0: Sparks FM.
1: Sparks FM.
2: Either you're mine or you're not. Make a

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

Box FM Chill.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást a kisebb, független benzinkutak számára. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szombaton eljutatott közleményében hangsúlyozta, a kormányváltást nem teszi meg, nem történté a megállapodást a kis benzinkutakkal. Emlékeztetett, az Orbán kormány bevezette az üzemanyagárstoppot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzináraktól, ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb, független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket. Az azóta hivatalba lépett Tisza kormány azonban semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében, igyekszik elsúnyogni a kifizetést, mutatott rá az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Ami jár, az jár, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter kormánya haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást, írt a közleményében Havasi Bertalan. Új főispánja lesz Tolna vármegyének. A pénteki magyar közlönyben jelent meg a miniszterelnök határozata, amely szerint 2026. június 29-i hatállyal hét vármegye élére nevezte ki új főispánt. Tolna vármegyében dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék polgármestere kapta meg a megbízatást. A kinevezés a város számára is jelentős változásokat hozhat, hiszen első embere országos jelentőségű államigazgatási feladatot vállal. A főispán a vármegyei kormányhivatal vezetője, aki irányítja a hivatal működését, felügyeli az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik a kormányzati döntések helyi végrehajtásáról. Dr. Bozsolik Róbert szombaton közzétett Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a főispáni kinevezés egyben azt is jelenti, hogy el kell búcsúznia a polgármesteri feladatoktól. Tájékoztatása szerint lemondását követően a város vezetését dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át az időközi polgármester választásig. Hőség riadó idején és az enyhébb nyári napokon is fokozott figyelemmel érdemes a gépjárművekkel közlekedni, ugyanis a tűző napsütés is balesetet okozhat, ronthatja a látási viszonyokat, amikor akár csak egy pillanatra is elvakítja a sofőrt, hívta fel a figyelmet Komlosi Néki Sanett. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője rádiónknak elmondta, nem csak az esős napokon lehetnek rosszak a látási viszonyok az utakon, hanem száraz, napsütéses időben is.
2: Legfontosabb az, hogy függetlenül attól, hogy egy adott útszakaszra akár 50 km/h, akár 90 km/h megengedett sebességet enged a kereszt, tehát annyival haladhatnánk, de van olyan külső tényező jelen esetben a tűző napfény, vagy akár a lemenő nap, vagy a felkelő nap, ami el tudja vakítani az embernek a látását. Bizony nagyon fontos, hogy a gázpedálról vegyük le a lábunkat, próbáljuk a körülöttünk lévő teret figyelni, hiszen sajnos volt már amiatt tragédiával végződő baleset a tavalyi évben, ugyan nem nyáron, hanem pont télen, aminek az egyik okozója azon felül, hogy a járművezetője nem volt elég figyelmes, hogy a nap felkelő nap elvakította a járművezetőt.
1: A közlekedés kapcsán az állójárművekre vonatkozó szabályokról se feledkezzünk el, már 25 fokban sem szabad állógépjárműben egyedül hagyni senkit, ha pedig egy kisgyermekre felnőtt felügyel az állógépjárműben, akkor is fontos a szellőztetés.
2: Ha egy szülő vele marad, akkor az első és legfontosabb az, hogy levegőt vigyünk be az autóba, tehát az ablakokat folyamatosan tartsuk le engedett állapotban, és mindig őrizzük a gyermeket, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülünk, hogy éppen elaludt, amikor nekünk dolgunk lenne. Hasonló a helyzet a házi állatokkal, kutyával, macskával, minden olyan kis kedvenccel, akiket magunkkal szoktunk vinni különböző utazásokra. Na most, ha elképzeljük azt, hogy egy állat, akinek körülbelül van egy négyzetméternyi területe, illetve levegője, és mi azt ott még be is zárjuk a forróságba, az beláthatatlan következményekkel tud járni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az állatainkat se hagyjuk soha semmilyen körülmények között ebben a melegben az autóban.
1: Texasban 2 hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják, jelezte Nathan Johnson Real megye serifje pénteken. Vic Jones, az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg az új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Az állatot egy másik zsiráffal együtt a Cedar Hollow nevű magánbirtokon tartják a szövetségi állam Texas Hill Country nevű hegyvidéki lakott területektől távol eső részén, írja az MTI.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Paksi FC szombaton délelőtt a 2026-27-es nyári felkészülési időszakban, adta hírül a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György együttese a Paksi FC stadion edzőpályáján fogadta a szlovák élvonalban szereplő KFC Komárnót, és végül 4-1-es győzelmet aratott. A találkozón Hán János és Pető Márk egyszer, Tóth Barna 2-szer volt eredményes. Ugyanakkor a siker árnyoldala, hogy Bévárdi Zsombor a félidő előtt tért sérülés szenvedett. A sérült játékos állapotáról a klub hétfőre ígér további tájékoztatást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paks FM.
4: Paks FM.
3: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

ebben. Még mindig szeretlek, nem tudom kifejezni szebben. Már csak ennyire vagyok képes, már csak ennyit elég tőlem. Dallamok mögé rejtőzöm, mert mindidáig féltem. Talán utoljára mondom el, mit érzek, de ez így marad. A hős szerelmes távozik, most véget ér a színdarab. Szívem mélyen magam mögött, hagynám ezt a világot. Csak annyi kérek, emlékezz rám, és ne kérdezz meg, ki bántott.

kiadó, dolgból indítható rakéta, így nyomot hagy az éterben, megérzi a planéta, de ki a hallgatásom nem érti, az a beszédemet sem, aki nem lát a sorok mögé, hogy is várhatnám, hogy megértsen, ez az életem emléke, emlékeztet elméket, hogy már nem vagyok itt, de néha mégis fellépek, csak játszottam és kacagva, ástam a síromat, most meg a sírköves a sírkőre, valami szívhez szóló

csak hazai. A Paks FM-en.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Kiemelte, az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró lesz. De ha ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú pamutpólót rendel például, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró lesz majd, mondta a szóvivő. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. A nyári időszakban javában tart a kiskertekben a zöldség és a gyümölcs termesztés. Fontos, hogy betartsuk a növényvédelmi szerekre vonatkozó pontos utasításokat, mondta a rádiónknak Komáromi Lilla, a Magyar Növényvédőmérnöki és Növényorvosi Kamara Tolna vármegyei elnöke. A legfontosabb, hogy amikor növényvédelmi szert használunk, akkor használjunk védőfelszerelést is, és tartsuk be a növényvédelmi szer leírásában szereplő dózis mértékét.
2: Mikor bemegyünk a gazdaboltba, akkor kérjünk a gazdaboltosoktól tanácsokat. Valójában a gazdaboltosok elvégezték az alapnövényvédelmi tanfolyamot, tisztában vannak azzal, hogy mit, hogyan és mire lehet használni, és ne csak a dózist kérdezzük meg, ne csak az élelmezés egészségügyi várakozási időt kérdezzük meg, hanem azt is, hogy milyen védőfelszereléseket használjunk. A dózis azért fontos, ez rá van írva a növényvédőszerre, 10 liter vízbe, hány milliliter, hány gram, mit tegyünk bele a növényvédőszerből mennyi. Ezek a növényvédőszerek úgy vannak kikísérletezve 10-20 év alatt, hogy adott növényi kultúrára meghatároznak egy bizonyos mennyiséget, amit a vízbe bele kell raknunk, és ezek fognak hatni adott károsítók és kártevők ellen. Ha ezt a dózist alul dozírozzuk, tehát nem öntünk bele annyit, amennyi elő van írva, vagy többet teszünk bele, sokkal nagyobb kárt okozunk.
1: A védőfelszerelés használatának szabályai és a dózis mértéke mellett nagyon sokan nem tartják be az élelmezés egészségügyi várakozási időt sem, melynek lényegét szintén megfogalmazta a szakember.
2: Az az idő, melynek napokban el kell telni a kijuttatástól a betakarításig. Ugyanis ez idő alatt bomlik le a növényvédőszer a növénybe olyan minimális szintre vagy teljesen, hogy se az emberre, se az állatra már ne legyen káros. Ne okozzon mérgezést. Előfordul, hogy egy vagy két nappal előbb leszedjük azt a cseresznyét, mert már nem tudunk tovább várni, mert piros és enni kell, és nem bírjuk ki, most egy-egy szemtől nem lesz problémánk. De ha folyamatosan olyan gyümölcs zöldségeket teszünk, ahol még az élelmezés egészségügyi várakozási idő nem telt le, sajnos alattomosan, láthatatlanul mérgezzük saját magunkat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Paksi FC szombaton délelőtt a 2026-27-es nyári felkészülési időszakban, adta hírül a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György együttese a Paksi FC stadion edzőpályáján fogadta a szlovák élvonalban szereplő KFC Komárnót, és végül 4-1-es győzelmet aratott. A találkozón Hán János és Pető Márk egyszer, Tóth Barnak kétszer volt eredményes. Ugyanakkor a siker árnyoldala, hogy Bévárdi Zsombor a fél idő előtt tért sérülés szenvedett. A sérült játékos állapotáról a klub hétfőre ígér további tájékoztatást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora,

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keretmegállapodást írt alá két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítéssel pénteken Washingtonban, írja az MTI. Az amerikai fővárosban tartott esemény lezárta a kedden kezdődött kétoldalú tárgyalásokat, amelyeken az Egyesült Államok közvetítőként vett részt. A keretmegállapodás részleteit nem közölték, a dokumentumot mind Libanon, mind Izrael részéről az Egyesült Államokba delegált nagykövet írta alá a washingtoni külügyminisztériumban tartott eseményen. Új főispánja lesz Tolnavár megyének. A pénteki magyar közlönyben jelent meg a miniszterelnök határozata, amely szerint 2026. június 29-i hatállyal hét vármegye élére nevezte ki új főispánt. Tolnavár megyében dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék polgármestere kapta meg a megbízatást. A kinevezés a város számára is jelentős változásokat hozhat, hiszen első embere országos jelentőségű államigazgatási feladatot vállal. A főispán a vármegyei kormányhivatal vezetője, aki irányítja a hivatal működését, felügyeli az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik a kormányzati döntések helyi végrehajtásáról. Dr. Bozsolik Róbert szombaton közzétett Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a főispáni kinevezés egyben azt is jelenti, hogy el kell búcsúznia a polgármesteri feladatoktól. Tájékoztatása szerint lemondását követően a város vezetését dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át az időközi polgármester választásig. Hőség riadó idején és az enyhébb nyári napokon is fokozott figyelemmel érdemes a gépjárművekkel közlekedni, ugyanis a tűző napsütés is balesetet okozhat, ronthatja a látási viszonyokat, amikor akár csak egy pillanatra is elvakítja a sofőrt, hívta fel a figyelmet Komlosiné Kisanett. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője rádiónknak elmondta, nem csak az esős napokon lehetnek rosszak a látási viszonyok az utakon, hanem száraz napsütéses időben is.
3: Legfontosabb az, hogy függetlenül attól, hogy egy adott útszakaszra akár 50 km per óra, akár 90 km per órás megengedett sebességet enged a kereszt, tehát annyival haladhatnánk, de van olyan külső tényező jelen esetben a tűző napfény, vagy akár a lemenő nap, vagy a felkelő nap, ami el tudja vakítani az embernek a látását. Bizony nagyon fontos, hogy a gázpedálról vegyük le a lábunkat, próbáljuk a körülöttünk lévő teret figyelni, hiszen sajnos volt már amiatt tragédiával végződő baleset a tavalyi évben, ugyan nem nyáron, hanem pont télen, aminek az egyik okozója azon felül, hogy a járművezetője nem volt elég figyelmes, hogy a felkelő nap elvakította a járművezetőt.
2: A közlekedés kapcsán az állójárművekre vonatkozó szabályokról se feledkezzünk el, már 25 fokban sem szabad állógépjárműben egyedül hagyni senkit, ha pedig egy kisgyermekre felnőtt felügyel az állógépjárműben, akkor is fontos a szellőztetés.
3: Ha egy szülő vele marad, akkor az első és legfontosabb az, hogy levegőt vigyünk be az autóba, tehát az ablakokat folyamatosan tartsuk le engedett állapotban, és mindig őrizzük a gyermeket, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülünk, hogy éppen elaludt, amikor nekünk dolgunk lenne. Hasonló a helyzet a házi állatokkal, kutyával, macskával, minden olyan kis kedvenccel, akiket magunkkal szoktunk vinni különböző utazásokra. Na most, ha elképzeljük azt, hogy egy állat, akinek körülbelül van egy négyzetméternyi területe, illetve levegője, és mi azt ott még be is zárjuk a forróságba, az beláthatatlan következményekkel tud járni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az állatainkat se hagyjuk soha semmilyen körülmények között ebben a melegben az autóban.
2: Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják, jelezte Nathan Johnson Real megye sheriffje pénteken. Vic Jones, az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg az új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Az állatot egy másik zsiráffal együtt a Cedar Hollow nevű magánbirtokon tartják a szövetségi állam Texas Hill Country nevű hegyvidéki lakott területektől távol eső részén, írja az MTI.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Köszöntelek benneteket. Június 28-án vasárnap, 7 óra után járunk 9 perccel, és 28 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Olybá tűnik, ma sem fogunk fázni. Ne felejtsétek el, hogy vörös riasztás van érvényben, ennek megfelelően kell a napot túlélnünk. Köszöntöm születésnapjukon azokat, akik ezt ünneplik, de a névnaposokat, Irén, Levente, Marcella, Leó, Gyula és Tivadar nevű hallgatóinkat külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm. Jó ünneplés nektek ebben a kánikulában. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en is, Viberen is kérhettek zenét, üzenetet is továbbítok, de ti ezt már nagyon jól tudjátok, annál is inkább, mert már van kívánság a tartsajomba, hamarosan teljesítem azt is, de addig is jöjjön a Genghis Khan, Delusa John és az Electric Light Orchestrából összeállított blokk.

0: Suki Koktél. Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 7 óra 21 perc van, már is elérkeztünk az első kívánság teljesítéséhez. Ábrám László, Nagyszalán, Szlovákia, szia, üzd mindenkit, kérek a mai reggelen is Bud Spencer emlékére és tiszteletére Gulliver előadásában a Testvéri Szeretet című számot. Hát ez forog Laci kedvéért is Bud Spencerre emlékezve, ugye tegnap megemlítettem, hogy 10 évvel ezelőtt, a tegnapi naphoz képest 10 évvel ezelőtt hunyt el. Piedone, a Zsaró és a sok-sok nagy sikerű film főszereplője. Aztán jön majd Korda György Reptérrel, egy 1981-es változattal, és a blokkot pedig Edwin zárja, de Gulliver következik most.

0: Suki Cocktail.
1: Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 7 óra 33 perc van. Fenyvesi József szülinapos ismerősét szeretnék köszönteni Balázs Fecó Évszakok című felvételével, és ezt a számot a többi ismerős is küldi az ünnepeltnek, tehát Balázs Fecó Évszakok, Isten értesse az ünnepeltet, és hát Fenyő minden jót kíván ismerősének. Aztán jön majd a Balázs Fecó után Illés kereskedelmi kitérő, és a blokkot az Aerosmith zárja.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 3-4-80 jöhet az időjárás jelentés, hát sok újat nem tudok mondani, de azért hallgassuk a részleteket. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, amelyekből kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar kialakulhat, milyen jó is lenne. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul, késő estére csupán 24-32 fok közé csökken a hőmérséklet, és hát még mindig piros figyelmeztetés van érvénybe. A vételkörzet hőmérője egyébként már most 30 Celsius fokot mutat. Jöjjön most egy blokk, aztán majd Tokai Robi a hírekkel, Dynamis Steve Millerben, Susan Vega és Kati és a kerekperek, kerekperez az előadók sora.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást a kisebb, független benzinkutak számára. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szombaton eljutatott közleményében hangsúlyozta, a kormányváltást nem teszi meg, nem történté a megállapodást a kis benzinkutakkal. Emlékeztetett, az Orbán kormány bevezette az üzemanyagárstoppot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzináraktól, ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb, független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket. Az azóta hivatalba lépett Tisza kormány azonban semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében, igyekszik elsúnyogni a kifizetést, mutatott rá az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Ami jár, az jár, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter kormánya haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást, írt a közleményében Havasi Bertalan. A nyári időszakban javában tart a kiskertekben a zöldség és a gyümölcs termesztés. Fontos, hogy betartsuk a növényvédelmi szerekre vonatkozó pontos utasításokat, mondta a rádiónknak Komáromi Lilla, a Magyar Növényvédőmérnöki és Növényorvosi Kamara Tolna vármegyei elnöke. A legfontosabb, hogy amikor növényvédelmi szert használunk, akkor használjunk védőfelszerelést is, és tartsuk be a növényvédelmi szer leírásában szereplő dózis mértékét.
2: Mikor bemegyünk a gazdaboltba, akkor kérjünk a gazdaboltosoktól tanácsokat. Valójában a gazdaboltosok elvégezték az alapnövényvédelmi tanfolyamot, tisztában vannak azzal, hogy mit, hogyan és mire lehet használni, és ne csak a dózist kérdezzük meg, ne csak az élelmezés egészségügyi várakozási időt kérdezzük meg, hanem azt is, hogy milyen védőfelszereléseket használjunk. A dózis azért fontos, ez rá van írva a növényvédőszerre, 10 liter vízbe, hány milliliter, hány gram, mit tegyünk bele a növényvédőszerből mennyit. Ezek a növényvédőszerek úgy vannak kikísérletezve 10-20 év alatt, hogy adott növényi kultúrára meghatároznak egy bizonyos mennyiséget, amit a vízbe bele kell raknunk, és ezek fognak hatni adott károsítók és kártevők ellen. Ha ezt a dózist alul dozírozzuk, tehát nem öntünk bele annyit, amennyi elő van írva, vagy többet teszünk bele, sokkal nagyobb kárt okozunk.
1: A védőfelszerelés használatának szabályai és a dózis mértéke mellett nagyon sokan nem tartják be az élelmezés egészségügyi várakozási időt sem, melynek lényegét szintén megfogalmazta a szakember.
2: Az az idő, melynek napokban el kell telni a kijuttatástól a betakarításig. Ugyanis ez idő alatt bomlik le a növényvédőszer a növénybe olyan minimális szintre vagy teljesen, hogy se az emberre, se az állatra már ne legyen káros. Ne okozzon mérgezést. Előfordul, hogy egy vagy két nappal előbb leszedjük azt a cseresznyét, mert már nem tudunk tovább várni, mert piros és enni kell, és nem bírjuk ki, most egy-egy szemtől nem lesz problémák. De ha folyamatosan olyan gyümölcsöket, zöldségeket teszünk, ahol még az élelmezés egészségügyi várakozási idő nem telt le, sajnos alattomosan, láthatatlanul mérgezzük saját magunkat.
1: Július 1-én szerdán a Semmelweis nap miatt az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap lesz, tájékoztatott Paksváros önkormányzata. Ezen a napon a házi orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelők, valamint a gyógyszertárak többsége zárva tart majd. A sürgős ellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják az ünnepnapi rendszerint. Kérik, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerek kiváltásáról és a nem sürgős egészségügyi ügyek intézéséről lehetőség szerint előzetesen gondoskodjon mindenki.
0: És most sporthírek a Pax FM-en.
1: Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Paksi FC szombaton délelőtt a 2026-27-es nyári felkészülési időszakban, adta hírül a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György együttese a Paksi FC stadion edzőpályáján fogadta a szlovák élvonalban szereplő KFC Komárnót, és végül 4-1-es győzelmet aratott. A találkozón Hán János és Pető Márk egyszer, Tóth Barna kétszer volt eredményes. Ugyanakkor a siker árnyoldala, hogy Bévárdi Zsombor a fél idő előtt tért sérülés szenvedett. A sérült játékos állapotáról a klub hétfőre ígér további tájékoztatást.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Június 28-a vasárnap van, 8 óra után járunk 9 perccel, és 30 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Irén, Levente, Marcella, Leo, Gyula és Tivadar nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetősége nem változott az elmúlt egy órában sem. 0629411001 SMS-en és Viberen keresettek kívánsággal, üzenet továbbítással. Nézzük az első blokkot 8 óra után. Bengals, Hungária és Madonna az előadók sora.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 óra 20 perckor egy kívánság teljesítésével folytatódik a Koktél. Dobos Tibi ma is kitett magáért, egész tanulmányt írt a kéréséhez. Ebből idéznék egy pár mondatot. Szia kedves Suki, szép reggelt! 124 éve született Richard Rodgers, Oscar és kétszeres Grammy-díjas amerikai zeneszerző, dalszerző, drámaíró. Mintegy 900 slágert írt 43 Broadway musicalbe, emellett számos filmhez és televíziós műsorhoz is komponált. Mai reggelen az Apáca főnővér szerepében megismert és megszeretett Peggy Wood előadásában szeretném kérni a Mász meg minden hegyet című szerzeményt, melyet a filmben Máriához énekel. Köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabasról, természetesen Peggy Wooddal folytatódik a Koktél, aztán itt lesz DJ Bobo és Zorán zárja majd a blokkot.

0: Suki Cocktail. Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Nem tudom, hogy vagytok vele, de ez az orrászám, ez még mindig nagyon rendben volt. 8 óra 32-kor egy kívánsággal folytatódik a cocktail. Szia Suki, kérlek jázd le a Creedence Have You Ever Seen Drain című számát. Köszönöm, szép napot Marian. Neked is Marian, szép napot is, hát a Creedence édesít rajta, az csak jó. Utána kis kereskedelmi kitérőn majd jön Komár László, és a blokkot az Ottaván zárja.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik? Nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényezőműhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautószolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél, a kedvenc nosztalgia műsorod.

0: szóra fény, most is csak erre járok én egyedül. Ki tudja, meddig járok még egyedül, egyedül, egyedül.
1: Paks FM.
2: Paks FM.
1: Paks FM.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
2: 3-4-9-kor időjárás, előrejelzés, illetve hát jelentés. Sok olyat nem tudok mondani, de nem győzöm a figyelmet felhívni arra, hogy piros riasztás van érvényben, és ez abszolút nem játék. Nagyon meleg lesz ma is. Csúcsokat fog dönteni a hőség, és ez így marad még két napig, úgyhogy nagyon oda kell figyelni magunkra, egymásra, hogy miért is, azért, mert napos idő várható, kevés gomoly felhővel, amelyekből kiseséllyel egy-egy zápor, zivatar kialakulhat. Hát ez lenne az ideális. A légmozgás többnyire gyenge, vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 35 és 40 fok között alakul. Késő estére csupán 24-32 fok közé csökken a hőmérséklet. Piros figyelmeztetés van érvényben, ahogy azt említettem, a vételkörzet hőmérője már most 3-4-9-kor 32 fokot mutat. Jöjjön egy újabb blokk, két előadóval, Cserháti Zsuzsa és OMD következnek.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 54 perckor két eseménynaptárs aktualitást szeretnék veletek megosztani. 105 évvel ezelőtt ezen a napon született Ötvös Gábor zenész, zenebohóc, az én korosztályomon rajta nőtt föl. Tudjátok, ő az, aki elővett a ruhájából 50 vagy 100 féle hangszert, és mindig mondta, hogy van másik. És a 55. születésnapját tartja ma Elon Musk, dél-afrikai származású, amerikai üzletember, feltaláló, a Tesla autógyár tulajdonosa, és nem mellesleg ugye a világ leggazdagabb embere, legalábbis ezt mondják róla. Figyelmetekbe ajánlom rádiós műsorainkat, hiszen egy hűszobában egy hideg limonádéval nincs is jobb dolog, mint a Paks FM-et hallgatni. 9-kor jön Robi a hírekkel, aztán 9 és 10 között Best of Szabad Péntek Gabival, Józsival, Tamással, 10 és 11 között Best of Élesztő, 11 és 12 között pedig heti körkép, a hét esemény összefoglalója. További jó rádiózást, elköszönöm műsorvezető Sukert József, szép napot, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Schuchert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok! A mikrofonnál Tokai Róbert. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Kiemelte, az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró lesz. De ha ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú pamut pólót rendel például, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró lesz majd, mondta a szóvivő. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. Új főispánja lesz Tolnavár megyének. A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg a miniszterelnök határozata, amely szerint 2026. június 29-i hatállyal 7 vármegye élére nevezte ki új főispánt. Tolnavár megyében dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék polgármestere kapta meg a megbízatást. A kinevezés a város számára is jelentős változásokat hozhat, hiszen első embere országos jelentőségű államigazgatási feladatot vállal. A főispán a vármegyei kormányhivatal vezetője, aki irányítja a hivatal működését, felügyeli az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik a kormányzati döntések helyi végrehajtásáról. Dr. Bozsolik Róbert szombaton közzétett Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a főispáni kinevezés egyben azt is jelenti, hogy el kell búcsúznia a polgármesteri feladatoktól. Tájékoztatása szerint lemondását követően a város vezetését dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át az időközi polgármester választásig. A nyár folyamán a fürdőhelyeken végez kiemelt ellenőrzéseket a NAV. A Tolnavár megyei Adó és Vámigazgatóság ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az első ellenőrzésre június 30-án Pakson kerül majd sor. Júliusban 5 helyszínen jelenhetnek meg a revizorok, köztük Faddon július 3-án és 24-én, Dombováron július 8-án, Szekszárdon július 15-én, Bonyhádon július 17-én és Szálkán július 29-én. A nyár utolsó hónapjában augusztusban 3 kiemelt település szerepel a revizorok listáján, Szekszárdon augusztus 4-én, Tamásiban augusztus 13-án, végül Dunaföldváron augusztus 17-én lehet majd ellenőrzésekre számítani. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolnavár megyében.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Paksi FC szombaton délelőtt a 2026-27-es nyári felkészülési időszakban, adta hírül a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György együttese a Paksi FC stadion edzőpályáján fogadta a szlovák élvonalban szereplő KFC Komárnót, és végül 4-1-es győzelmet aratott. A találkozón Hán János és Pető Márk egyszer, Tóth Barna kétszer volt eredményes. Ugyanakkor a siker árnyoldala, hogy Bévárdi Zsombor a félidő előtt tért sérülés szenvedett. A sérült játékos állapotáról a klub hétfőre ígér további tájékoztatást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
1: Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
6: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. tartimirodakellekkft.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Edda Művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
9: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksefem slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: És akkor folytassuk egy megint csak érdekes közéleti témával. Ugye Magyar Péter bejelentette, hogy állami felügyelet alá kerülhetnek azok a cégek, akik nem bánnak megfelelően a közpénzzel, ami alatt a következőt kell érteni, a vagyon visszaszerzési hivatal pontos tájékoztatást fog kapni a NAV-tól minden adóévben azokról a cégekről, amelyeknek a teljes éves bevételük 75%-a közbeszerzésből származik, és azt is hozzátette a miniszterelnök, hogy ha a NAV annak a veszélyét látja, hogy ezek az összegek vagy egy részük eltűnik, akkor állami felügyelet alá vonhatja ezeket a cégeket a hivatal, 5 évre visszamenőleg tud az adóhatóság erről információkat adni, és mindez ugye a tisztítótűz művelettel összefüggésben.
2: Miért nem purgatórium?
1: Nem tudom, igen. Józsi jelentkezik, mond.
3: Igen, én úgy gondolom, hogy kicsibe is, illetve nagyba is úgy működik egy rendszer, amit én általában szoktam mondani, és bizalom és ellenőrzés. Ilyen egyszerű. Ez szerintem kár is ezen tovább ragozni, ha én adom a pénzt, akarom látni, mit csinálsz vele.
1: Az de unió, nem unióban is van neki. Elveheted a tulajdonomat?
3: Nem, 75%-át én adom a működést.
2: De miért nem utána adom oda ezt a 75%-ot, amikor már teljesítettél?
3: Hát azért, mert...
2: Nem az a legbiztosabb, akkor hát nincs miről beszélni.
1: Ez nem mindig működik, ezt te is tudod. Hát főleg az építőiparban, hogy azt mondod, hogy megrendelsz egy 5 milliárdos övezet, és akkor fektessél be, vagy te is azt mondod, mert neked azt mondanám mondjuk itt bárki, akitől pénzt kapsz, hogy figyelj, jó, hát akkor dolgozd le az egy évet, majd utána odaadom a pénzt.
2: Meg mindig mindent utólag fizetnek ki, és mindig teljesítési igazolása. Mi ebben olyan rohadt nehéz?
3: Statika, a 75%-a állami megrendeléséből és állami pénzből megy, akkor ha már a 75%-át a köz dobja össze, akkor a köznek legyen egy olyan joga, hogy igen, azzal normálisan lehet sáfárkodni.
2: De én értem.
3: Veszítse el közpénz jellegét.
2: Ezt én értem, de amikor ő meghirdetek egy versenyt, valaki megnyeri, elkezdi elvégezni a dolgát, és szakaszosan adom neki a pénzt. Amikor megcsinálta azt a feladatot, adok neki pénzt. Utána meg már nem kell ellenőrizni.
3: Na de hát, ha szakaszosan adok a pénzt, csak nem a, mit tudom, 5 milliárdot adok, azt is megnézem.
2: Hát de teljesítés igazolás. Hát egy normális izében úgy működik, hogy neked van egy alvállalkozód.
3: Normális.
2: Van egy... Na de ez így...
3: Ezt próbáljuk normalizálni. Eddig hát az volt...
2: ne vicceljetek.
3: De papa eddig az volt, hogy megkapták a lóvét, össze-vissza igazolták le, és akkor eltűnt, és akkor túlárazások, stb.
2: Ezt én értem. Na, de most már utólag van folyósítás, nem fogja tudni elherdálni.
1: Hát. Egyébként ez azért érdekes ez a kérdés, bár tényleg mondjuk egy építőiparban, ahol mondjuk meg kell venni előre az anyagot, vagy nem tudom, szóval, hogy azért azt ott nem tudod megcsinálni, hogy nem feltétlenül
2: van.
1: Bank
2: fogja
1: akkor
2: finanszírozni, nyugi. Az államnál jobb adós
1: nincsen. De miért kell a bank és a banki hitelt? Miért kell abba az irányba terelni egy vállalkozásokat, hogy banki hitelt vegyen fel?
2: Azért, mert például sokkal biztosabb az, hogy a közpénzt már csak arra adom oda, ami tényleg megvalósult, és egyébként hibátlanul.
3: Uh-huh. Jó, de a banki kockázatvállalás az nem ingyenes.
2: És?
3: Hát ez drágítja
2: de
3: meg.
2: Nekünk még mindig jobban megéri. Majd, hogyha hosszú távon egy jó fizető ember lesz, és meg tudja egyébként finanszírozni a korábbi nyereségéből ezeket a dolgokat, vagy pedig azt mondja, hogy meg tudok egy hónapot finanszírozni, havonta add oda azt a pénzt, amit utána el tudtam költeni.
3: Oké, csak van olyan cég, aki nem neres, és ezt meg tudja csinálni mondjuk az építőiparban.
2: Szerintem van.
1: Igazából és nekem ebben az egész helyzetben tényleg az a kérdésem, hogy ugye úgy fogalmaz talán a cikk is, azt a HVG-ről olvastam egyébként, hogy a hivatal a állami felügyelet alá vonhatja ezeket a cégeket, tehát hogy ez mit jelent?
3: Vonhatja.
1: Hogy, igen, de hogy ez mit jelent valójában? Tehát rendelkezhet a cégnek tehát a cégvezetője helyett, vagy beletekinthet a cég irataiba? Tehát mit akar ez? Mert ugye az nyilván elfogadhatatlan lenne, hogy mondjuk azért, mert valaki közbeszerzést nyert, és az történetesen 75%-át kiteszi az éves bevételének, hogy akkor azt, annak a cégét kvázi elvonják tőle, vagy nem tudom, hogy mondjam.
2: Hát gazdasági biztost, vagy hogy gazdálkodási biztost nevez ki.
3: Szerintem meg ez pontosan egy garancia arra, hogyha egy ilyen törvény van, és a 75%-a állami megrendelésből van, akkor mindenféle sumálkolás, mismás, kizárt.
2: Oldjuk meg piaci alapon, ne gondoljátok,
3: meg kell előzni a bajt.
2: Azért kell utólag fizetni, annál jobb megelőzése nincsen, és azt mondjátok, hogy drága a bank, még mindig sokkal olcsóbb a bank, higgyétek el, mint az, hogy ilyen biztosokat, mint hogy ilyen biztosokat oda teszegetünk, és akkor azok hülyeségeket fognak csinálni.
1: Mondjuk ez lehet, hogy így van.
2: Biztos vagyok benne.
1: Meg lehet, hogy olcsóbb a bank, piaci, mint a vagyonvisszaszerzési hivatal.
2: Az akkor is szükség van rá, mert ugye ezek már elveszett pénzek. Tehát ha bármennyit vissza tud hozni, az a nemzetnek az ön értékelését javítja. Tehát itt azért olyan pénzek is jelennek.
1: Ameddig azt feltételezzük, hogy fel tud majd valami eredményt mutatni, csak van egy olyan sanda gyanúm, hogy...
2: Hasonló hivatal lesz, fel kell...
3: Ja, a nemzetvisszaszerzési hivatal?
1: Vagyonvisszaszerzési.
3: Jó, hát most például pont kaptak egy jogosultságot, és most ezen állunk, hogy rúgózni le, hogy miért kapták ezt, hogy mi hogyan...
2: Ez teljesen normális, ezzel nincsen baj. Az a kérdés,
3: most akarjuk, hogy érjen valamit a visszaszerzési hivatal?
2: Az a kérdés, hogy csinálni fog, vagy nem fog csinálni. Ha csinálni fog, akkor én azt gondolom, hogy kell...
3: Egy év múlva visszatérünk rá.
2: De én támogatom, tehát nem az a kérdés, de nyilván láttunk már nem egy csekettő elszabotálását az ilyen dolgoknak, és csak én a másik kérdésre továbbra is azt mondom, ne ellenőrizzünk, hanem utólag fizessünk, amikor már kaptunk érte valamit.
1: Egyébként ti maximalizálnátok a profitot, amit egy vállalkozó közbeszerzésen nyert pénzből kivehet magának?
2: Igen, úgy hívják verseny.
1: Nem minden, nem, mert például szerintem ez, tehát Ez nem feltétlenül jön össze, mert hogyha van három vállalkozó, amit tudjuk, hogy nem szabadna, de összebeszélve adnak ajánlatot, és
3: azért,
1: tehát akkor
3: nem
1: már...
3: Kartel nem ugyanaz, igen.
1: Tehát, hogy ez nyilván följebb lehet tolni az árat, mint ami...
2: Nem lehet.
1: Hát szerintem.
2: Úgy kell, lehet, nagyon jó...
1: Eddig is ezt a példát láttuk itt magunk körül.
2: Igen, de azért, mert olyanok csinálták, akiknek erre vannak szakemberek, ki lehet ezeket zárni, lehet jó versenyt csinálni. Én azt gondolom, nem ennyire, csak olyanok kellenek, akik ezt akarják. És a gyanúnál nagyon egyszerűen utána kell menni ennek a dolognak. Tehát egyébként egy olyan piacot kell tudni teremteni, amelyiken van ténylegesen verseny. Nyilván lesznek monopóliumok, mert lehet, hogy lesznek dolgok, amiket mondjuk nem tudok megcsinálni, mondjuk egy, hogy hívják ezt, hálózatfejlesztést, az E.ON meg a Titász nélkül. Ott lehet, hogy kell ezeket, és nyilván meg kell nézni a nemzetközi költségeket, hogyan nagyon jó árszakértők, stb. Minden kell hozzá. Én ezt el tudom fogadni, mert nincsen annyi szereplő a piacon.
3: Persze.
2: Itt el tudom
3: akár
2: képzelni.
3: Az építőiparban is.
2: Igen.
3: Nem tudom, hogy van-e annyi hazai multi, vagy mamut cég, aki mondjuk ilyen nagyobb beruházás, akár a Paks 2-höz is, akivel be tud jelentkezni.
2: De nagyon kevés ilyen beruházásunk van egyébként. Uh-huh. A többit azt meg szépen akkorára kell. Nem muszáj val 10 000 lakást építeni, ha lesz bérlakás program, hanem úgy kell megcsinálni, hogy meg kell nézni, hogy mi az az egység, ami már mondjuk adott esetben önállóan is képes gazdaságosan működni.
3: Pedig ez a 6000 milliárd, de neked nagy része ugye a lakásépítés, meg a lakhatási válság megoldására
2: jön. Hát egy jelentős része, de azért én azt gondolom, hogy itt az elektromos hálózat az nagyon sokat fog elvinni, meg van még egy csomó.
1: És azt például kellene kontrollálni az államnak, hogy hol csapódik le az a pénzösszeg, amit egyébként ő közbeszerzéseken szerződik, és mondom, hogy mire gondolok. Ugye az egy dolog, hogy van anyagköltség, meg van nyilván a profitja magának a vállalkozónak, de mondjuk, hogy mondjuk azt kellene kontrollálni, hogy és mennyi esik mondjuk a munkavállalóra abból az összegből. Tehát, hogy a munkavállalók látják-e annak az előnyét, akik annál a cégnél dolgoznak, hogy egyébként közbeszerzésen nyert.
3: Na, ez szintén, ahogy a Szaszi mondta, verseny. Mert ha most egyébként az lesz, hogy ha minden sikerül, akkor megjönnek ugye az újjáépítési pénzek, és annak egy, azt ha jól tudom, nagyjából a felét az építőiparba próbálják majd investálni. Ez azt jelenti, hogy rengeteg építés, és záros határidőn belül kell ezeket megépíteni.
2: Hát nincs idő.
3: Ez, igen, nincs idő. Tehát ez akár az idén, vagy mit tudom, egy éven belül kell, nem tudom, irdatlan mennyiségű kollégiumot, stb. Olcsó szállást építeni. Ez azt jelenti, hogy a verseny olyan szinten éleződik ki, hogy nem csak a tender megnyerése, hanem a szakembereket is meg kell szerezned. Tehát az a vállalkozó, aki ügyesebb, aki elnyeri, annak el kell nyernie a munkaerőt is. Tehát meg kell, hogy fizesse. Mert a verseny az azt
1: de
3: jelenti...
1: De van jogunk, hogy tudjuk, hogy mennyivel többért fizette meg? Mert hogy én most az én véleményem az az egyébként, ha valaki nem a piacon, hanem a közbeszerzésekből próbál meg magának munkákat szerezni, akkor igenis szerintem az adófizetőnek van joga ahhoz, hogy lássa azt, hogy mondjuk az embereit is megfizeti-e jobban, vagy az van, hogy lenyeli a profitot, az embereit ugyanannyiért dolgoztatja, mint
3: eddig. Hát ebből volt ugye, melyik ez a valamilyen food, ugye amikor itt üzengetett a Magyar Péternek, és mondta, hogy jó, hát ilyen liba fosztással, meg csirke szétszedése, meg ilyenekkel foglalkoznak. Családi vállalkozás, good food, vagy
2: nem, a food gyorsan good,
3: valami,
2: mondani,
3: mindegy, valami ilyen
2: smi. Master good, vagy
3: Master good, bocsánat. Na, és akkor ők mondták, hogy hú, hát mert akkor, hogyha nem lehet behozni külföldi munkaerőt, akkor hát akkor nem tudják a fejlesztéseket, stb. És erre mondta azt, hogy onnan, például Borsodból nagyon sok roma származású megy ki Ausztriába, Németországba, ugyanilyen cégekhez dolgozni, mert ott megfizetik. Azt, hogy adott volna, hogy mondta, hogy 25,5 milliárd volt a profit per év, az utóbbi adózott évben, és abból, hogyha 200-al többet adott volna a dolgozóinak, akkor lett volna 23,5. Hello, szevasz! Érted? És abba se roppan bele a cég, hogyha megfizeti a dolgozóit. És hogyha verseny lenne, és akkor nem mennének ki. Értikent?
1: És még egy kérdés, ugye mi számít veszélynek?
2: Mi számít veszélynek?
1: Hát ugye az van a cikkben, amiről beszéltünk, hogy ha a NAV annak a veszélyét látja, hogy ezek az összegek vagy egy részük eltűnik, mi a veszély?
2: Megjelenik
1: ez egy gumiszabály, amivel bármiben beleköthetünk, és gyakorlatilag átvehetjük úgymond a kontrollt egy cég fölött, vagy pedig ez ki lesz majd fejtve, hogy mi számít veszélynek? Alá kell támasztani?
3: Ezt én nagyon egyszerűen támasztom alá. A kocsmában az rendel a zenét, aki fizet. Ha 75%-át én fizetem, akkor engedtessék meg, hogy beleszóljon.
2: Nem. Ez nem értek.
1: De ez olyan, mert hogy akkor az államtól kap pénzt mondjuk egy rádió, akkor az állam megmondhatja, hogy mit beszéljünk.
3: Nem, de azt megmondhatja, hogy ha adok pénzt, akkor azt ne izér a közd jaktra. Például. Érted? Az például veszély.
2: Vissza kéne azért mennünk egészen oda.
3: Nem téged fizet meg a Strassi,
2: vissza kéne oda menni, hogy egyrésztről megfelelő hatóságok kellenek, amik minden olyan esetben fellépnek, ahol gyanús van. Tehát például nem biztos, hogy innen föntről kéne megnézni azt, hogy mi van a munkavállalókkal, hanem adott esetben igenis, ha gyanús körülmények vannak, egy nem megfelelőek a munkavállalói körülmények, a fizetések, stb., akkor mondjuk az a hatóság, amelyik ezeket ellenőrzi, azt mondjuk kimegy és tényleg megnézi. De legyenek erre normális szabályok. Tehát a hatóságok nélkül nem fog működni az egész rendszer. Hát látjuk itt a különböző környezetvédelmi hatóságokat, az összes többit, mikor kell csöndbe maradni, mikor nem, a munkaügyi főfelügyelőség. Tehát ezeknek normálisan és autonóm módon kell jól működni. És amikor gyanús van, akkor oda kell menni. És egyébként az Orbánik is megoldották az ilyen építését, mert volt egy cég, amelyik behozhatott 100%-ban külföldről, Ázsiából vendégmunkás.
3: És érdekes, azzal
2: nyertek mindig a vállalkozásokkal, mert ő olcsóbban tudott építeni, mint a többiek, akik magyar munkavállalót használtak. Vagy alkalmaztak, bocsánat.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Na menjünk tovább, ez még mindig a Szabad Péntek Strasser Tamással, Weiss Józsival és Harmad Gabival, és amiről nem beszéltünk még, de egy érdekes heti történés, az pedig az, hogy a Nemzeti Kulturális Alap volt elnökét, Bus Balást, illetve hát többeket is letartóztattak az NK-os botrány kapcsán a Kecskeméti Járásbíróság csütörtökön, és hát mindenki természetesen fellebbezett, és Bus Balázs tagadja a vádakat, stb. De hát mégiscsak, és ugye ebben az az érdekes kérdés, hogy eddig ugye végig a Hankó Balázsról, a miniszterről volt szó, meg a Hankó Balázs minisztert hát vegzálták ennek kapcsán, joggal vagy nem joggal, azt mindenki dönts el maga, de hogy most hogy akkor Hankó Balázs nincs ott a letartóztatottak között.
2: Még?
1: Azt
2: hát én azt gondolom, hogy elhangzott többször is a kampány során, amikor ugye a Tisza próbálta, hogy az elszámoltatás, a vagyon visszaszerzés, stb. És mindig azt mondta Magyar Péter, hogy nyugi, nem kell izgulni, ha normálisan működik az igazságszolgáltatás, tehát a három hatalmi ág szét van választva, az automatikusan ki fogja dobni. Például a nyomozók fel tudják deríteni, mi történt, az ügyészek vádat tudnak emelni, és a bíróság el fogja dönteni. És most a nyomozati szakaszba léptünk, ugye most már hirtelen kiderült, hogy mégsem olyan szépen klappol ez a 19 milliárd, vagy mennyit osztottak ki? 17 ezer milliót, még gyorsba, és ez nem csak az ősz, tehát ez nem egy 30 év termése, hanem itt gyorsba, szerint az utóbbi fél évben. Akkor dobálták még ki, hogy érezték a mérésekbe, hogy baj lehet, és akkor mindenkinek mindenhova mindent. És most ugye ez nyilvánvaló tényként került be a köztudatba, elkezdtek nyomozni, de szerintem már ilyen gyorsan nem lehet nyomozni, valószínűleg, hogy erről már tudtak, csak ugye ez is olyan nyomozás lehetett, mint egyébként már több is, hogy elkezdtek nyomozni, eljutottak egy bizonyos szintig, egy szálhoz, és akkor egyszer csak jött az úgymond régi rendszerbe az info, hogy nem nagyon kéne ezt bolygatni, akkor ugye összecsúk dosszié fiókba be, és most ezek kerülnek elő. Tehát nem azt jelenti, hogy ők most itt egy két hét alatt nyomozták ki, hogy eltűnt a 17 milliárd, hanem az addig is megvolt, csak most már érdemi munkát végezhetnek. És pont ez a lényeg az igazságszolgáltatásnak, hogy ha államtitkár, ha helyettes, stb., kérdezzük meg egyáltalán, hogy hova lett ez a pénz? Mi ennek az oka?
1: Egyértelmű.
2: És majd, bocsáss, hogy bevitték ezt a 6 jampecot, és majd szépen azok majd mérlegelik, hogy érdemesen mondjuk 8 évet leülnöm azért, mert kaptam egy olyan információt, amit nem is én vagyok a hibás. És itt majd ez egy érdekes dolog lesz, ugye a Polip című film, meg majd ugye beszélünk erről a Kózan osztáról is, tehát ezért majd össze fog állni, és előbb-utóbb senki sem akarja elvinni ezt a balhét, és meg lesznek az igazi felelősök is. Nyilván ez nem két hónap, meg egy hét, meg három hét, akár évek, de ez volt az ígéret. Uh-huh. És úgy tűnik, működik.
1: Hát azt majd meglátjuk, hogy mennyire működik, és hogy mi jön ki ebből. Tamás, te?
3: Hát nagyjából ennyi, tehát mindig
2: van. Tehát legalább elkezdődött.
3: Igen, tehát ez kell. Tehát most már azért láttunk egy-két olyan sztorit, hogy parkolási ügyek, akkor már úgy parkolás, park fenntartási ügyek,
2: igen.
3: Meg már valami közétkeztetésről is volt szó. Tehát én azt gondolom, hogy ezek teljesen normálisak, kezdődjenek el, tehát legyen rend.
2: Sőt, ha jól tudom, bocsáss meg, az Európai Unióshoz való csatlakozás is ugye elindult, nem? Vagy ügyészséghez való csatlakozás is elindult. Tehát ez mind olyan intézkedések, ami mérföldkövek az igazságosság és az elszámoltatás felé.
1: Na de várjatok,
2: jogos elszámoltatás
1: felé,
2: fontos.
1: Igen, csak azt nem felejtsük el, hogy kiszórták ezeket a pénzeket. Arról senki nem posztolt, Hatházi Ákos sem, Cseh Tamás sem, és senki, aki ezzel kapcsolatban bármilyen posztot megjelentetett itt Tolna megyében, hogy azok a pénzek, amikre pályáztak, azokra, tehát hogy mi van mögötte, hogy megvalósul-e abból bármi más, mert nyilván ezt ki kell vizsgálni a magának a hatóságnak, de azért könnyen lehet, hogy azok, akik pénzt kaptak, azok a közjavára is fordítják, ha nem mindenki, nyilván az már egy olyan történet,
2: hát
1: hogy az probléma.
3: Mennyit?
1: De hogy mennyit, az megint egy más kérdés, de hogy mi most úgy érzem egy picit ebben az ügyben, hogy úgy áll hozzá a társadalom, hogy adottnak veszi, hogy aki pénzt kapott, az maga nem. Zsebre rakja, és nem lesz belőle semmi, holott tudok Tolna megyébe is olyan szervezetet, vagy olyan nyertest, aki egyébként megvalósít látványosan itt Pakson is programot.
2: De hát a nyomozás az nem azt jelenti, hogyha valaki ellen nyomozna, az mindenképpen vétkes, bűnös és
1: sitemegy.
2: Hát a nyomozás, az, hogy nyomozás elindul, az azt jelenti, hogy El tudsz számolni vele? El. Hello, szevasz. Nyomozunk más. Tehát én nem hiszem, hogy most akinek nincs mitől félnie, az most itt hú, mert most a Tisza elkezdett számon kérni, vagy elkezdett nyomozni, akkor az azt jelenti, hogy az biztos, hogy ebből baj lehet. Hát akinek nincs mitől félnie, az hello, gyertek, nézzétek meg, itt vannak a számlák, erre fordítottam, ennek ezt fizettem ki.
1: Szerintem ez fontos, hogy ezt kihangsúlyozod, mert akkor azt kimondhatjuk, hogy azért az ártatlanság véleme az egy nemzeti minimum.
2: Így van.
1: Tehát, jó, mert
3: szerencsére nem csak nemzeti, hanem büntetőjogi.
1: Oké, csak hogy ezt szerintem mindenkinek tudatosítsuk a hallgatók fejében, hogy attól, hogy elindul egy eljárás, ez nem jelenti azt, hogy valaki feltétlenül bűnös. Természetesen majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége.
3: Igen, csak azért gondoljatok azért abba bele, hogy van olyan közösség, ahova tartozni nem akkora jó reklám. Az NK, nem fogod így hirdetni magad, hogy mi voltunk azok, akik NK pénzeket is kaptunk, és mi voltunk, akik jól számoltunk.
1: Nem lesz kénytelen, ezek általában ugye ki kell rakni, hogy honnan van.
3: Az igen, azzal nincs baj, de hogy képzeld el azt,
2: hogy... betűkkel írod, az nem olyan kanos.
3: Írsz a városhoz egy pályázatot, hogy szeretnénk kapni pénzt. Egyébként mit csináltatok? Mi voltunk azok, akik az NK-s pénzzel jól el tudtunk számolni. Tehát már maga a közegbe bekerülni rossz reklám.
1: Hát én ezzel nem értek egyet, meg szerintem túl volt ez spirázva. Valószínűleg itt Tolna megyében is, és egyébként jövő héten Cseh Tamás érkezik hozzánk, majd akkor ki fogjuk faggatni arról, hogy itt Tolna megyében mire kapták a pénzt azok, akik pénzt kaptak, mert ugye Tamás is megosztotta a videóban, hogy kik kaptak pénzt.
3: Bocsánat, nyilván... ő nem azt mondta, hogy mindenkit felsorolt, aki kapott.
1: Oké, de felsorolt X-et, hát és ami, kíváncsi
3: amikre
1: vagyok.
3: Mögötte úgy gondolja, hogy minimum vannak olyan személyes kapcsolatok.
1: Nem osztotta meg a hallgatókkal, hogy mire pályáztak, hogy amögött van-e valami, tehát hogy miért
3: utána nézhetsz.
1: Ő csak ennyit mondott, hogy hát ők is kaptak, és ráült arra a hullámra, hogy hát itt most az NK a botrányba, akkor ezek azok a Tolna megyei cégek. De szerintem ez inkorrekt, mert hogy azt is el kellene mondani, hogy miért gyanakszom.
3: Hát nem biztos, én azt gondolom, hogy adtam egy kéteringet a hallgatóknak, nézzenek utána.
1: Én meg ezzel nem értek egyet, mert hát miért, az akkor mondjál, hogy hol nézzen utána a hallgató, hogyha szeretné tudni, mert ezt te is tudod nagyon jól, és pontosan a tájékoztatásnak ez a lényege, hogy igen, a hallgatóhoz el kell, hogy jusson az információ, hogy hol tudok akkor utána.
3: Nem olyan bonyolult, hát figyelj, pályáztunk egy-két dolgra, nem az NKA-hoz, hanem mit tudom én, különböző gazdaságfejlesztési. Hát gyerekek, ki kell tenned a kapudra, ki kell tenned a honlapodra, ki kell tenned a nem tudom én micsodádra.
1: De nem, azt nem kell kitenned, hogy te mire pályáztál, csak azt, hogy pénzt kaptál.
2: Hogy pályáztam, mire?
1: Én azt szeretném
2: kaptál 20
1: látni,
2: millió forintot?
1: Hogy mire? Én azt szeretném látni, na azt hol tudom megnézni, Tamás, hogyha te kaptál pénzt a rádió, hogy azt mire kérted?
3: Ha van egy kis eszed, akkor reklámozod.
2: Na, és akkor itt hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, aki úgy érzi, hogy műsorvezetői vénával rendelkezik, Gabi helyett.
3: Ugye, igen,
2: jövő hét, holnaptól már nem leszel, Gabi, jó, ha tudsz róla.
1: Köszi. Nem, de tényleg az van, hogy szerintem itt ez nem fair. És ezt ki kéne rakni, hogy gyerekek, azért gondolom, hogy ez a bizonyos közbeszerzési cég, ami Pakson nyert az NKA alapból, az gyanús, mert a pályázatában az volt, hogy nem tudom, én közbeszerzési tanácsadást vállalok, és az nem kulturális tevékenység, érte?
2: Nem biztos, hogy a nyomozás érdekében bármit mondhat is.
3: Egyrésztről, másrésztről, hogy bármit
2: van,
3: mond.
2: Akárkiről akármit nem lehet mondani.
1: Mert de azt, akkor addig nem mondom, mert az ártatlanság
3: az köznyilvános dolog, hogy ő elmondott egy listát, hogy kik nyertek.
2: Ők nyertek, így
3: van. Mi az, hogy ebben mi volt a titkos?
1: Mert azzal az összefüggésben mondja el, hogy az NK a botrányba...
3: Hát, ez sajnos az ő szólásszabadságába beletartozik.
1: Én ezzel nem értek egyet, és ezzel nem értettem egyet a Sukkoró ügynél sem, meg semmi olyan ügynél, amikor valakit politikai érdekből és alapon bevádolnak, majd aztán persze kiderül, hogy mondjuk éppen egyébként nem állta meg a bíróságon a helyét, de azt már nem hallja meg utólag, hogy ja, hát bocsi, hát tízével...
3: Na de ez te, neked megvan az esélyed, és hogyha ugyanezt hallod a hallgatóktól, hogy amikor meghívod vendégként, akkor ezt pontosan tudod ezzel szembesíteni, hogy honnan tudjuk, hogy nem ő csak egyszerűen az ő egyéni érdekei azok, amelyek rombolja másoknak a goodwillját, akik esetleg nem beleértenek egyet. És akkor erre viszont már válaszolnia kell.
2: Egyébként ezek pontosan a fideszes sajtóból ugye ismerjük ezt, hogy valakit be kell mártani, jó, utána elnézést kérek, meg kifizetem a bírságot, de azt már soha senki nem. Tehát a karakterrombolást ezt vér profin csinálták.
3: Hogy volt nagyon sokáig ez... Terry Black meg a vona?
2: Ja, vona. Tehát azért gyerekek.
1: Igen, csak azért
2: meg
1: ez az,
2: ezen
1: ami...
2: Ezen kívül is még 100 000 példát lehetne mondani. Ez egy bevett gyakorlat volt eddig a politikai életben, hogy összesározlak, aztán majd utána elnézést kérek, kifizetem közpénzből, azt jót szakát.
1: És nem lehetne egy kis kultúrát vinni bele, ha már itt váltás volt, és ebbe pont hogy változtatni?
2: Szerintem.
1: Hát.
3: Te kell, igen. De azt gondolom, hogy most ebben a pillanatban azért van erre igény.
2: Igen.
0: Okay. Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: a Paks FM-en.
1: Egy utolsó etapra visszatértünk Weisz Józsival, Strasser Tamással.
2: És... ahol mi már csak elköszönhetünk, a többi pedig a Gabi.
1: Így van. Igen. Hát végre lesz valami jó is a műsorban. Bummensót nyomok.
3: Igen, végre lesz valami jó. Olvastam a Facebookon egy nagyon elmés szösszenetet. Nyilván nem kell komolyan venni ezt sem, mint ahogy egész más sem, hogy ugye mindenki ágál az alkohol, a cigaretta és a cukor ellen. Persze, amikor meg padlót fogtam, ki volt ott? A brokkoli?
1: Igen.
3: Na, de nem kell ezt komolyan venni, de tetszett
1: nyilván,
3: ez a hozzászólás.
1: Nyilván. Na hát az imént ugye azt mondtam, mielőtt itt a zenét bekapcsoltam, hogy beszélünk egy kicsit Kapitány Istvánról, mert hogy a gazdasági és energetikai miniszter arra kér mindenkit, hogy este 6 és 9 óra között lehetőleg ne használja az elektromos eszközeit.
3: A nagy melegre való tekintettel.
1: A nagy melegre való tekintettel.
3: Tehát ez egy 3-4
2: nem csak, hanem az energiaárak miatt. Azért azt tudjátok, hogy hogyan működik. Nappal rengeteget termelünk, sőt még fizetünk azért, hogy átvegyék tőlünk. És éjszaka meg tavaly volt olyan, amikor 1000 euró volt egy megawatt óra.
3: Igen.
2: És azt mi úgy vettük vissza. Tehát nekünk ezek nem voltak hát jó bizniszek. Uh-huh. És ugye az a baj, hogy 6-tól 9-ig vannak a fő. Ezért azt hiszem el is tolták a meccseket 10 utánra.
3: Igen, de egyébként Mexikóban. Ezért hajnali 2-kor játszak Mexikóban. És azért, hogy nekünk.
2: Jó legyen.
3: Persze. Jó, egyébként nem tudom, hogy Paks környékén pont épült valamilyen tároló, nem? Nem lehet, hogy itt adtak át egy nagyobb akkumulátor kapacitást, pont azért,
2: lesz, igen.
3: De nem csinálták már meg? Nem,
2: én nem tudom,
3: még
2: hogy
3: át?
2: Még ezt nem tudok, én sem tudom.
3: Mert én olvastam valami ilyesmit, hogy ez a napelempark, és akkor egy nagyobb, pontosan ezért, hogy amit nappal termelnek, az éjszakai felhasználásban ne kelljen.
2: Tehát, hát ezért lenne jó, hogyha ez a pályázat is, amiben 10 kiló.
3: Mert a megújuló energiának ez egyetlen egy hátránya van, hogy szezonális időszakos. Tehát a szélturbina az akkor tud termelni áramot, ha fúj a szélt, ha nem
2: fúj,
3: akkor így
2: át. Azt megtisztelezzük 10 éven belül, hallottátok, nem?
3: Nem tudom, hogy van-e annyi szél Magyarországon.
2: Van, azt mondják, sokkal jobban a szélcsatorna.
3: Győri részen ott van egy szélcsatorna, egészen lehúzódik.
2: Azt mondják, az egész ország fölött van, sokkal jobb, mint amire egyébként mi magunk gondolnánk.
3: Nem tudom, tehát én ebbe szélsőséges vagyok.
2: Igen.
1: Nem értek hozzá, úgyhogy ehhez nem tudok hozzászólni.
2: Van olyan?
1: Van.
2: Ne szórakozzatok
1: például
2: velem.
1: Ez.
3: Na, és
1: hogy most
3: és
1: milyen szélcsatornák, hol mennek?
3: Bocsánat, visszakanyarodva erre a felszólítás, ez teljesen reális és normális.
1: De mert ezen is kikezdik őt, nem?
3: Na,
2: hát ez arra az oldalra,
3: kell nézni, hogy... ki kezdi ki. Hát most akinek semmi
2: de,
3: nem jó.
2: De most őszintén azt gondolom, hogy egy társadalom, amelyik saját magának építi az országot, miért ne lehetne egyébként racionális? Tehát, hogyha 1000 megawattba kerül, hiába van fixálva az ár, azért az valahol elmegy. Miért nem tudjuk úgy megcsinálni a dolgokat, hogy tényleg figyeljünk oda. Erre, ezért voltam kiakadva például a benzin, hogy hívják,
3: Ástopnál,
2: hogy 50 milliárdba kerül Magyarországnak rendszeresen, vagy ott van például az élelmiszer Ástop, ami megint csak az import termékeknek jó, mert ott van mozgás. Tehát ne szúrjunk már ki magunkat.
3: Magunkat, igen.
2: Amikor csak egyszerűen egy kicsit józan belátás kellene.
3: Jó, most az, hogy ha felszólít egy miniszter, és azt mondja, hogy figyelj,
2: kér
3: arra, hogy ha mosni akarsz, akkor indíts már be délbe, és otthon vagy, akkor ne este 6-kor, érted?
2: Hát most azért...
3: És mi van?
2: És várjál, ehhez segítettek is.
3: Nagyügy.
2: Bocsánat, és ez most segítenek is, mert hétfő kedden az állami szektorban home office lesz. Tehát mindenki gyorsan, ennyi. Napközben mosogathat.
1: Az egyébként piros pont. Azért ott szeretném a home office. Hogy home office.
3: Szerintem sokkal többet fognak fogyasztani az emberek, mint ha bemenne a munkahelyre.
2: De napközben nem baj egyébként,
1: nem,
2: mert egyáltalán kisimítja a dolgot.
3: Igen.
2: És sokkal több lesz az áramfelhasználás, kevesebbet kell eladnunk külföldre.
1: Meg nem kell
2: ebben.
1: Én ezt onnan nézem, hogy nem kell ebbe a melegben egyébként kilépned az ajtó.

0: otthon sem, mert
1: a komfortzónádból.
0: Megdöglünk, ahogy a Bödöcs mesélt egyszer.
2: Igen. Illetve annyi, hogy például, azt meg tudom ígérni, hogy mi például a szállítógépet nem kapcsoljuk be.
1: Mert nincs.
2: Hétfőn kedden, nem, tehát kimész az udvarra, a vizes ruhádba, betárt a kaput, visszaviszi száraz a ruhát. Tehát
1: ez így van.
2: 6,5 másodperc alatt, tehát hogy megszárad rajtad bármi is.
1: Ez így van.
2: Hogyha így alakul, egyszer, másodszor meg...
1: Hát 6 és 9 között meg pláne nem a szárítógépet.
2: Főleg, mert nincs is. De ha lenne, se kapcsolnánk.
0: És hajszárított, pláne nem.
2: Azt meg lehet. Viszont nálunk környezetbarátabb nincsen, mert ha dicsekedjük, hogy zárt udvarban vagyunk, ugyan tele vagyunk szomszédokkal, de senki nem lát be, remélem.
1: És nem is kíváncsi, maradjunk nincs.
2: Tehát mi azt csináljuk, hogy ugye van ilyen hordó, azt telerakjuk vízzel, és minden nap 3-4-5-ször zuhanyzunk, de a napenergiával melegítjük a vizet.
0: Így azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy de nem használtok otthon ruhát, és azért nem kell mosni annyit.
1: Ez is igaz.
2: Ennyi, így van.
1: Ez is igaz.
0: Jó ötletet adtam. Helyes. Ez lesz a következő.
1: Tehát én azt gondolom, hogy ezt a felhívást én inkább edukációs, tehát oktatási megnyilvánulásnak kezelném.
0: Hát sok egyébként...
2: Hogy ne használj abszolút... ruhát?
1: De.
2: És ez jó tehet például nem, a népszakorulatnak is. Előbb-utóbb eszedbe jött, hogy na, bújjunk össze, mi újság van.
1: Nem, én csak a 6-tól 9-re gondoltam, azt, ja. Hogy neked minden ide jön vissza.
2: Nem, de aztán ott tartottam. Hát
1: nem
2: is tudok
1: mondani, tehát ugye erre, kinek a pap, kinek a paplan, tehát...
2: Igen.
0: Na jó, még van 2 percünk.
2: Mit illetve a bocsáss meg, és akkor még egy ilyet, hogy nem véle, nem csak az ár miatt, hanem azért, mert akkor van a villamoshálózat a legnagyobb terhelés
1: így
2: is.
1: Van.
2: És az se bírja. És itt egy gondolat.
1: De a kettő között van összefüggés, azt
2: van összefüggés.
1: Köszi, oké.
2: Oké, és akkor egy gondolatot hadd fűzzek még hozzá. Ugye mindenki arról volt, hogy te az árstopnál, meg minden, meg rezsijár csökkenésnél, viszont a rendszerhasználati díj meg ugye 3-szorosára nőtt. Akkor az hova lett? Az éveken keresztül horror áról befizetett rendszerhasználati díj, ha nem bírja a rendszer, akkor mit fejlesztettek? Hova lett az a pénz? Ez megint egy nagy kérdés, hát, de ez költői volt.
0: Költői, igen.
1: Azért azt tudjuk, igen. Hogy egyébként a
2: jachtosodott.
1: Nem azért azt látni kell, vagy legalábbis én ilyeneket olvasok, hogy a napelemes rendszerek azért nagyon megbillentik.
2: Persze.
1: Tehát olyan túlkapacitást igényelne maga a hálózat, amit nem lehet egyébként egy sima fenntartása egyébként
2: megoldani. Hát ezért szokták azt csinálni, hogy a hálózati feszültséget megemelik, és akkor igen. Úgy van beállítva neked a napelemet, hogy a 220 feszültségnél ugye visszaterhel, de 240 van a hálózatban, úgyhogy ez olyan az áram, mint a víz, hogy oda folyik, ahol kisebb, hiába nyit ki a rendszered, nem tudja betáplálni, mert 220-tól 240-re nem fog áramolni neked az a rohadt elektron.
1: Igen.
0: Na jó, hát sajnos lejárt az idő.
2: Ugye milyen rossz, ha olyanról beszélek, amihez nem értesz? Mikor elkezdetek itt jogászkodni?
0: Látod a tekintetembe, ahogy ugye homályosult. Én éreztem, de egyébként most így bevakítom.
1: Hát ha csak homályos lett volna, de zombisodott.
0: Igen, abszolút. Figyelj, semmi fizika. Tehát, hogy én be vagyok oltva mindenféle ilyen fizika meg hasonló dolgok ellen.
3: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása.

legnagyobb best-of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk. Íme egy kis ízelítő a mai best-of sztárórából.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással.
1: Élesztő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keretmegállapodást írt alá két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítéssel pénteken Washingtonban, írja az MTI. Az amerikai fővárosban tartott esemény lezárta a kedden kezdődött kétoldalú tárgyalásokat, amelyeken az Egyesült Államok közvetítőként vett részt. A keretmegállapodás részleteit nem közölték, a dokumentumot mind Libanon, mind Izrael részéről az Egyesült Államokba delegált nagykövet írta alá a washingtoni külügyminisztériumban tartott eseményen. Új főispánja lesz Tolna vármegyének. A pénteki magyar közlönyben jelent meg a miniszterelnök határozata, amely szerint 2026. június 29-i hatállyal hét vármegye élére nevezte ki új főispánt. Tolna vármegyében dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék polgármestere kapta meg a megbízatást. A kinevezés a város számára is jelentős változásokat hozhat, hiszen első embere országos jelentőségű államigazgatási feladatot vállal. A főispán a vármegyei kormányhivatal vezetője, aki irányítja a hivatal működését, felügyeli az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik a kormányzati döntések helyi végrehajtásáról. Dr. Bozsolik Róbert szombaton közzétett Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a főispáni kinevezés egyben azt is jelenti, hogy el kell búcsúznia a polgármesteri feladatoktól. Tájékoztatása szerint lemondását követően a város vezetését dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át az időközi polgármester választásig. Hőségriadó idején és az enyhébb nyári napokon is fokozott figyelemmel érdemes a gépjárművekkel közlekedni, ugyanis a tűző napsütés is balesetet okozhat, ronthatja a látási viszonyokat, amikor akár csak egy pillanatra is elvakítja a sofőrt, hívta fel a figyelmet Komlosiné Kisanett. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője rádiónknak elmondta, nem csak az esős napokon lehetnek rosszak a látási viszonyok az utakon, hanem száraz, napsütéses időben is.
5: Legfontosabb az, hogy függetlenül attól, hogy egy adott útszakaszra akár 50 km per óra, akár 90 km per órás megengedett sebességet enged a kereszt, tehát annyival haladhatnánk, de van olyan külső tényező jelen esetben a tűző napfény, vagy akár a lemenő nap, vagy a felkelő nap, ami el tudja vakítani az embernek a látását. Bizony nagyon fontos, hogy a gázpedálról vegyük le a lábunkat, próbáljuk a körülöttünk lévő teret figyelni, hiszen sajnos volt már amiatt tragédiával végződő baleset a tavalyi évben, ugyan nem nyáron, hanem pont télen, aminek az egyik okozója azon felül, hogy a járművezetője nem volt egy elég figyelmes, hogy a nap, felkelő nap elvakította a járművezetőt.
4: A közlekedés kapcsán az állójárművekre vonatkozó szabályokról se feledkezzünk el, már 25 fokban sem szabad állógépjárműben egyedül hagyni senkit, ha pedig egy kisgyermekre felnőtt felügyel az állógépjárműben, akkor is fontos a szellőztetés.
5: Ha egy szülő vele marad, akkor az első és legfontosabb az, hogy levegőt vigyünk be az autóba, tehát az ablakokat folyamatosan tartsuk le engedett állapotban, és mindig őrizzük a gyermeket, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülünk, hogy éppen elaludt, amikor nekünk dolgunk lenne. Hasonló a helyzet a házi állatokkal, kutyával, macskával, minden olyan kis kedvenccel, akiket magunkkal szoktunk vinni különböző utazásokra. Na most, ha elképzeljük azt, hogy egy állat, akinek körülbelül van egy négyzetméternyi területe, illetve levegője, és mi azt ott még be is zárjuk a forróságba, az beláthatatlan következményekkel tud járni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az állatainkat se hagyjuk soha semmilyen körülmények között ebben a melegben az autóban.
0: És most
3: Sporthírek a Paks FM-en.
4: Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják, jelezte Nathan Johnson Real megye serifje pénteken. Vic Jones, az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg az új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Az állatot egy másik zsiráffal együtt a Cedar Hollow nevű magánbirtokon tartják a szövetségi állam Texas Hill Country nevű hegyvidéki lakott területektől távol eső részén, írja az MTI.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
1: Reklám.
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: Megérkeztek a stúdióba az ASE. Kenusai, Koller Kristóf, Juhász István és Hodován Dávid. Sziasztok, fiúk, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Hogy bírjátok a meleget?
3: Kicsit nehézkesen, de én mondjuk személyesen egész jól egyébként.
1: Többiek?
4: Én nagyon nehezen.
2: Én is nagyon nehezen.
1: Ilyenkor a vizen se jobb, igaz? Sőt.
3: Hát, nem igazán. Sőt.
4: Még rosszabb.
1: Szerintem. Még rosszabb, igen, ahogy így veri a fényt rád, és igen, hát nem egyszerű. Na hát ugye Európa-bajnokságon jártatok mindhárman, Portugáliában, és ennek kapcsán beszélgetünk most. Pisti, kezdjük veled, ugye. A felkészülés során eredetileg a párosra voltatok ráállva, és aztán mégis 500 és 1000 méteren indult el egyesben, és az 1000 méteres döntőben életed legjobb idejét mented. Ez milyen érzés volt számodra, hogy a fináléban ezt sikerült elérned?
4: Hát igazából, igen, ahogy mondtad, a párosra készültünk elsősorban. Ez nekem egy, hát nem is gondoltam volna év elején, hogy 1000 méter egyesben fogok indulni az Európa-bajnokságon. Nagyon nagy lehetőségként éltem meg, olyan emberekkel versenyezhettem, akikkel még egyéniben soha, világklasszis sportolókkal tényleg, és a középfutamban is már egyébként valahol volt legjobb időmet mentem, ezzel sikerült bejutni a döntőbe, ami egyébként a fő célom volt, hogy döntőzni tudjak, és a döntőben pedig ezen még sikerült faragni egy nagyjából másfél másodpercet, aminek nagyon örültem, és tényleg szerintem ebben a jövőben még sok másodperc tud lenni a javamra, és tényleg nagyszerű élmény volt versenyezni.
1: Az, hogy az előfutam után még középfutamot kellett menned, az mennyire vett ki belőled plusz energiát? Hogy érzed?
4: Hát igazából számítottam rá, hogy kell majd mennem egy középfutamot, mert elég durva előfutamot kaptam. Igazából itt már nincs olyan, hogy könnyebb előfutam. Első három jutott egyből tovább. Nagyjából voltunk 5-6-an arra a három helyre, szóval ott már kb. Fél távnál láttam, hogy az nem lesz meg, és el is engedtem. Készültem a középfutamra. Ott pedig meg láttam, hogy igazából az ukrán versenyző az, akit meg tudok verni, és meg is kell verni a döntőhöz, és szerencsére jó finisszel sikerült is, és ezután pedig következett a döntő.
1: Kristóf, feltételezem, te voltál a párosnak a másik fele, és te azért szoktad így elemezni a történéseket. Azt hogyan dolgoztátok fel, hogy nem sikerült most párosban kijutnotok az EB-re? Mire vezetitek vissza?
3: Hát azért nekem elég egy hullámvölgyes tavaszon volt, kezdődött azzal, hogy kimentünk Amerikába edzőtáborozni, akkor én ott egy nagyon kemény betegséget elkaptam, a jövő több hétig. Hát kicsit nehézkesen jöttem vissza az edzésbe, szenvedtem elég keményen utána. A válogatott megelőzően is volt két héttel egy ilyen megfázásos betegségem, az annyira nem volt vészes, ott tudtam mellette edzeni szerencsére, és akkor a válogató nagyon jó formába érkeztünk, egyébként a hazai válogatott meg is nyertük. De nekem aznap már estére el is kapott egy ilyen hányásos hasmenéses vírus, és a versenyt igazából én egyesben nem is tudtam folytatni emiatt, és utána jöttek a világkupák, amik a válogatási elvek szerint további válogatók voltak, az első két egység megy tovább, akik a hazai válogatón első két helyen végeztek, és itt sajnos, mivel ezek nagyon rövid időn belül voltak a válogatóhoz képest, azt éreztem, hogy nem tudtam visszaszerezni az erőmet a betegség után, azért fogytam is több kilót, és ezt megéreztem a pályák végén, hogy nem voltam erőben, teljesen legjobb formámban, úgyhogy igazából erre vezetném vissza.
1: Hát akkor rád járt a rúd év elején, azt lehet mondani.
3: Igen.
1: Dávid, te most 500 helyett 200 méteren indultál egyesben. Miért döntöttetek a rövidebb táv mellett?
2: Hát igazából nem volt nehéz döntés, mert kvázi ez volt az egyetlen esélye most ma maradt úgymond idénre. Mert kiírtak egy pótválogatót a világkupák után. Erre azért is volt szükség, mert nálunk ugye egy válogatós rendszer van, és nem volt ez a szám, és mindenki úgy érezte, főleg a kapitány, hogy szeretne mindenkinek lehetőséget adni, és ezért ott a sikerült ott szerencsére megnyerni.
1: Ugye az előbb nem mondtuk el, Pisti, te 1000 méteren lettél, várjál?
4: 8.
1: Igen, 8. és 500-on pedig 6. helyezést értél el. Igen, Dávid, te pedig az 5. helyen végeztél, és mindössze néhány tized másodperc különbséggel maradtál le a dobogósokhoz képest. Ez inkább motivál, vagy inkább bosszant?
2: Megmondom őszintén, inkább motivál, mert hát ennyire közel még nem voltam felnőtt mezőnyben egyesben ilyen jó pozícióban. Főleg így a világkupák után, mert például azt tudom hasonlítani, hogy Szegeden is megkaptam egy nagyon erős előfutamot. Ott volt a spanyol és az orosz is, és akkor középfutamra kényszerültem. Itt viszont mondhatom, maga biztosan sikerült az előfutamból egybe bejutni a döntőbe, kiadva a középfutamot, úgyhogy mindenképpen nagyon jó formát sikerült hozni, jó formában éreztem magam, gyorsnak éreztem magam, és ez szerintem meg is látszott, ki is jött, mivel tudtunk egy nagyon jó fölkészülést csinálni, specifikus edzést csináltunk, úgyhogy szerintem ez nagyon jó volt, és megmutatkozott.
1: Oké, szuper. Pisti, ugye, ahogy említettem, te párosra készültél elsősorban. Hogyan tudtál gyorsan átállni az egyes evezésre? Ez nagyon más a kettő egymáshoz képest?
4: Hát igazából alapból egyesben edzünk. A páros edzések azok hát heti 2, max. 3 be van rakva, hogyha készülünk párosra. Hogyha nem készülünk párosra, akkor nyilván csak egyes. Nem volt nehéz átállni, mert sok egyes, nagyon sok egyes megyünk, és az az alapja az egésznek, és a válogatón is indultam egyeseket, és ez alapján tudtam kijutni az EB-re. Igazából...
1: Laza volt. Nem volt semmi extra. Egyébként a döntőből tanultál valamit, amit a következő versenyeken tudsz hasznosítani?
4: Mindenképp tanultam. 1000 méteren az eleje az szerintem megvan a pályámnak. Jól ott el tudok menni a nagyokkal is akár. Így a közepe és a vége előtt olyan 200-300 méterrel kell kicsit nem is kicsit, az iramot följebb húzni, hogy ott lépést tudjak tartani a nagyokkal. A finisem azt szerintem rendben van. Ezekkel lehet lefaragni azokat a másodperceket, amik szükségesek ahhoz, hogy előrébb tudjak végezni.
1: Kristóf, nálatok hogyan állt össze ez a négyes hajó? Ugye Opavszki Rékával, Csorba Zsófiával és Fejes Dániellel mix hajóban lettetek harmadikok 500 méteren. Mikor edzettetek először együtt?
3: Hát volt Szegeden egy edzőtáborunk, igazából az EB-t megelőzően egy hét, és akkor ott érdeltünk össze. Talán két edzésünk volt így itthon, meg még egyet kimentünk Portugáliába is, de ugye alapvetően egyben mozogtunk egyből, szóval igazából annyira sok felkészülést így nem igényelt, tehát nem volt idegen elsőre. Beállításokkal kellett kicsit szórakozni igazából. Én ott teljesen a komfortomat középen annyira nem is találtam meg, kicsit kicsi volt nekem így a helyem ott bent, tehát előtt talán kicsit komfortosabban éreztem volna magam a hajóba, de szerencsére sikerült így is egy jó versenyzést csinálni.
1: Te szereted a ritmust adni, igaz?
3: Igen.
1: A dolgokhoz. Oké, és a bronzérem mögött ugye most mondod, hogy hát azért olyan nagyon sok összehangolódás nem kellett igazából, de maga a csapat hogy állt össze, azt kirakta össze?
3: Hát ez is igazából a válogató alapján lesz összerakva. Nyilván ez más az egész, mivel itt szükség van ugye két balosra, két jobbos kenusra. De hát igazából a Dani is ugye párosban és egyesben is nagyon jól szerepelt a válogatón, a lányok is ügyesek voltak a válogatón, és akkor így kerültek be a szövetségi kapitány, állította össze lényegében.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Lehet, hogy ez buta kérdés, de vegyes hajóban nagyobb felelősség hárul a férfi evezősökre, mint ha tisztán mondjuk egy férfiakból álló négyesben evezel. Tehát, hogy van ilyen külső vagy akár belső nyomás, hogy fú, jobban kell húznom, hogy a csajokról levegyem mondjuk a terhet, vagy nincs ilyen?
2: Hát nyomás az azért az nincsen, de az tény, hogy egyébként így a férfi kenusok ilyenkor így a motorja a hajónak lényegében. Tehát az erőt azt így mi adjuk a hajóba, és hát szerintem én azt gondolom, hogy nagyobb különbségek jönnek ki akkor, hogyha egy gyengébb férfi kenusok vannak a hajóban, mint hogyha gyengébb női kenusok.
1: Értem. Dávid, mennyiben más felkészülni egy 200 méterre, mint egy 500 méterre?
3: Hú, hát merőben más, mert azért mégiscsak tényleg egy klasszikus sprinttáv, tehát sokkal rövidebb távokat kell minél gyorsabban edzéseken is teljesíteni. Annyira nem szoktunk általában annyira úgymond teli pályákat menni most már, és itt is azért volt vegyesen, tehát hát nem mentem nagyon 200 métert edzésen, hanem inkább rövidebbeket. És nagyon jól be tudtuk gyakorolni a rajtokat, tényleg a megindulást, hogyha úgy van, robbanékony megindulás, nagyon kulcs ennél a számnál. És igazából az a lényeg, hogy minél hamarabb elérje az ember a maximális sebességet, és azt ugye minél tovább kitartsa. Ez a legnehezebb része. Még visszatérve a versenyhez, meg a futamhoz, mindenképpen egyébként örülök neki, mert sikerült megverni most egy például a német versenyzőt is, vagy a grúz versenyzőt is, akit nem sikerült, például Brandenburgba, úgyhogy egyértelműen látszik a fejlődés, illetve hát az időnek is nagyon örültem, mert rekordot sikerült menni így a döntőbe, úgyhogy végre sikerült egy 39 elejét, úgyhogy most már egy 38-szal kezdődött, majd megcélzok a világbajnokságra, hogyha lehet, és most már tényleg szeretnék dobogóra állni, így elkapni a nagyokat, a klasszisukat, hogy így mondjam.
1: Így legyen. Egyébként mindhármatoknak vannak olyan versenyzők, akinek a legyőzéséből presztízs kérdést csináltok, hogy őt legyőzöm, akkor az valamit jelent?
2: Hát vannak olyan versenyzők a mezőnyben, akik, hogyha mezőny vagy verseny közben látsz, hogy ott van melletted, akkor tudod, hogy nagyon rossz helyen nem látsz igazából. Azt nem mondom, hogy presztízs kérdést csinálunk belőle, de azért például a párosban, hogyha valaki megver egy orosz párost, akik egyébként így az esetek 90%-ában első helyen végeznek, akkor azért az nem kis dolog.
1: Uh-huh. Pisti, te mit emelnél ki? Mire vagy a legbüszkébb ebből az Európa bajnokságból, ha egy dolgot ki kellene emelned?
4: Hát többet is ki tudnék, szerintem.
1: Akkor többet is ki. Nyugodtan. Nem,
4: hát
1: nem tartok.
4: Elsősorban az, hogy 1001-esben döntőzni tudtam. Szerintem az nagy fejlődés, úgyhogy nem is készültünk igazából úgy klasszikusan 1000 méterre. A másik meg az, hogy 500 méteren megvertem a Tarnovskit, aki egyébként nem volt olyan jó formában, de mégis jó érzés volt megverni egy olimpiadobogóst, meg egy 500-on világbajnok versenyzőt. Szóval ezt tudnám úgy kiemelni.
1: Hát az olimpián is lehet pont rossz formában, úgyhogy ez már eleve egy ilyen pozitív érzés az embernek. Dávid, te ugye a szakmai értékelések szerint stabilan javulsz. Te miben látod ennek a fejlődésnek a kulcsát? Mit kell még hozzátenned ahhoz, hogy tényleg dobogóra tudja állni?
3: Fú, hát talán a konzisztenciát mondanám, illetve hogy tényleg sokkal jobban odafigyelek így a kisebb dolgokra. Talán ezek az 1%-ok így most így jobban hozzáadottak a dolgokhoz. Lelkileg is, pszichológiailag is sokkal stabilabbnak érzem magam, magánélet szempontjából is, úgyhogy szerintem ezek nagyon kulcs, tényleg egy sportoló teljesítménye szempontjából, hogy tudjon stabil teljesítményt hozni.
1: Az biztos, a kiegyensúlyozottság az életben az nagyon-nagyon fontos a teljesítmény mögött. Kristóf, ugye ti a spanyolok és a németek mögött szereztétek meg a bronzérmet. Nem tudom, hogy ilyenkor megfogalmaztok távlati célokat, vagy igazából teljesen esetőleges, hogy milyen hajó lesz legközelebb a Mix 4-es, és igazából erre nincs lehetőségetek.
2: Mármint, hogy pontosan hogyan érted?
1: Hát, hogy mondjuk ezzel a négyessel mit szeretnétek elérni a jövőben, vagy igazából ennek nincs jelentősége, ja. Mindig aktuális teljesítmény alapján áll össze a négyes.
2: Igen, hát nagyjából ugye mi a Pistivel ugyanezekkel a lányokkal mixnégyeseztünk a tavalyi évben is, és egyébként idén másik két lányjal mentünk volna alapvetően, és a szövetségkapitány azt szerette volna, de nekik már volt két versenyszámuk az Európa-bajnokságra, úgyhogy ők végül nem vállalták el. Ők azt mondták, hogy nekik az úgy már sok lenne. De igazából szerintem lehet vele tervezni. Én azt gondolom, hogy így a lányok közül is az első 4-5 versenyzőből bárkit berakhatnak. Szerintem a férfi kenuból is az első 4-5 versenyzőből bárkit berakhatnak, és egyébként szerintem az egység az odaérhet a dobogóra, akár jövőre is. Úgyhogy talán ezt mondanám, igen.
1: Oké. Na és akkor egy utolsó kérdés, ez mindenkihez szól. Mi a következő megmérettetés, és ki milyen számban fog indulni? Akkor Kristóf, most nálad marad a szó. És
2: jó. Most megyünk majdnem sokára Montrára, egy világkupára, Montrába. És ott a Pistivel most elindulunk párosba, mivel ez is egy világkupa lesz, két egység indulhat, úgyhogy kaptunk még egy lehetőséget, hogy idén versenyezünk ebbe a versenyszámba, és szeretnénk megmutatni, hogy amit a világkupán hoztunk, az nem feltétlenül az a versenyzés volt, amit például előtte már a válogatón meg tudtunk csinálni, tehát hogy most azt érzem, hogy újra visszajöttem formába, újra összeszedtem az erőmet, úgyhogy szeretném magamnak is bebizonyítani, hogy tudunk jól menni ebbe a versenyszámba.
1: Uh-huh. Dávid?
3: Én most a Montreali versenyt azt kiadom, tehát a kapitánya azt egyeztettük, hogy én most ne utazzak, és akkor tudok egy teljes felkészülést csinálni a világbajnokságra.
1: Ami mikor lesz, és hol?
3: Ami augusztus végén lesz Lengyelországban, Poznanban, azt hiszem ilyen 24-27-ig, vagy valami ilyesmi, és nem tudok pontosat mondani. És igen.
1: Oké. Okay.
3: Még visszatérve, hogy
1: csináltam.
3: Igen, nyugodtan. Kérdéshez is, talán még tényleg, hogy minden összeállt, ugye? A pszichológus, a dietetikussal való, tényleg megtaláltam azokat az étrendet, ami nekem beválik, illetve azokat a tápkiegyeket, ami úgy érzem, hogy ugye szükséges, ha kihozza az ember magába ezt a teljesítményt.
1: Tortát nem eszel, remélem.
3: Hát fontos, ugye, hogy az ember tényleg odafigyeljen ezekre a dolgokra.
1: Oké. Okay. Pisti, te a pároson kívül Montrealban egyéniben indulsz, nem indulsz?
4: Nem indulok. Úgy volt, hogy lehet, hogy indulok, de végül az lett, hogy csak párost indulunk, és csak párost indulunk.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: Best of élesztő.
1: Élesztő.
0: A Pax FM-en.
2: A stúdióban Kovács Kira Diana. Szia, jó reggelt.
3: Szia, jó reggelt.
2: Ugye József Nádor ösztöndíjat, illetve József Nádor emlékérmet vettél át, ami szerves összefüggésben van a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjjal. Kérlek egy picit, mesélj a hallgatóknak arról, hogy mit is jelent ez a József Nádor emlékérem, és hogyan kaptad meg?
3: Igazából ezt a József Nádor emlékérmet azok kapják meg minden egyes karon, akik az adott karon a Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjat pályázók közül a legjobb, vagy a legmagasabb pontszámot érték el. Úgyhogy hát igazából ez a még tavalyi, vagy a 25-26-os tanévre szóló Nemzeti Felsőoktatási ösztöndíjnál ez akkor a természetudományi karon ezt én kaptam meg. És hát igazából itt beletartozott a tanulmányi eredmény is, ami alapján kaptam, illetve különböző tudományos tevékenységek, konferenciára mentünk párszor, illetve egy konferencia kiadvány cikkünk is született, illetve TDK-n, OTDK-n is voltunk, ugye ezek a tudományos diákköri konferenciák egészen nagy nevek egy egyetemen, úgyhogy ezek alapján kaptam.
2: Ez mennyire volt meglepetés számodra, hogy te lettél a legtöbb pontszámot kapó, és ezáltal ugye az emlékérmet te vehetted át? Ezt tudtad előre, vagy ez ott az átadón derült ki?
3: Nem az átadón derült ki, de nem is akkor, amikor az ösztöndíjat kihirdették, hogy megkapom. Ez nagyjából, ugye tavaly júliusban kellett pályázni erre az ösztöndíjra, és nagyjából idén áprilisban jelezték, hogy egyébként én fogom kapni ezt a díjat. És amúgy eléggé meglepett, mert korábban így jobban beláttam, hogy mit kikapnak, és így azt láttam, hogy az én szakterületekben vagy karomon így nagyon sok publikációt szoktak csinálni, és ilyesmi, és azért azt hittem, hogy biztosan lesz olyan, akinek több pontja volt nálam.
2: Aha, értem. És mit éreztél, és mit jelent számodra ez az elismerés egyébként?
3: Igazából az első meglepődés után amúgy így, hát nem akarom azt mondani, hogy büszke voltam magamra, de azért így jól esett, hogy ugye ezt a mesterképzésem végén kaptam, és ez így kicsit így úgy éreztem, hogy ez az 5 év egyetemi tanulmányaimnak így a teteje, hogy akkor valami kitüntetést vagy elismerést kapok azért, hogy oda tettem magam végül.
2: Abszolút, egy bátran lehetsz erre büszke szerintem, ez tényleg egy nagyon pozitív dolog az ember életében, főleg, hogyha az egyetemen egy olyan elismerést kapsz, amit azért nem kap minden hallgató meg. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért pont a természettudományos területet választottad, és azon belül is, ha jól tudom, matematikusként tanulsz, igaz?
3: Igen. Az alap- és a mesterképzéses diplomát is matematikából szereztem, illetve most még a PhD-mat kezdtem el szeptemberben, azt is matematika és szemtesttudományok területen. Igazából a matematika iránt jobban szerintem a gimnáziumban kezdtem el érdeklődni. Előtte is így jó voltam benne, meg szerettem, de ott nem voltak olyan jó tanáraim. De a gimnáziumban a hatosztályos tagozatra jártam, és ott is az emelt matematika óraszámú képzése. Uh-huh. És ott igazából szerettem meg azáltal is, hogy nagyon sokat tanultunk, nagyon sokat kellett vele foglalkozni, illetve a tanárom is nagyon jó volt, úgyhogy innen is köszönöm Baros Melindának.
2: Na, szuper. És egyébként mi motivál abban a mindennapokban, hogy ilyen kiemelkedően teljesíts, mert azért az, hogy Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülsz, illetve hát ez azoknak mondom, akik régebben voltak egyetemisták, hogy ez a köztársasági ösztöndíjnak felel meg, tehát azért ahhoz elég jól oda kell, hogy tedd magad, és hát nyilván nem véletlen, hogy neked lett a legtöbb pontod, és azáltal az emlékérmet is te kaptad meg. Szóval mi motivál abban, hogy ilyen kiemelkedően teljesíts?
3: Igazából, ami így főleg a mesterképzéses tanulmányaimnál már nagyon motivált, az, hogy addigra megtaláltam még a matematikán belül is azt a szakterületet, ami mondjuk nagyon érdekel esetemben, ez az adattudomány, és egy kicsit ötvözi a matematikát és az informatikát is, amit így egyébként is szeretek, de mondjuk matematika így a fő irány, és azért mondjuk az, hogy a tanulmányi eredményeim is jók voltak, azt is motivált, hogy amúgy szerettem tanulni azokat az anyagokat, illetve például az a témám, ami végül konferenciára mentünk vele, meg TDK-re ilyesmi, az is egy olyan érdekes téma volt, hogy azzal szívesen foglalkoztam, és szívesen mutattam be több helyen is, úgyhogy ezt mondanám, hogy igazából nagyon érdekelt a téma, és ezért szívesen foglalkoztam vele.
2: Uh-huh. Adattudomány, ezt a szót mondtad, ez szerintem sokunk számára igencsak talányos kifejezés. Mit jelent, mit képzeljünk e mögé, a kifejezés mögé? Azt mondtad, hogy a matematika és a számítás technika valahogy itt összefolyik, de mégis mivel foglalkozik az adattudomány?
3: Lényegében úgy tudnám összefoglalni, hogy mondjuk csinálunk különböző statisztikákat, meg mondjuk, hogyha van egy adathalmazunk, például, hogy kinek mennyi volt a jövedelme, akkor nekünk van egy hatalmas adattáblázatunk, és abból próbálunk valami értelmeset kiszámolni, ez egyszerűbb esetekben mondjuk egy átlagkereset, de igazából vannak sokkal összetettebb módszerek, hogy mondjuk van több évvel mondjuk ilyen adatunk, és akkor mondjuk tudunk abból prediktálni, vagy hát megmondani, hogy mondjuk jövőre milyen lesz az átlagkereset, meg ilyesmi. Úgyhogy itt én főleg Pythonba programozok, és ezáltal programozással, illetve ilyen matematikai módszerekkel, statisztikai módszerekkel próbálok minél több információt az adatból kinyerni lényegében.
2: Aha, értem. És milyen kihívásokkal találkoztál az egyetemi éveid során?
3: Hát azért kezdetnek azt mondanám, hogy azért a matematikus szakasz

0: Tudom, akkor ott is oda tetted magad, és megtanultad az
1: igen,
0: alaposságot, nem hagyta, hogy ne tanuld meg.
1: Igen, igen. Úgyhogy sikerült azt is mondjuk így megcsinálni azokat az órákat természetesen, csak nem voltam annyira motivált benne, mert mondjuk annyira nem érdekelt az adott terület.
0: Értem, értem.
2: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: És van olyan oktató vagy mentor, aki különösen nagy hatással volt rád így az egyetemen belül?
2: Igazából az egyetemen kicsit, ugye ott szabadabban vannak engedve az emberek, mint mondjuk egy gimnáziumban, ahol mondjuk van egy osztályfőnök, akivel itt tudsz mindig beszélni. Egyetemen szerintem annyira nem volt így egy ember, de mondjuk első két évben voltak nagyon jó tanáraim, akik tényleg odafigyeltek, hogy az emberek ne hulljanak ki, mert elvesztek a nagy tempóban, úgyhogy azért ott voltak olyan emberek, akik tényleg mondjuk engem is jobban meggyőztek, hogy ne adjam fel ilyesmi, de így egy konkrét embert nem tudnék kiemelni.
1: Oké, és mik foglalkoztatnak most, mik azok a vagy mi a kutatási területed, mint PhD hallgató, ugye ott vagy az egyetemen, mi a doktori disszertáció témája, vagy mi lesz?
2: Igazából, amit most csinálok, azt már mesterképzésen is igazából abból írtam a diplomamunkámat. Ez az emberi öregedéssel kapcsolatos, hogy lényegében ez is ilyen

0: tudomány, vagy vannak adataink, mondjuk az, hogy egy ember mondjuk mennyire tud magasra ugrani, mekkora a BMI-je, ilyesmi. Tehát így lényegében adatok arról, hogy mondjuk mennyire fit az adott ember, mennyire vannak jó állapotban az izma, és a többi, és ebből akarunk életkort prediktálni. Úgyhogy lényegében ezzel kapcsolatos nem csak ilyen fittségi adataink vannak, hanem sok másik is, mondjuk vérmintákból is tudunk életkort prediktálni, ilyesmi. Úgyhogy most ezekkel fogok foglalkozni még a maradék 3 éve biztosan a doktorim végéig, meg ezzel foglalkoztam az elmúlt 2 évben intenzívebben.
1: Ez nagyon izgalmasan hangzik egyébként. Ez azért ebbe beleásni az ember magát, szerintem sok érdekességet tud ebben a témában Igen. találni, meg kikutatni. Valaki segített a témaválasztásba, vagy ez valahonnan jött neked?
0: Ez valahonnan jött, ugyanis nálunk így főleg az a tudomány specializáción, magán a szakon, a specializáció felelős, ő minden évben össze szokott gyűjteni ilyen adattudománnyal kapcsolatos témákat, és akkor én ezt is először csak egy ilyen listából kiválasztottam, hogy ez érdekesnek hangzik, még amikor ugye a mesterképzésen csináltam a diplomámat, aztán annyira megtetszett, hogy úgy voltam, hogy akkor ezzel folytatom a PhD képzést is.
1: Tök jó, tök jó. És a BME, ha már itt a magánál, ahogy említetted, a témavezető, vagy nem is tudom, bocsánat, itt a hirtelen a szakkörvezető, mit mondtál?
0: A specializáció felelős.
1: Specializáció, bocsánat, igen, hát a reggel van. Szóval a specializáció vezetőt említetted, akkor egy picit beszéljünk arról is, hogy a BME maga, az egyetem mit adott neked, mert hogy szerintem ez is egy érdekes dolog, hogyha valaki úgy dönt, hogy ott marad, és PhD hallgatóként szeretne tovább maradni, az biztos, hogy a tanuláson vagy a tudáson kívül valami pluszt kaphatott lelki vagy szellemi értelemben, ami miatt azt mondja, hogy ez egy tök jó hely, én itt szeretnék maradni.
0: Igazából az a legfontosabb dolog, amiért úgy döntöttem, hogy mondjuk maradok a BME doktori iskolába, az a közösség, tehát nagyon sok barátot szereztem lényegében már a alap- és mesterképzésen is, és így tök jó volt a közelükben maradni, mert mondjuk van, aki még csak mesterképzésében van, van, aki ugyanúgy folytatta a doktori képzést, úgyhogy ez volt így az első számú szempont, ami miatt úgy voltam vele, hogy maradok ott, illetve már mesterképzés alatt is mondjuk dolgoztam együtt oktatókkal, mert mondjuk segítettem neki gyakorlatot tartani, vagy házit javítani, ilyesmi, és mivel nálunk a doktori képzésen is kötelező oktatni valamennyit, azért tök jó volt, hogy már így ismerem az oktatókat is valamennyire, és így jobban tudok velük együtt dolgozni, mert mondjuk már tudom, hogy ők milyenek, és nem kell egy teljesen új közegbe bedobódnom egy másik egyetemen, vagy egy másik karon.
1: Sokan jelentkeztetek PhD hallgatónak akkor, amikor te jelentkeztél? Vagy nem,
0: hát
1: nem
0: attól függ, hogy mi a sok. Hát alapmi a mesterképzésen nagyjából egy 15-en voltunk az évfolyamon, és egyébként voltak, akik még egy évvel később, szóval most fogják elkezdeni, de egy ilyen 4-en szerintem abból a 15-ből maradtunk doktorin, ami amúgy egy 100%-os arányban egészen jó, szerintem, de hát nyilván mondjuk nagyon sokan az ELTE-re járnak, akik matematikusnak tanulnak, meg ilyesmi, úgyhogy alap nem ez a legnagyobb szak a BME-n, és azért nem a legtöbben mennek utána BME-s doktori iskolába, de szerintem egészen jó arányban maradtunk ott.
1: Értem. Na és figyelj, már beszéltünk itt a kutatási területedről, az is egy nagyon érdekes terület, de én, ha jól tudom, még az OTDK-n ott a mesterséges intelligenciát és azt is kutattátok egy szintén Paksi Vakbottyán gimnáziumban járt hallgató társaddal együtt, Hermáni Judittal, hogy vajon torzít-e a mesterséges intelligencia, és én kíváncsi lennék arra, hogy mire jutottatok.
0: Igen, igazából az a kutatás, amit vele csináltunk, azt próbáltam meg megnézni, hogyha mondjuk egy adott témában mondjuk a COVID társadalmi hatásai, megkérdezzük ezeket a nagy nyelvi modelleket, például a ChatGPT-t, vagy a Gemini-t, Claude-ot, vagy hasonló ilyen generatív mesterséges intelligenciákat, akkor hogyha abban a témában kérünk tőle egy szakirodalmi összefoglalót, hogy milyen publikációk vannak mondjuk az adott témában, akkor amiket ő ad mindenféle hivatkozásokkal együtt, akkor ott a férfi és a női szerzőknek az aránya az hasonló lesz, mint mondjuk a valóságban, mennyi férfi-női szerzős fontos cikk van abban az adott kategóriában vagy sem. És egyébként az jött ki, hogy nagyon változó a különböző, mondjuk a ChatGPT-nél mondjuk kijött az, hogy kicsit a férfiak felé torzít, de mondjuk a Gemini-nél pedig pont fordítva, vagy kicsit a nők felé torzít. Uh-huh. Úgyhogy egyébként nagyon érdekes eredményeink jöttek ki, és igazából nem feltétlenül tudjuk ezeket mondjuk így megmagyarázni, mert ezek egészen fekete dobozként működnek ezek a modellek, és lehet, hogy mondjuk beleraktak valami mesterséges torzítást, hogy akkor próbálnak arra figyelni mondjuk a Gemini-nél, hogy mondjuk több nő legyen, de mondjuk ezzel már más királyba villentik a mérleget, hogy akkor meg pont, hogy túl reprezentálják őket, mint ahogy a szakterületen reprezentálva vannak, úgyhogy nagyon érdekes eredmények jöttek ki.
1: Na hát ezt is egyszer elolvastam, kíváncsi lennék a kutatásra magára. És egy utolsó kérdés maradt hátra, mert sajnos nem sokára lejár az időnk. Milyen terveid vannak az egyetem utánra? Mert tehát a PhD-t, hogy azt gondolom azt elvégzed, és akkor szeretnél az egyetemen maradni, mint oktató?
0: Igazából most a kutatási témámat nem egészen az egyetemen csinálom, hanem a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetben, és akkor lényegében a kutatásomat ott csinálom, a STAKI-ban, és mellette az ilyen oktatási, meg tantárgy elvégzési dolgaim vannak a BM-en. És igazából, amit így egyelőre látok magam előtt, hogy miután elvégeztem a PhD-t, én nagyon szívesen maradnék a STAKI-nál, illetve most még úgy látom, hogy mondjuk oktatni is szívesen ilyen részmunkaidőben ott maradnék a BM-en, hogyha úgy látják, hogy valahol szükség van rám.
2: Best of élesztő, a

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. Csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől egyig! A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást a kisebb, független benzinkutak számára. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szombaton eljutatott közleményében hangsúlyozta, a kormányváltást nem teszi meg, nem történté a megállapodást a kis benzinkutakkal. Emlékeztetett, az Orbán kormány bevezette az üzemanyagárstoppot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzináraktól, ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb, független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket. Az azóta hivatalba lépett Tisza kormány azonban semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében, igyekszik elsúnyogni a kifizetést, mutatott rá az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Ami jár, az jár, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter kormánya haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást, írt a közleményében Havasi Bertalan. Július 1-én szerdán a Semmelweis nap miatt az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap lesz, tájékoztatott Paksváros önkormányzata. Ezen a napon a házi orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelők, valamint a gyógyszertárak többsége zárva tart majd. A sürgős ellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják az ünnepnapi rendszerint. Kérik, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerek kiváltásáról és a nem sürgős egészségügyi ügyek intézéséről lehetőség szerint előzetesen gondoskodjon mindenki. A nyár folyamán a fürdőhelyeken végez kiemelt ellenőrzéseket a NAV. A Tolnavár megyei adó- és vámigazgatóság ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az első ellenőrzésre június 30-án Pakson kerül majd sor. Júliusban 5 helyszínen jelenhetnek meg a revizorok, köztük Faddon július 3-án és 24-én, Dombováron július 8-án, Szekszárdon július 15-én, Bonyhádon július 17-én és Szálkán július 29-én. A nyár utolsó hónapjában augusztusban 3 kiemelt település szerepel a revizorok listáján, Szekszárdon augusztus 4-én, Tamásiban augusztus 13-án, végül Dunaföldváron augusztus 17-én lehet majd ellenőrzésekre számítani. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolnavár megyében.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Paksi FC szombaton délelőtt a 2026-27-es nyári felkészülési időszakban, adta hírül a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György együttese a Paksi FC stadion edzőpályáján fogadta a szlovák élvonalban szereplő KFC Komárnót, és végül 4-1-es győzelmet aratott. A találkozón Hán János és Pető Márk egyszer, Tóth Barna kétszer volt eredményes. Ugyanakkor a siker árnyoldala, hogy Bévárdi Zsombor a félidő előtt tért sérülés szenvedett. A sérült játékos állapotáról a klub hétfőre ígér további tájékoztatást.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
0: És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
3: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Ez itt a heti körkép 2026. június 28-án vasárnap, 11 óra 2 perc van. Mai magazinunkban is több témával készültünk. Először beszámolunk a TEIT svájci tanulmányútjáról, ahol nukleáris témában is hasznos információkat szereztek a társulás tagjai. Ezt követően Szél Benjamin és Weiss Mátyás paksi önkormányzati képviselők számolnak be körzeteik fejlesztéseiről. Ellátogatunk még a Paks jövőjét meghatározó workshopokra is, valamint megnézzük, hogy milyen programokkal várták a vendégeket a múzeumok éjszakáján Pakson. Végül beszélgetünk még a Tarka SC Szekszárd válogatott kosarasával is. Tartsatok ma délelőtt is velem, a mikrofonnál 12 óráig Tokai Róbertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
2: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Idén is megszervezte külföldi tanulmányútját, a TEI-t. A Paksi Atomerőmű körzetében 16 települést magába foglaló társadalmi ellenőrző, információs és településfejlesztő társulásból 10 település polgármestere utazott ki június 14-én Svájcba azzal a céllal, hogy megismerjék a svájci atomenergetika alkalmazását, valamint tanulmányozzák a nukleáris létesítmények és a közelükben található önkormányzatok kapcsolatrendszerét. Gáncs István, Tengelic polgármestere, a TEI-t alelnöke úgy nyilatkozott, hogy több országhoz hasonlóan Svájc is figyel arra, hogy a nukleáris létesítményeket befogadó térségekben élő emberek megkülönböztetett figyelmet és szolgáltatásokat kapjanak.
2: Kérdeztük ugye természetesen polgármesterekként a polgármestereket, a kint lévő polgármestereket, hogy ott sem ritka náluk, hogy vagy a felügyelőbizottság tagjaiként dolgoznak a környéken, vagy éppen a nukleáris intézmény valaha dolgozói voltak, vagy teljesen civil emberek. Itt megkérdeztük, hogy mi az a legfontosabb dolog, ami az atomerőmű és a környéken lévő élő településeken élő embereknek a legfontosabb. Természetesen itt újat nem hallottunk, mert azt elmondták, hogy nagyon szoros szimbiózisban élnek az atomerőművel, hiszen az elsődleges hírforrás, az elsődleges tényforrás az mindig a polgármester vagy a képviselőtestület, azon belül is pedig azok az emberek, akik a felügyelőbizottságban vállalnak szerepet, és tájékoztatják a lakosokat, ha kell a nap 24 órájában. Ez hasonlóképpen történik a TEI-nél is, tehát ugyanilyen kapcsolatrendszer van kiépítve. Egy érdekességet azért elmondanék, ami szintén a szakmai tanulmányi egy következő állomása volt, hogy elvittek arra a területre, ahol majd a nagy aktivitású hulladékoknak az végleges tárolója lenne. Ez most jelenleg egy farm, ahol egy pusztát takar, de már a területet megvásárolták. A nagy aktivitású tárló végleges elhelyezéshez 900 méter mélyen történne meg, és már annak a településnek, a település központjába üzemeltetnek egy bármikor látogató tájékoztató központot, egy pici irodát képzeljünk el, ez a pici iroda mindenen fel van szerelve, a legfőképpen az egy olyan makett, amit már most a mai napon ugye bárki bármikor megnéz, érdeklődhet, úgy, hogy már ők tudják, hogy körülbelül, amiről most beszélünk, ez minimum 7-8 év, hogy megkezdődhetnek a munkálatok. De a kommunikációra, már most a környék érzékenyítésére már most sor kerül. Ez nekünk borzasztó látványos és fontos volt. Valamint kitértünk a polgármestereket, több órás beszélgetést folytattunk, és megkérdeztük természetesen, hogy az a térség, ahol a nukleáris létesítmény van, nem csak náluk, hanem az ország számos területén, hiszen nem egy atomerőművel rendelkeznek, milyen megbecsülést, vagy milyen olyan különleges dolgot kaphatnak az ott élők, amiből ugye ebbe profitálnak is. Egyöntetően az volt, hiszen a TEI-nek is az a lényege, hogy a szakmai kitekintésekben azokat lássa meg, nézze meg a nemzetközi példákat, és tudjuk összehasonlítani, hogy a magyar példa az nemzetközi szinten körülbelül milyen szinten áll. Tehát amikor azt mondjuk, hogy azonnak a térségnek, ahol az atomerőmű munkáját végzik, az természetesen ebben az esetben nem csak Paksról járnak be dolgozni, hanem igenis a 15-20-25, akár 30 kilométeres körzetben is járnak be oda emberek, és abban a körzetben élnek, hogy ebből milyen olyan infrastruktúrális, kulturális, sport vagy bármilyen területen történnek meg azok a fejlesztések, hogy milyen támogatást kapnak. Elmondták, hogy közvetlen támogatásban részesülnek a települések, teljes szabadságot kapnak idézőjelbe, átláthatóságban is megvalósítás szempontjából, de igenis az a régió, aki befogadja ezeket, vagy befogadta ezeket a nukleáris létesítményeket, az igenis megvan ott is különböztetve a Svájcban.
1: A svájci út során a TEI delegációja látogatást tett a Beznau atomerőműben, amelyben Európa leghosszabb ideje biztonságosan működő két atomreaktora található, ezen kívül pedig radioaktív hulladéktárolóknál is látogatást tettek, ahol megismerték az új, úgynevezett plazma technológiás hulladékkezelést, mondta el Schweiger György, Györkönny polgármestere.
3: Ez a plazma égető technológia, ez a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékoknak a tömörítésére szolgál, egy nagyon-nagyon érdekes technológia volt. Ők azt csinálják, hogy 18 hordó kis és közepes aktivitású hulladékot egy hordó méretűre sűrítenek össze egy speciális plazma technológiával, teljesen zárt rendszerbe. Egy zárt rendszerbe megy be a kis és közepes aktivitású hulladék ebbe az égető, inkább olvasztó műnek mondanám, mint égetőművek, meg az égetésnek vannak gázai, gőzei. Itt viszont nincsen semmi, mert egy teljesen zárt technológia, és 24 és illetve 48 órás üzemidő után a 18 hordó hulladékból egyetlen egy hordó kis és közepes aktivitású hulladék keletkezik, és így lényegesen kevesebb hulladékot kell elhelyezniük majd a végleges mély geológiai tárolóba. Ez a technológia engem lebilincselt, a kollégáknak is mondtam, hogy ez hihetetlen. Rendkívüli módon költségcsökkentő lehet ez a technológia végleges elhelyezésnél, mert ugye azt tudjuk, hogy a mély geológiai tárolóknak a kialakítása az nem olcsó, és minél több hulladékot teszünk oda le, annál nagyobb tereket kell kialakítani a mélységbe. Ezt javasolni fogja a TEIT az RHK-nak, hogy vizsgálják meg ezt a technológiát, hogy Magyarország hogy tudna csatlakozni, vagy tudna egy ilyet létesíteni.
1: A tanyagondoki szolgáltatás elindítása az idei év első felében megvalósuló egyik legfontosabb projekt a Paksi 8-as körzetben, nyilatkozta rádiónknak Szél Benjamin, a körzet képviselője. A külső városrészeket magába foglaló körzet Birító, Dunakömlőd, Csámpa, Gyapa és Cseresznyés utcáit foglalja magába, mely település részekben jellemző a szintén Pakshoz tartozó tanyavilág is, az ott élőket segíti elsősorban az új szolgáltatás.
4: A visszajelzések pozitívak, használják, ugye azok az idősebb emberek, akiknek be kell menni mondjuk ide Paksra orvoshoz, de ők kint laknak mondjuk a Pörösi soron valahol. Tényleg az egy olyan, hogy taxi nagyon-nagyon drágán vinné őket, helyi járatról teljesen fölösleges beszélni ugye a tanyavilágban, és akkor gyakorlatilag ez egy olyan szolgáltatást tud nyújtani teljesen ingyenesen, hogy oda megy értük, beviszi az orvoshoz, visszaviszi őket, stb. Úgyhogy csak mindenkit tudok bátorítani, hogy aki esetleg nem tudott még erről a szolgáltatásról, az aki kistérségi szociális központot mindenképpen keresse föl ezzel kapcsolatba. Tehát ez tanyavilágot érinti, Cseresznyés, Csámpa és Birító elsődlegesen, meg nyilván maga a Pörösi sor, akik érintettek ebben.
1: Szintén a 8-as körzetben várják a helyi lakosok a Dunakömlődi Bartók Béla utca felújítását, melyre már tavaly megvolt az ígéret. Szél Benjamin rádiónknak úgy nyilatkozott, a kivitelezés tervet továbbra is napirenden van.
4: Van egy olyan hír, ami egyszerre számít jónak és rossznak, mégpedig az, hogy a műszaki osztály elképesztően leterhelt, ami ugye jelenti azt, hogy a városban rengeteg projekt van, ugye gyakorlatilag minden testületi ülésre jut egy-két olyan pályázat, amiről ugye döntünk, kiírjuk, elfogadjuk, stb. Ugye ez, ennek is az előkészítői munkájának nagyon nagy része ott van a műszaki osztályon, úgyhogy ilyen tekintetben van egy kis csúszás ebben a történetben, hogy nem ott tart még maga a projekt, ahol én azt szeretném, de egyrészt nincs elfelejtve, másrészt tényleg ott pénzzel van különítve rá, stb. Tehát a helyzet olyan tekintetben jó, hogy ez meg fog valósulni, én nekem a bizalmam van azzal kapcsolatban, hogy a idén ez meg fog történni.
1: A Paksi 7-es körzetben is vannak aktuális tervek. A körzet egyik specifikuma, hogy a vácikai szakaszon folyamatosan épül neki az új utcák, új családi házakkal. A körzet képviselője Weisz Mátyás rádiónknak elmondta, kellő beépülés esetén kezd el az önkormányzat szilárd burkolatot és közvilágítást tervezni egy-egy utcába.
5: Ott lakom a közelben, és nekem is kellett tanulnom az új utcáknak a neveit, meg azt az utcahálózatot, és hát a igényekkel is találkozunk, ott is várják a lakók, hogy komfortosabb legyen az életük, tehát a közvilágítás leginkább az hiányzik, tehát arról kell majd gondoskodnunk, és hát a szilárd útburkolat néhol még hiányzik, de hát a végleges megoldásnak azért feltétele az is, hogy egy jó beépített legyen a terület, mert a útépítés után kezdenek el nehéz gépekkel mozogni ezekbe az utcákba, akkor az jelentős befolyással lesz az út minőségére.
1: A közeljövőben elindulhat a Kodály Zoltán, a Vadász, a Kölcsei és a Szilárd Leó utca felújítása is, folytatta Weisz Mátyás önkormányzati képviselő.
5: Kodály Zoltán utcai tervek már készen is vannak, remélhetőleg a közeljövőben elindulhat a felújítása is, ott is több lakossági fórum volt, pontán meghirdetve a tervekbe beépítették a lakossági képviselőt, méréseket, javaslatokat, úgyhogy ott már a megvalósítás vár. A Vadász utcában már a kiviteli terveket készítik, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó utca esetében éppen a múlt héten volt lakossági fórum, és ott is megvitattuk a lakossági kéréseket, javaslatokat, és hát remélhetőleg a legtöbbje be is épül a engedélyezési, illetve a megvalósulási tervekben. Vezetékes közvilágítás, a Szilárd Leó közben jelenleg napelemes közvilágítás van, ez kerül kiváltásra.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti Körkép.
1: Elindult Paks új település tervének készítése. Gondolkodjunk Paks jövőjéről közösen szlogennel várta Paksváros önkormányzata a lakosságot a város új település tervének elkészítéséhez való részvételben. A terv célja, hogy meghatározza a település hosszú távú fejlődésének irányait, kijelölje a fejlesztések lehetőségeit és olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely támogatja a város jövőképének megvalósítását. A tervezés során kiemelten fontosnak tartják a helyi gazdasági szereplők, intézmények, közösségek és az itt élők véleményének megismerését. Ennek részeként workshopokat szerveztek, ahol volt lehetőség a közös gondolkodásra Paks jelenlegi értékeiről, problémáiról és jövőbeli lehetőségeiről. Az első ilyen workshopot kedden este tartották a Csengeiben a paksi gazdasági élet szereplőinek. Szűcs András ügyvezető, vezető tervező Pálfi Katalin kolléganőnknek elmondta, igen aktívak voltak a résztvevők, akik többek között a Paksi Atomerőmű ZRT, a Paks 2 ZRT és a Rosszatom vezetői soraiból is érkeztek.
2: Véget ért most itt az első workshop, amit tulajdonképpen a város fejlesztéséért, a város jobb átételéért szerveztetek. Az első az a gazdasági témakörben jött létre. A lényeget, hogyha esetleg kiemelné.
3: Szűcs András vagyok, az Ampersand stúdiónak az ügyvezetője és vezető tervezője. Paks település tervével foglalkozunk, és rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy a társadalmi bekapcsolás a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg. Van egy honlap, amit a tervezés folyamatára biztosítunk, ez a paks.ampersand.studio honlap. Itt végig lehet követni a teljes tervezési folyamatot. Ezen az oldalon már megjelenik ezeknek a workshopoknak a felhívása is. Nekünk van már előképünk a településről, hónapok óta részt veszünk itt a településnek az életébe, amennyire csak lehet, tehát járjuk az utcákat, fényképeket készítünk, próbálunk beszélgetni az emberekkel, megpróbáljuk megérteni, megérezni a települést. De ahhoz, hogy igazán jó tervet tudjunk letenni a végén az asztalra, rendkívül fontos az, hogy a különböző csoportokat, különböző résztvevőit a településnek így egyenként is meg tudjuk szólítani. Ez egy remek alkalom volt ez a mai, nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttek a gazdasági szereplőknek a képviselői, részt vettek ezen a mai alkalmon. Több csoportba próbáltuk feltárni azt, hogy milyen gazdasági, ipari, kereskedelmi és szolgáltatási hiányok, előnyök, lehetőségek, értékek, fejlesztési szándékok, fejlesztési vágyak, illetve milyen jövőképek alakulhatnak ki ezekben a témakörökben. Legkésőbb a jövő héten próbálunk amúgy ezen a honlapon összefoglalókat közzétenni. Pár szóban már a kollégákkal kiértékeltük a mai napot, és ennek az eredménye az az, hogy ugyan gazdasági workshopnak indult, de mégis arról beszéltünk, hogy a városi lakosság számára milyen igények vannak, ami gazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szolgáltatásokhoz kötődnek, és az eredményeket is leginkább ebbe tudjuk megfogalmazni. Nagyon-nagy arányban az energetika részéről, tehát hogy a gazdasági, ipari szektornak a szereplői vettek túlnyomó részt ezen az eseményen, de ezek mellett szolgáltatás és kereskedelmi szegmensek résztvevői is itt voltak ezen a mai alkalmon.
2: Nevesíthetünk, tehát a Paksi Atomerőmű, illetve a Paks 2 Atomerőmű, illetve a Rosszatom, tehát a legeslegnagyobb vállalkozók vezetői részéről.
3: Igen, ők itt voltak, tehát hogy nevesíthetjük őket, ők teljes mértékben részt vettek, és nagyon aktívan vettek részt ebbe a mai beszélgetésbe, és nagyon sok olyan témát is hoztak be, amik nagyon izgalmasak, és nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán amúgy erről lehetett beszélgetni. Azt nagyon látjuk, hogy Paks már most kihívással küzd, de ez az igazából semmi újat nem fog szerintem elmondani itt a hallgatók számára, hogy a paksi kihívások, például a Dunaparttal, a Dunával való kapcsolódás, ennek a lehetőségének, a tárházának a bővítése, ez mindegyik csoportba előkerült. Közlekedési problémák, közlekedési gócpontoknak a feltárása, oda esetleg javaslatok megfogalmazása, hogy hogyan lehet a baleset veszélyes zónákat csökkenteni, hogyan lehet ezt a kitettséget valahogyan visszaabszorítani. A munkahelyek kapcsán előjöttek azok a kérdések, hogy milyen területekre van szüksége esetleg még Paksnak, amiket be kell vonni esetleg még a fejlesztésbe, vagy ezekre nincsen szükség. Ezekben is történtek állásfoglalások. Az értékek mentén, akár a prelátus, akár az olyan területek piac környékének a feltárása, az Erzsébet szállónak a környezetének az alakítása, a főutcának a valamilyen jellegű átalakítása, a Sárgödör térnek a kérdésköre, a sportközpontoknak a kérdésköre, mármint hogy ez a terület, amilyen központilag sportot szolgál ki, ennek a kérdésköre, illetve az, hogy az egyes lakóterületeknek milyen lefedettsége van, hol okoz problémát, hogy az egyik helyre el kell jutni, vagy a másik helyre el kell jutni, ez mind-mind érintettük ma. Következő napokban irodai körülmények között is részletesen feldolgozzuk ezt, összevetjük, és abból próbálunk majd egy áttekintő képet nyújtani mindenki számára, akit érdekel.
1: Cseh Tamás országgyűlési képviselő is tiszteletét tette a gazdasági élet szereplői számára összehívott workshopon. Az itteni tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal.
4: Hát mindenekelőtt azt gondolom, hogy fantasztikus lehetőség volt ez mindenkinek arra, hogy önmagába, illetve együtt is végig gondoljuk, hogy mi az aktualitás, honnan, hova szeretnénk eljutni. Számomra nagyon üdítő volt az, hogy senki nem érkezett ötletek és elképzelések nélkül, hanem itt mindenkinek volt határozott véleménye, és ezt ki is fejtette, és ehhez tudtam én is csatlakozni.
2: Néhány konkrétum, hogyha elhangozhatna, amik úgy a te füledet is megütötte.
4: Én azt gondolom, hogy olyan problémák kerültek elő, amik a tervező urak, hölgyek számára nyilván újdonság, hiszen ők most érkeztek ehhez a településhez. A mi számunkra egyértelmű, hogy szükség van például az ipari területeknek a bővítésnek a lehetőségének, hogy ezt feltérképezzük, hogyan, merre lehet még ipari kapacitás számára felszabadítani, kijelölni területeket. Aztán egy kisebb volumen ugye a közösségi tereknek a megjelenése, a fejlődése, hiszen jogos panasz és jogos észrevétel, hogy nincs hova elmenni, a fiataloknak nincs hol összegyűlni, megállni. Vannak erre nekünk felnőtt fejjel válaszaink, de mégis szakemberek fogják a kezünket, akkor ez egy jobb és értelmesebb megoldás lesz. Aztán visszatérő téma volt ugye a főutca közlekedése, hogy például reggel 7:30 és délután 3:45 hogyan lehet a pontból B pontba eljutni. Ennek szükséges, hogy legyenek alternatív megoldásai. Nem lennék egyébként a helyükbe, amikor majd javaslatokat kell tenniük, de hát ezt várjuk tőlük, hogy mint szakemberek elmondják, hogy akkor ezekre a problémákra, ezekre a felvetésekre a szakma milyen válaszokat tud adni. Még egy dolgot kiemelnék, ami eszembe jutott, a Dunapartnak a hasznosítása. Itt több konkrét helyszínt mi feldobtunk, ami nekik, megint csak azt mondom, hogy egyenlően esett a latba, de majd amikor a részletekbe belemennek, akkor nagyon nem lesz mindegy, hogy a Gesztenyefasoron, a Villany utca végén, az ÖMV kúttal szembe, vagy a Kubik gödröknél, vagy éppen az Ase csónakházánál lehet olyan közösségi tereket kialakítani, amiket mi a szívünkbe hordozunk, és elképzeljük bármelyik helyszínen, csak történjen valami. Nagyon hasznosnak tartottam emiatt, és azt gondolom, hogy a jövőben izgalmas lesz végigkísérni ennek a folyamatnak minden állomását, hogy ebből a nagy összevisszaságból, ebből a rengeteg egyébként önmagunkban hasznos ötletekből hogyan lesz majd egy rendszer. Ugye el is mondta tervező úr, hogy nem lesz mindenkinek elégedettségére, mert azért vannak korlátok, vannak ugye a szabályok, de jó lesz ezen újra és újra végigmenni, hogy akkor tényleg azokból az ötletekből mi az, ami valóra is válhat.
2: Hát látunk mi már terveket évekkel, évtizedekkel ezelőtt, amik azóta is tervek maradtak, és ugye ott maradtak a fiókban.
4: Én azt gondolom, hogy most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden, ami ehhez kell, az együtt áll. Tehát együtt áll egy szakembergárda a város részéről, tervező urak, hölgyek részéről. A lakosság is szerintem ugyanilyen aktív. És hát nyilván a kormányzati oldalról azt gondolom, hogy a küszöbön álló Európai Uniós és a felforrósodó gazdaságból fakadó források, azok le fognak csapódni és segítik ezeknek a terveknek a megvalósulását.
1: A csütörtök délelőtti workshopon az önkormányzati, oktatási, szociális, egészségügyi, kulturális és egyéb intézmények képviselői vettek részt, este pedig a lakossági workshopra került sor a Csengély Dénes Kulturális Központ nagytermében. Véleményüket, javaslataikat, tapasztalataikat és ötleteiket online is elmondhatják az emberek, kérdőívek formájában, melyet a paks.ampersand.studio honlapon találják meg az érdeklődők, illetve a workshopok kiértékelése is itt lesz elérhető jövő hét.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Ötödik alkalommal rendeztek múlt szombaton múzeumi pikniket Pakson, az Atomenergetikai Múzeumban, a múzeumok éjszakája keretében. Ez volt az az este, amikor a megszokott kiállítások új megvilágításba kerültek, a fények és történetek pedig életre keltek. A különleges esti hangulatot a Sisa Café zenekar koncertje alapozta meg, az egyedi élményt pedig az Atomerőmű létesítményi tűzoltóság különleges tűzoltóautója adta, melynek az emelőkosarával közel 60 méter magasba emelték a bátor vállalkozó szelleműeket. Ilyen adottságokkal rendelkező tűzoltójármű jelenleg ez az egy van az országban. Pálfi Katalin kolléganőnk Pesteritz Rajmunddal, az Atomerőmű tűzoltóság parancsnokával beszélgetett.
2: Szinte minden városi rendezvényen ott vagytok. Ez egy nagyon nagy lehetőség, és én úgy gondolom, hogy egy nagy érdekesség is itt a lakosság körében. Mit lehet tudni erről a tűzoltóautóról?
3: Hát erről az autóról azt lehet tudni, hogy igazából pont ugyanilyen felépítésű, és ez a magasságú, ez egyetlen egy van itt az Atomerőmű tűzoltóságán. Ezért is olyan népszerű, mert nem a hivatásos tűzoltóságoknál megszokott 40 méteresek vagy 30 méteres autók, hanem ez egy 60 méteres emelőkosaras gépjármű, ami klasszikusan életmentésre, magasból való mentésre való, de természetesen az ilyen jellegű rendezvények, amik valamilyen szinten kötődnek vagy Paks városhoz, vagy főleg az atomerőműhöz, ott részt szoktunk ezzel venni, és ahogy említetted, örök népszerűség, tehát nincs olyan, hogy ne lenne kihasználva. Hiába van emellett más bemutató sátrunk is, illetve most éppen egy ilyen kis gyerekeknek való tűzoltós erőpróbás pályát raktunk össze, ennél az autónál folyamatos sor áll. Maga az autó az igazából olyan, mintha egy daru lenne, csak egy emelőkosár van rajta, és tűzoltósági felépítményekkel, illetve szerelvényekkel van ellátva. Egy Renault teherautó alvázon, egy Bronto Skylift 60 méteres felépítmény. Ez a Bronto, ugye ez a Brontosaurus volt, ez egy finn gyártmányú képjármű. A felépítmény, az alváz az meg ehhez lett igazítva, egy Renault alváz.
2: Mennyire van munkában általában ez az autó az év folyamán?
3: Hát hál' Istennek főleg a gyakorlások, ugye ott a különböző lehetséges szituációknak a mentési szituációk begyakorlására van ez az autó használva. Hál' Istennek ugye az atomerőműben éles esetre nagyon ritkán kell használni. Volt már az erőmű történetében, mikor az épület a lokalizációs torony tetejére kellett valamit hűteni, vagy olyan dolgot csinálni, ami ez az emelőkosár kellett, pontosabban az elődje, illetve aki még régebben emlékszik, mikor Pakson a Budapest Bank leégett ott a fő utcán, ott is ennek az elődje volt, és segített a tűzoltásban. Hiszen egy együttműködési megállapodás keretében a hivatásos tűzoltóságnak is segítünk, mert ez az autó ugye magasabb és magas épületeknél lehetséges, hogy szükség lehet erre az autóra.
2: Egyébként a Paksi Atomerőmű tűzoltóságának a kötelékében mennyien dolgoztok?
3: Jelen pillanatban 83 fővel vagyunk a tűzoltóságnál, ebből 69 fő az, aki készenléti jellegű munkakörbe, tehát aki 24-48 órás munkarendben, három szolgálati csoportban, 23-an vannak mindegyik csoportban, a többiek vagy ugye a vezetők, vagy ügyintézők, vagy adminisztrációk, vagy egyéb háttértevékenységet végzők.
2: És hát nyilván a műszaki emberek mindenki ért és gyakorlott, és tudja, és ismeri ennek a gyönyörű, szép nagy tűzoltóautónak a technikáját és a műveleteit.
3: Igen.
2: Vagy hogy működik ez?
3: Igen, tehát ismerni ismeri, viszont kezelni csak azok kezelhetik, akik erre az autóra speciális vizsgával rendelkeznek, amit ugye előír egy belül BMS jogszabály, ugye a képzési rendelet. Tehát attól függetlenül, hogy egy teherautó és a C-s jogosítványa a kék lámpa használatra jogosító PAV-1 vizsga mellett, nekik kell egy speciális, külön erre az autóra szóló különbözeti vizsgát is letenni egy vizsgabizottság előtt, és megkapják azt a jogosultságot, egy ilyen kezelői könyvben, egy pecsétet, hogy ők a tűzoltóság kötelékében használhatják és jogosultak ennek az autónak a kezelésére. Ez azért nem mindenki, tehát körülbelül a gépjárművezetőink fele, olyan 20 egy néhány fő, 25 fő, aki jogosult ennek a kezelésére. Természetesen ezek a kollégák, ezek el vannak osztva három csoportba, hogy minden nap legyen olyan szolgálatba, pontosabban ez kettő kezelés, mindig kettő legyen olyan, aki jogosult ezt kezelni.
1: Az Atomenergetikai Múzeum múzeumi piknikén volt ökocsiga játszóház, VR repülés szimulátor, iPadről irányítható golyók versenye, négy személyes reakciójáték, felfújható kosárlabda és kombi sportaréna is. Este a Folytassa Öveges című Astrum színházi előadást nézhette meg a közönség, éjszaka pedig lézersó zárta a napot.
0: Heti körkép.

0: 9. századig tartó történetét, a török kor utáni újratelepülést és a szenicei kúria múltját. A Veronaki zenekar interaktív mesekoncertjét is meghallgathatták a gyerekek. Nagyné Szalai Melinda előadása során átfogó képet adott a Dunamenti régióban honos gyógynövényekről, azok gasztronómiai alkalmazásáról és egészségügyi előnyeiről, kitért a fenntartható gyűjtésre és a felhasználás fontosságára is. A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása a Paksi metszet 10 éve nyitotta meg kapuit a Deákház néven is ismert szenicei kúriában. Az elmúlt 10 év alatt a látogatókkal való kapcsolat és a múzeumról kialakított kép a város közösségének gondolkodásában új, színesebb és teljesebb lett. Gyűjteményük néprajzi és a helytörténeti gyarapodásának jó részét ajándékozás adja. A régészeti gyűjtemény főként megelőző feltárások, tervásatások, terepbejárások és fémkeresős közösséggel való együttműködés által nő. Az elmúlt évtizedben bekerült több száz tárgy közül mutattak be egy válogatást 10 év tárgyai című kiállításon, melyet Nagy Balázs alpolgármester nyitott meg. A kiállítást rendezte Kövi Ónódi Gyöngyi, akivel Pálfi Katalin beszélgetett.
1: A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása 10 éve nyitotta meg kapuit ebben az épületben. Ez a 10 év ez megváltoztatta egy kicsit a múzeumnak a megítélését, illetve a köztudatban másképpen került be. Ennek következményeképpen megváltozott a gyűjteményezési szokás is, nagyon sokkal több ajándékozás történik, és ezért úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 10 év tárgyarapodásából válogatunk, egy gyűjteményes kiállítást készítettünk ebből a több ezer darabos gyarapodásból.
2: Biztos nem volt egyszerű könnyű kiválogatni, hogy mik azok, amik tulajdonképpen ugye a kiállításba kerüljenek. Milyen szisztéma, vagy mi alapján sikerült mégis?
1: Ugye az első szempont az volt, hogy a 10 éven belül legyenek a tárgyak. Ugye 4 nagy gyűjteményi egységünk van, a képzőművészeti gyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény. Minden gyűjteményi egységből kerültek be tárgyak. A gyarapodás módja volt az egyik szempont, tehát a legtöbb tárgy a ajándékozás által került a gyűjteménybe, illetve még egy olyan szempont volt, hogy a város történetének egy érdekességét mutassa be, valamint legyen benne az általános és tipikus mellett valami egyedi is.
2: Az elmúlt 10 évben 75 ezer tárgy került be ide a múzeumba. Ezt még kimondani is sok.
1: Így van, a tárgyszám nagy részét a régészeti gyűjtemény, a leletek adják, ugye itt nagyon sok apró leletről van szó, de a történeti és a néprajzi gyűjtemény is nagyon nagy számban gyarapodott. Ezen kívül a digitális gyűjteményünk az, ami szintén nagyobb arányban nőtt, mert hogy ugye a technológiai lehetőségeink változtak, tehát a csak digitális formában őrzött dokumentum és fotóanyag száma is megnőtt.
2: Meddig látogatható maga ez a kiállítás?
1: Nyáron végig látogatható, ősszel fogunk újabb kiállítást nyitni.
0: Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régésze a római gasztronómia világáról, a római kori Pannoniába a borfogyasztás szokásairól, érdekességeiről tartott előadást. A látogatók Zelei Endre labdazsonglőr trükkjeit is megnézhették. A Szedmák Pince és Borház borkóstolóján az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a paksi boros gazdák pincéiket a bor tárolására kiválóan alkalmas paksi lőzbe vájták, majd köréjük présházakat építettek. A pincékből kitermelt földet felhasználták, házak és présházak falait tömték vele, vagy vályogot vetettek belőle. Innen kapta nevét a ma is igen népszerű Sárgödör tér. A múzeumok éjszakáját a Charlie Firpo Blues Band fergeteges koncertje zárta a Paksi Városi Múzeumban. Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: A 2025-26-os bajnoki szezonban a Tarka SC Szekszárd a 7. helyen végzett az élvonalbeli női kosárlabda bajnokságban. A KSC 23 éves kosárlabdázója Dombai Réka tavaly igazolt a Tarka SC Szekszárdhoz, és még a 26-27-es szezonra is élő szerződése van a KSC-vel. A szekszárdiak válogatott kosárlabdázója ott lesz a női kosárlabda világbajnokságon ősszel Berlinben, ahová hazánk női válogatott csapata 28 év után jutott ki ismét. A magyar válogatott a női kosárlabda világbajnokság B csoportjába került, ahol Dél-Koreával, Nigériával és Franciaországgal került össze. A továbbjutás az első három helyezettet illeti meg. A magyarok 1998 után jutottak ki ismét a legrangosabb nemzetközi tornára. Szeptember 4-e és 13-a között a VB-nek Németország lesz a házigazdája. A Tarka SC Szekszárd válogatott kosárlabdázójával, Dombai Rékával Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
2: Fantasztikus érzés, hogy benne lehettem a 12 fős keretbe, és képviselni tudtam a hazámat. Nagyon sok élmény kavarok bennem, ugye én az utánpótlás válogatottal is voltam VB-n, nyilván ez egy teljesen más kategória. Itt nyilván a felnőtt euróligás játékosok, talán mindent lehet tanulni, nyilván a csapatban is vannak fantasztikus játékosok, akitől nagyon sok mindent lehet tanulni. Személy szerint nekem az argentin meccs volt a kedvencem, ahol be is mutattam, hogy tudok azért ebbe a csapatba szerepet vállalni, úgyhogy az kifejezetten jó érzés volt, és hát ugye a török mérkőzés, amikor megvertük a törököket ugye a hazai pályán, és kijutottunk a VB-re, ez volt szerintem a pont az íre, ami abban másfél-két hetes felkészülés bebizonyította, hogy milyen jól csináltunk.
3: Túl sok idő nincs már a világbajnokságig, ugye ősszel már kezdődik ugye a világbajnokság Berlinben. Hogyan készülsz? Azért gondolom kemény nyarad lesz.
2: Igen, ugye szeptember elején kezdődik a világbajnokság. Most a szezon után biztos, hogy fogok egy kicsit pihenni. Azt gondolom, hogy elég hosszú volt ez a szezon nekem. Mindenképpen szeretnék egy kicsit kikapcsolódni, de teljesen nem szeretném elengedni magamat. Szeretnék jobb formába oda menni a válogatottba, hogy tényleg a csapatnak a segítségére tudjak lenni, és hasznos tagja tudjak lenni akár a világbajnokságon is. Egyelőre csak ugye azt tudjuk, hogy kikkel vagyunk egy csoportban, ugye Franciaország, Nigéria és Korea. Azt gondolom, hogy nem a legerősebb csapatba kerültünk, de nyilván ez egy erős csoport ahhoz képest, egy világbajnokságról beszélünk, itt nincs olyan, hogy gyenge csapat, de azt gondolom, hogy lehet esélyünk második legjobbként tovább jutni a csoportból, és akár meglepetéseket is okozni, mert szerintem ebben a csapatban nagyon sok minden van, is nagyon jól felépítette az évek alatt ezt a munkát, úgyhogy azt gondolom, hogy ha mondjuk a legjobb nyolcba bekerülhetünk, az már tényleg egy álom lenne.
3: Völgyi Péter az edzőtök, ugye?
2: A Petivel ugye utánpótlás válogatottban is együtt dolgoztam, volt vezetőedzőnk, nagyon jó volt ott is a kapcsolatunk, azt gondolom, hogy most is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, amilyen egy edzőjátékos kapcsolatnak lenni kell.
3: Itt a Tarka SC Szekszárdnál ugye élő szerződésed van még a következő szezon végéig, ha jól tudom.
2: Igen, nagyon szeretek itt lenni, szerintem az egyik legjobb döntésem volt, hogy váltottam és hogy idejöttem.
1: A magyar női kosárlabda válogatott, mivel kijutott a szeptemberi berlini VB-re, nem kell részt vennie az Európa-bajnokság selejtező első csoportkörében. Németországgal, Portugáliával és Dániával csap majd össze a jövő évi Európa-bajnokság selejtezőjében február 7-e és 17-e között a magyar válogatott. A 2027-es EB júniusban lesz. Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek.
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: folytatjuk a Best of órával. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Tehát itt nálunk pontosan az a baj, hogy nagyon sok szegény ember is megjelenik a politikába, ami nem szerencsés.
2: Ami ne, hát
1: és nem azért baj, mert szegény, hanem azért, mert adott esetben alacsonyabban van a...
3: lesz.
1: Igen, alacsonyabban van a küszöbe. Igen. És ez a nagy probléma nálunk. Tehát Amerikában én még szegény elnököt nem láttam. Tehát azért az nem a kenyér gondjai. Tehát az amerikai elnökök nagy része az hiúságból megy amerikai elnöknek.
4: Jó, okay.
1: És utána a memoárját eladja, és kap érte 10 millió dollárt.
4: Jó, de Magyarországon akkor nem reális egy ettől való félelem akkor, hogy pont ezért?
1: De az a baj, hogy a népet nem tudod leváltani, hogyha nincs kultúra, nincsen elvárás a politikusokkal szemben, akkor tök mindegy, majd akkor úgy fogják alakítani, ahogy az oroszoknál, hogy itt még két ciklusban volt maximálva, azt utána átverték,
3: megkeserték
1: a rendszert. Nálunk is ez lesz, mindig meg fogjuk tudni hekkelni a rendszert. Ugyanúgy, ahogy most mindenkinek az a problémája, hogy meghekkeli a Magyar Péter a rendszert, miközben mindannyian tudtuk, hogy egyszer valamikor simán benne van a rendszerben, mivel rossz rendszert raktak össze.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. Reklám.
5: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházban rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Kiemelte, az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró lesz. De ha ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú pamut pólót rendel például, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró lesz majd, mondta a szóvivő. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. Új főispánja lesz Tolna vármegyének. A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg a miniszterelnök határozata, amely szerint 2026. június 29-i hatállyal 7 vármegye élére nevezte ki új főispánt. Tolna vármegyében dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék polgármestere kapta meg a megbízatást. A kinevezés a város számára is jelentős változásokat hozhat, hiszen első embere országos jelentőségű államigazgatási feladatot vállal. A főispán a vármegyei kormányhivatal vezetője, aki irányítja a hivatal működését, felügyeli az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik a kormányzati döntések helyi végrehajtásáról. Dr. Bozsolik Róbert szombaton közzétett Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a főispáni kinevezés egyben azt is jelenti, hogy el kell búcsúznia a polgármesteri feladatoktól. Tájékoztatása szerint lemondását követően a város vezetését dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át az időközi polgármester választásig. Július 1-én szerdán a Semmelweis nap miatt az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap lesz, tájékoztatott Paksváros önkormányzata. Ezen a napon a házi orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelők, valamint a gyógyszertárak többsége zárva tart majd. A sürgős ellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják az ünnepnapi rendszerint. Kérik, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerek kiváltásáról és a nem sürgős egészségügyi ügyek intézéséről lehetőség szerint előzetesen gondoskodjon mindenki. A nyári időszakban javában tart a kiskertekben a zöldség és a gyümölcs termesztés. Fontos, hogy betartsuk a növényvédelmi szerekre vonatkozó pontos utasításokat, mondta a rádiónknak Komáromi Lilla, a Magyar Növényvédőmérnöki és Növényorvosi Kamara Tolna vármegyei elnöke. A legfontosabb, hogy amikor növényvédelmi szert használunk, akkor használjunk védőfelszerelést is, és tartsuk be a növényvédelmi szer leírásában szereplő dózis mértékét.
2: Mikor bemegyünk a gazdaboltba, akkor kérjünk a gazdaboltosoktól tanácsokat. Valójában a gazdaboltosok elvégezték az alapnövényvédelmi tanfolyamot, tisztában vannak azzal, hogy mit, hogyan és mire lehet használni, és ne csak a dózist kérdezzük meg, ne csak az élelmezés egészségügyi várakozási időt kérdezzük meg, hanem azt is, hogy milyen védőfelszereléseket használjunk. A dózis azért fontos, ez rá van írva a növényvédőszerre, 10 liter vízbe, hány milliliter, hány gram, mit tegyünk bele a növényvédőszerből mennyit. Ezek a növényvédőszerek úgy vannak kikísérletezve 10-20 év alatt, hogy adott növényi kultúrára meghatároznak egy bizonyos mennyiséget, amit a vízbe bele kell raknunk, és ezek fognak hatni adott károsítók és kártevők ellen. Ha ezt a dózist alluldozírozzuk, tehát nem öntünk bele annyit, amennyi elő van írva, vagy többet teszünk bele, sokkal nagyobb kárt okozunk.
6: A védőfelszerelés használatának szabályai és a dózis mértéke mellett nagyon sokan nem tartják be az élelmezés egészségügyi várakozási időt sem, melynek lényegét szintén megfogalmazta a szakember.
2: Az az idő, melynek napokban el kell telni a kijuttatástól a betakarításig. Ugyanis ez idő alatt bomlik le a növényvédőszer a növénybe olyan minimális szintre vagy teljesen, hogy se az emberre, se az állatra már ne legyen káros. Ne okozzon mérgezést. Előfordul, hogy egy vagy két nappal előbb leszedjük azt a cseresznyét, mert már nem tudunk tovább várni, mert piros és enni kell, és nem bírjuk ki, most egy-egy szemtől nem lesz problémák. De ha folyamatosan olyan gyümölcsöket, zöldségeket teszünk, ahol még az élelmezés egészségügyi várakozási idő nem telt le, sajnos alattomosan, láthatatlanul mérgezzük saját magunkat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hallott felvételekkel.
1: A Blaha Louisiana egy magyar pop-rock zenekar, 2011-ben alakult Székesfehérváron, egy évre rá pedig megtörtént első koncertjük is. Első dalaik egyből hozták a kritikai és közönség sikert, rádiós lejátszások és fesztiválos szereplések fémjelezték már az első éveket is. 2013-ban a Morcsiba előzenekaraként játszottak a Petőfi csarnokban, ezután egy tévés tehetségkutató következett, első albumuk 2016-ban jelent meg, a banda kezdettől fogva ír angol és magyar nyelvű dalokat egyaránt, 2019-es Minden rendben című lemezüket Prágában vették fel, számítógépek nélkül, kizárólag analóg eszközökkel.

Blaha Louisiana legutóbb 2024-ben adott ki albumot, ez volt a kiváló fogadtatásban részesült Sötét villám. Méltatói kiemelték a frontember, Schoblocher Barbara érzelemdús hangját és a sötétebb témákat feszegető dalszövegeket is. Az együttes tagjai közti összetartás és tagadhatatlan kémia emlékezetes rádióslágereket és energikus fellépéseket eredményezett. A mai Best of Star ezen kiadvány egyik dalával zárom, ez pedig a

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval. Reklám.
1: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot mindenkinek! 2026. június 28-a vasárnap 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Új főispánja lesz Tolna vármegyének, fontos óvintézkedésekre hívja fel a figyelmet a rendőrség, edzőmeccset játszott a PFC, már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
2: Új főispánja lesz Tolna vármegyének. A pénteki magyar közlönyben jelent meg a miniszterelnök határozata, amely szerint 2026. június 29-i hatállyal hét vármegye élére nevezte ki új főispánt. Tolna vármegyében dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék polgármestere kapta meg a megbízatást. A kinevezés a város számára is jelentős változásokat hozhat, hiszen első embere országos jelentőségű államigazgatási feladatot vállal. A főispán a vármegyei kormányhivatal vezetője, aki irányítja a hivatal működését, felügyeli az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik a kormányzati döntések helyi végrehajtásáról. Dr. Bozsolik Róbert szombaton közzétett Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a főispáni kinevezés egyben azt is jelenti, hogy el kell búcsúznia a polgármesteri feladatoktól. Tájékoztatása szerint lemondását követően a város vezetését dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át az időközi polgármester választásig. Hőség riadó idején és az enyhébb nyári napokon is fokozott figyelemmel érdemes a gépjárművekkel közlekedni, ugyanis a tűző napsütés is balesetet okozhat, ronthatja a látási viszonyokat, amikor akár csak egy pillanatra is elvakítja a sofőrt, hívta fel a figyelmet Komlosiné Kisanett. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője rádiónknak elmondta, nem csak az esős napokon lehetnek rosszak a látási viszonyok az utakon, hanem száraz, napsütéses időben is.
3: Legfontosabb az, hogy függetlenül attól, hogy egy adott útszakaszra akár 50 km per óra, akár 90 km per órás megengedett sebességet enged a kereszt, tehát annyival haladhatnánk, de van olyan külső tényező jelen esetben a tűző napfény, vagy akár a lemenő nap, vagy a felkelő nap, ami el tudja vakítani az embernek a látását. Bizony-bizony nagyon fontos, hogy a gázpedálról vegyük le a lábunkat, próbáljuk a körülöttünk lévő teret figyelni, hiszen sajnos volt már amiatt tragédiával végződő baleset a tavalyi évben, nem nyáron, hanem pont télen, aminek az egyik okozója azon felül, hogy a járművezetője nem volt elég figyelmes, hogy a felkelő nap elvakította a járművezetőt.
2: A közlekedés kapcsán az állójárművekre vonatkozó szabályokról se feledkezzünk el, már 25 fokban sem szabad állógépjárműben egyedül hagyni senkit, ha pedig egy kisgyermekre felnőtt felügyel az állógépjárműben, akkor is fontos a szellőztetés.
3: Ha egy szülő vele marad, akkor az első és legfontosabb az, hogy levegőt vigyünk be az autóba, tehát az ablakokat folyamatosan tartsuk le engedett állapotban, és mindig őrizzük a gyermeket, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülünk, hogy éppen elaludt, amikor nekünk dolgunk lenne. Hasonló a helyzet a házi állatokkal, kutyával, macskával, minden olyan kis kedvenccel, akiket magunkkal szoktunk vinni különböző utazásokra. Na most, ha elképzeljük azt, hogy egy állat, akinek körülbelül van egy négyzetméternyi területe, illetve levegője, és mi azt ott még be is zárjuk a forróságba, az beláthatatlan következményekkel tud járni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az állatainkat se hagyjuk soha semmilyen körülmények között ebben a melegben az autóban.
0: Pax FM hírek.
2: A nyári időszakban javában tart a kiskertekben a zöldség és a gyümölcs termesztés. Fontos, hogy betartsuk a növényvédelmi szerekre vonatkozó pontos utasításokat, mondta a rádiónknak Komáromi Lilla, a Magyar Növényvédőmérnöki és Növényorvosi Kamara Tolna vármegyei elnöke. A legfontosabb, hogy amikor növényvédelmi szert használunk, akkor használjunk védőfelszerelést is, és tartsuk be a növényvédelmi szer leírásában szereplő dózis mértékét.
4: mikor bemegyünk a gazdaboltba, akkor kérjünk a gazdaboltosoktól tanácsokat. Valójában a gazdaboltosok elvégezték az alapnövényvédelmi tanfolyamot, tisztában vannak azzal, hogy mit, hogyan és mire lehet használni, és ne csak a dózist kérdezzük meg, ne csak az élelmezés egészségügyi várakozási időt kérdezzük meg, hanem azt is, hogy milyen védőfelszereléseket használjunk. A dózis azért fontos, ez rá van írva a növényvédőszerre, 10 liter vízbe, hány milliliter, hány gram, mit tegyünk bele a növényvédőszerből mennyit. Ezek a növényvédőszerek úgy vannak kikísérletezve 10-20 év alatt, hogy adott növényi kultúrára meghatároznak egy bizonyos mennyiséget, amit a vízbe bele kell raknunk, és ezek fognak hatni adott károsítók és kártevők ellen. Ha ezt a dózist alluldozírozzuk, tehát nem öntünk bele annyit, amennyi elő van írva, vagy többet teszünk bele, sokkal nagyobb kárt okozunk.
2: A védőfelszerelés használatának szabályai és a dózis mértéke mellett nagyon sokan nem tartják be az élelmezés egészségügyi várakozási időt sem, melynek lényegét szintén megfogalmazta a szakember.
4: Az az idő, melynek napokban el kell telni a kijuttatástól a betakarításig. Ugyanis ez idő alatt bomlik le a növényvédőszer a növénybe olyan minimális szintre vagy teljesen, hogy se az emberre, se az állatra már ne legyen káros. Ne okozzon mérgezést. Előfordul, hogy egy vagy két nappal előbb leszedjük azt a cseresznyét, mert már nem tudunk tovább várni, mert piros és enni kell, és nem bírjuk ki. Most egy-egy szemtől nem lesz problémánk. De ha folyamatosan olyan gyümölcs zöldségeket teszünk, ahol még az élelmezés egészségügyi várakozási idő nem telt le, sajnos alattomosan, láthatatlanul mérgezzük saját magunkat.
2: Július 1-én szerdán a Semmelweis nap miatt az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap lesz, tájékoztatott Paksváros önkormányzata. Ezen a napon a házi orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelők, valamint a gyógyszertárak többsége zárva tart majd. A sürgős ellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják az ünnepnapi rendszerint. Kérik, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerek kiváltásáról és a nem sürgős egészségügyi ügyek intézéséről lehetőség szerint előzetesen gondoskodjon mindenki. A nyár folyamán a fürdőhelyeken végez kiemelt ellenőrzéseket a NAV. A Tolnavár megyei adó- és vámigazgatóság ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az első ellenőrzésre június 30-án Pakson kerül majd sor. Júliusban 5 helyszínen jelenhetnek meg a revizorok, köztük Faddon július 3-án és 24-én, Dombováron július 8-án, Szekszárdon július 15-én, Bonyhádon július 17-én és Szálkán július 29-én. A nyár utolsó hónapjában augusztusban 3 kiemelt település szerepel a revizorok listáján, Szekszárdon augusztus 4-én, Tamásiban augusztus 13-án, végül Dunaföldváron augusztus 17-én lehet majd ellenőrzésekre számítani. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolnavár megyében.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Paksi FC szombaton délelőtt a 2026-27-es nyári felkészülési időszakban, adta hírül a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György együttese a Paksi FC stadion edzőpályáján fogadta a szlovák élvonalban szereplő KFC Komárnót, és végül 4-1-es győzelmet aratott. A találkozón Hán János és Pető Márk egyszer, Tóth Barna kétszer volt eredményes. Ugyanakkor a siker árnyoldala, hogy Bévárdi Zsombor a fél idő előtt ért sérülés szenvedett. A sérült játékos állapotáról a klub hétfőre ígér további tájékoztatást. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Mennyire érdekel téged az, hogy mások mit gondolnak rólad? Számít?
3: Biztos, hogy számít, mert ugye az ember bizonyos szinten hiú is.
4: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
3: Meg azzal, hogy saját magát megismerje. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, hogy mit lát, nem csak a tükörben, hanem a másik ember szemében. A másik ember szemében.
4: Csomor Csilla, színművész.
5: Az a legfontosabb számomra, hogy az, akit ismerek, és az, akinek adok a véleményére, az mit mond. És tőle a kritikát is megszívelem.
4: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
6: Eléggé tud fájni, hogyha számomra fontos személyek nem szeretnek, de ettől túl inkább az szokott a prioritás lenni, hogy úgy mindenki elégedett legyen.
3: Fontos a másik embernek a véleménye. Kíváncsi vagyok a gondolataira, ha értékes, még beépítem az én gondolataimba is.
2: És lehet, hogy lehet vele egy kicsit úgy viselkedni, amit én érzékelek, hogy neki az jó lesne. És akkor a helyzet is még kedvesebb lesz ő számára, de hogyha ezt folytatjuk, akkor kérdezem, hogy közben hol van az én? Közben hol vagy te?
3: Hát szolgálni a másik embernek a gondolatait, a jó érzését, a másik embernek a véleményét irányítani, befolyásolni, az megint egy másik dolog. Az már egy bátrabb dolog.
6: Azt figyelem, hogy a másik hogy érzi magát, hogyan reagál, tehát túlságosan is nagy figyelmet szánok arra, és akár negatívan is interpretál a dolgokat, és a legkisebb gesztust rosszul értelmezem, és egy úgy érzem, hogy hát ez biztos, hogy most nagyon nem jó siker, nem érzi jól magát, most elégedetlen, most megbántódott, ez most biztos kritika volt, biztos elutasítás volt, tehát egy mondatot tudok úgy szétcsavarni, hogy abból a világ vége legyen, vagy egy smiley-nak a hiánya nálam az már. Akkor ezek engem utál. Nem volt ott kis szívecske? Utál. Vége. Úgyhogy óvatosan ezekkel a smiley-kkel.
2: És ha az ember erre rápörgeti magát végül, tényleg úgy kezdesz utána viselkedni, hogy tényleg bántod.
6: És az ember, és kiprovokálod azt, hogy utána téged eltaszítsanak, és tényleg csalódást okozzál. És te is csalódni fogsz.
2: És lehet így barátkozni egyébként?
6: Nagyon jó kérdés. Magyarul az a kérdés, hogy nekem vannak-e barátaim.
2: Hát tulajdonképpen ebből következik, az magamtól is kérdezhetném, hogy lehet így barátkozni, hogyha az ember állandóan így akar?
6: Nem egészséges, nem. Nehéz. Nem lenne szabad ennyire azt figyelnem, hogy nem lenne szabad abból kiindulnom, hogy nem megfelelő, amit csinálok. Meg igen.
2: Sőt, igazán a barátkozás az pont az lenne talán, de akkor ezt lehet, hogy mindkettőnknek mondom, hogy egy olyan helyen lenni, ahol pont mindegy, hogy milyen vagy, mert úgy szeretnek, ahogy vagy. Ha most ilyen vagy, akkor úgy. Ha úgy, akkor úgy. Mert magadért szeretnek.
6: Bárcsak így lenne.
2: De tudunk-e mi mást csak magáért szeretni, akkor ebből ez is következik.
6: Nem tudom.
2: Hát én sem.
1: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: FM. Box FM. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kocsis Dénes, színész.
2: Színészként természetes, hogy érdekel, hogy mit gondolnak mondjuk egy-egy produkcióról, vagy egy-egy produkciómról, de próbálok azzal foglalkozni, vagy azzal abban fejlődni, hogy a saját megítélésem esetleg előrébb helyezzem annál, hogy oda jönnek, nem tudom, ismerősök, és elmondják a véleményüket, vagy a gondolataikat. Tehát, hogy ne esetleg ne másoktól várjam az ő visszajelzésüktől azt, hogy én jobban érezzem magam.
3: Hát így igen, de a hétköznapokban is van az az ember szerintem, aki mindig figyel arra, hogy mások mit fognak gondolni, viselkedjünk rendesen, meg van, aki meg egyszerűen van, ahogy van. És hogy mások most mit gondolnak, legfeljebb azt gondolják, hogy egy bármit.
2: Ez szerintem lelkiállapot függő nálam. Tehát, hogyha jól vagyok...
3: Valúgy.
2: Aha, tehát ha jól vagyok, kiegyensúlyozott, akkor nem mozgat. Ha nem vagyok magammal rendben valamiért, akkor rosszul érzem magam a busz megállóba, vagy a villamos, vagy az utcán sétálva, vagy most biztos látják rajtam, hogy nem tudom, bajom van, vagy nem tudom, meg a kollégáknak. Hogyha van valami nagy bajom, akkor nagyon nehéz bemenni a színházba, nagyon nehéz bemenni. Mert az a baj, hogyha tőlem megkérdezik, hogy hogy vagyok, akkor elmondom.
3: Megmondta.
2: Igen. Tehát ezt szoktam is mondani, hogy vigyázz, mert elmondom.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
4: Természetesen, hogyha van egy beszélgetés, ahol azt látom a magánéletben, hogy szüksége van támogatottságra, lelki támogatottságra, de hát ezt is nagyon-nagyon fenntartással, mert nem én vagyok a tisztelendő atya, nem én vagyok az ő gyóntató papja, és aki ilyenre vágyik, hát az azért többet is kíván. Tehát az könnyen lehet, hogy meghaladja az én képességemet. És ebbe beleavatkozni elég veszélyes egy bizonyos szinten, több szempontból is. Először is, mert félreérti, borzasztó egyszerű, hogy félreérti, és elmegy valami más felé. Voltam így, hogy kollégina éppen vállófélben volt, találkoztunk, nem tudom hol, talán egy riport előtt, nem tudom már, azt tudom, hogy ott a Kunigunda utcában a tévében volt, és hát panaszkodott. És ott úgy éreztem, hogy érdemes mondani neki olyan mondatokat, amivel erőre kap, amivel támogatni tudom, hogy kilábaljon ebből a krízisből, de hát ez pszichológusra van szükség. Hát én nem vagyok pszichológus.
3: Én azt csak... hittem, hogy ott valami aztán kikerekedett ebből,
4: hát
3: hogy félreértette.
4: Hát félreértette. Erősen félreértette, ha nem is úgy értette félre, hogy
3: majd te megvigasztalod.
4: Igen, és itt a gyakorlatilag itt bepróbálkozom, vagy valami. De úgy értette félre, hogy nekem erre szükségem van, erre a pár mondatra, amit ez a Harsányi Gabit nekem mond. Úgyhogy szegénykém ánda hívott telefonon. A feleségem már megkérdezte, hogy most akkor mi is ez?
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Ez a Paks FM.

0: FM. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csomor Csilla, színművész.
2: Mi, akik közszereplők, kirakatban élő emberek vagyunk, nekünk egy olyan mértéket kell képviselni, ami példa jellegű. Tehát nekem nincsenek nagyon szélsőséges megnyilatkozásaim, én szerintem nem vagyok egy megosztó ember, mértékletesen élek. Talán a legnagyobb fegyelmezetlenségem a nyelvem. Tehát még a tetteim nagyon jól koordinálhatóak, azért a szám néha eljár. Tehát a nyelvvel kell még egy kicsit nekem dolgozni, azon kell még dolgozni.
3: Benne van a Bibliában is, hogy a nyelv, nem is tudom...
2: Áldás és átok a nyelv hatalmában.
3: Ott van.
2: Nekem már az általános iskolai tanárnéni mondta, hogy Csilla, először gondolkodj, és utána szólalj meg. Tehát előfordulnak olyan pillanatok, amikor hirtelen vagyok, és akkor kiszalad. És akkor az már megtörtént, és akkor azt már utána, hogy lehet jóvá tenni, hogy lehet helyrehozni, hogy lehet elsimítani.
3: Néha azért mégis tudod jónak gondolni azt, hogy kiszalad, és lehet, hogy amiatt néha megengeded magadnak, hogy tulajdonképpen ez most nem baj, hogy kiszaladt. És akkor néha egy kicsit lehet, hogy feloldozást is adsz magadnak, hogy tulajdonképpen...
2: Előfordul olyan is, hogy most végre már ez érett bennem egy ideje, és most megmondtam. És az egyébként egy ilyen teherletétel, az egy kő, ami hogyha sokáig hordozom, és végül is egy nagy levegővel kiszalad, akkor az lehet egy jó dolog is, vagy jöhet belőle egy jó dolog is.
3: Most onnan indultunk, hogy mások mit gondolnak rólad, ez érdekel-e téged? Mert tudod, van, akit nagyon érdekel, biztos, hogy úgy, csak nehogy azt gondolják, hogy mit tudom én, micsoda. Van, aki meg biztos úgy él, hogy mit bánom én, hogy mások
2: az jó.
3: Mit gondolnak.
2: Az jó.
3: Jó oda lehet, hogy
2: biztos.
3: Engem biztos. Aztán nem érdekel, nem törődöm semmivel. Pedig hát tulajdonképpen mégiscsak kellene azért törődni, nem? Mert olyan, mintha fentről nézve is mindig színpadon lenne az ember, hogy jól kellene viselkednie. Minden hajunk szála, minden cselekedetünk megfigyelés alatt van.
2: Ez így van.
3: És akkor eszerint pedig számít, hogy a jó Isten mit gondol rólunk.
2: De ez elsősorban ez a mi kettőnk szövetsége vele. Tehát, hogyha én tiszta vagyok, és én tudom, és ő tudja, hogy én jó vagyok, akkor felőlem aztán bárki bármit mondhat, aki kívül van.
3: Hát mondjuk tiszta az ember sose lesz.
2: A körülményekhez képest tiszta. Vagy abban a bizonyos ügyben tiszta.
3: Igen.
2: Vagy abban a helyzetben tiszta.
3: Igen.
2: De hát erre való a törekvés, tehát erre kell törekedni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Paks FM.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Ha véletlenül mások túl szépet hisznek rólad, hagyod? Áradoznak rólad, hogy jaj, hát a Gábor, és akkor mindenféle olyanokat mondanak rólad, amit azt érzed, hogy ez már aztán túlzás, ennyire ne mondjanak már ennyire szépet róla.
2: Az az igazság, ha jót mondanak neked, az az egódat boldogsággal tölti el.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Tehát elutasítani, az nem is illik.
1: Jó, de már túl jókat mondanak, már olyan, ami nincs.
2: Ha túl jókat mondanak, az már egy másik kategória, mert azt már az ember nem hiszi el.
1: Hát azok már pedig hiszed, de ők elhiszik, akik mondják, és hiszik, és mondják, hogy annyira jó, hogy maga egy ilyen csodálatos ember, mert maga biztos ezt szokta, azt szokta, és olyan képtelen dolgokat mondanak, ami egyébként már messze meghalad téged, azt érzed, hogy túláradoznak.
2: Én úgy gondolom, hogy igen, van ilyen, de elnézést kérek. Idős létemre az én tapasztalatom az, hogy ha ilyen van, az, bocsánat, nem véletlen. A mögött vagy valami érdek van, sajnálom, ezt kell, hogy mondjam.
1: Milyen jó, hogy mondod, tényleg.
2: Vagy pont az ellenkezője. Irigység. Ha túl dicsérsz, amikor nincs értelme, hiszen elég egy mondat, és azt rögtön vissza kell adni, azt is el kell mondjam. Te is nagyon jól nézel ki, nagyon jó voltál múltkor a darabban, meg minden. Azt vissza kell adni.
1: De jó,
2: a rossznál mondod. Van probléma.
1: Milyen jó, hogy mondod tényleg a jót rögtön vissza.
2: Na,
1: mert
2: vissza.
1: Egyébként, ha irítségből fakadna, hát mondjuk ott, ha visszaadjuk a dicséretet.
2: Volt ilyen az életemben,
1: na, igen.
2: Hogy nem hagyta abba a dicséretet, és pontosan tudtam azt, hogy ugyanakkor meg sajnos ugye a hátam mögött mást mond. Nagyon hamar megtanítottak az öreg színészek, hogy hogy kell erre reagálni, és akkor nem fog dicsérni így többet. Azt kell mondani. Azt kell mondani. Na játsszuk ki. Mondjuk te dicsérsz engem, tessék.
1: Ja Istenem, de jó, hogy megint itt van. Hát a múltkor, amikor a templomban is ott ült a feleségével, hát úgy örültünk, hogy ott volt maga is. Maga egy áldott jó ember, olyan jó mindig. Énekeljen már is néha egy picikét itt, hát a többieket úgy szeretjük, hogy itt van. Maga ilyen áldott jó emberek kellenének mindig ide a templomba. Hát nagyon örülünk, hogy itt van. Reméljük jövő héten is eljön.
2: Igen, igen. Hát nagyon jól esik, amit mondasz. Én is így gondolom, amit te mondasz. Pontosan ugyanígy. Én egy áldott jó ember vagyok. Lefagy az arca. Lefagy.
1: Jó.
2: Lefagy.
1: Igen, lehet, hogy utána többet nem állna szóba veled. És
2: hát de mondanám, mondjuk templomba hát tetted ezt a kis helyzetgyakorlatot, ami
1: nem
2: nagyon érdekes,
1: azért.
2: Hogy jutott ez eszedbe, hogy templomba teszed a helyzetgyakorlatot, de izgalmas volt.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Paks FM. Összeköt.

0: 18 és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket! Yeah.
3: Lizzo. Harry Styles.
4: Doja Cat.
3: Killer Roy.
5: I wanna know your name.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: A nagyon negatív kép élne rólad. Hagyod? Egyébként, de valami szélsőséges tényleg, hogy nem tudom, lop.
4: Hogyha egy olyan helyzetbe kerülnék, ha mondjuk ezzel az emberrel szembe kerülnék, aki ezt állította, akkor nem mondanám neki, hogy ez nem igaz.
5: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
4: Hogyha ez mondjuk megint előkerülne egy közösségben, akkor nyilván helyesbítenék, hogyha tényleg egy ilyen... Tehát valakiről azt szeretünk goromba, vagy nem tudom, tehát hogy a személyét kritizálni, vagy arra különböző azt megbélyegezni, vagy különböző jelzőkkel illetni, azt szerintem mindenkinek szíve joga. Ellenben az egy megint egy másik dolog, hogyha olyan valótlanságokat állítunk, ami nem a személyiségemmel kapcsolatos, hanem mondjuk a cselekedeteimmel, vagy amit mondjuk én mondtam, visszatérve a lopásra, akkor ezt nyilván helyesbíteném, hogyha módonban állna.
3: Hát, igen, aztán már lehet, hogy valakinek szinte a személyiség jegyévé válik, hogy lopós. Azt terjesztik, hogy már gyerekkorában is mindig a tollamat is elvette, mert együtt jártunk óvodába. Egyszer az ingem is nála maradt, sose adta vissza. A kedvenc baseball sapkámat csak egy órára kölcsön adtam neki, azóta se láttam. A szemüvegemet keresem, biztos az is nála van. Soroljam még mondjuk, hát az a Klaudia az ilyen, mondaná valaki.
4: Hát...
3: Zavarna? Próbálnád helyre tenni?
4: Annak olyan súlyossága van, akkor igen. Aminek szerintem kötessége megvédeni magát, megpróbálnia megvédeni magát, és felelősségre vonni azt, aki ilyen

0: sávokat terjeszt, mert aki lehet, hogy velem elköveti, velem szemben, ez lehet, hogy mással is meg fogja tenni. Főleg, hogyha nyilvánosan állítunk valakiről valamit, annak azért nagyon komoly kockázatok, következményei is lehetnek.
1: De most gondolj bele, kiáll az ember helyesbint, és akkor akik elhiszik a rondaságot, azok úgyis azt gondolják majd, hogy ne, már mentegetőzik. Na, pedig láttuk rajta, mindig is gondoltuk. Hát látszik a szemén, hogy olyan. Na most meg itt mentegeti magát. Ha pedig az ember hallgat, nem?
0: Nem mindenről lehet hallgatni. De amúgy értem, mire gondolsz, hogy sok esetben tényleg működik. Amikre én kiéleztem a példát, az inkább tényleg ilyen közéleti helyzetekre, amikor muszáj néha igazolni, hogy nem úgy van, amíg valakit állít.
2: Kocsis Dénes, színész.
3: Így is úgy is azt hiszik egyébként, amit akarnak, és azon nem biztos, hogy egy beszélgetés változtathat. Aki tényleg meg akar ismerni, az látni fog engem a valómban.
4: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Paks FM.
6: Paks FM.

0: FM. Összeköt.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Csomor Csilla, színművész.
3: Olyan nincsen, hogy egy embert tetőtől talpig megismerjünk. Még saját magunkat se, pedig ezen dolgozunk. Egy másik embert meg aztán hogyan? Tehát ott mindig vannak...
4: Nélkül.
3: Mindig vannak rejtett titkok, tartalékok.
4: Vannak, de szavak nélkül.
3: Hát persze nagyon...
4: Mozdulatokból.
3: Ezzel dolgozom. Tehát a metakommunikáció eszközei, a mimika, egy tekintet, ezek nagyon sokat elárulnak. Tehát azokból, hogyha valaki ezt tanulmányozza, akkor azokból lehet levenni információkat.
4: Sőt, érzésből tulajdonképpen akár még háttal is állhat az az ember.
3: Energiából.
4: Vagy akkor igen. Energiából is érzed.
3: Igen. Ebben én egész jól működöm, mert hogyha bemegyek egy helyiségbe, és ott vannak ismeretlenek, akkor ott az energiákat rögtön le tudom venni. Sőt, mondok mást, színpadon vagyok, és teszem a dolgomat, és rögtön meg tudom érezni, hogy ott azon a nézőtéren milyen energia összetételű emberek vannak. Elfogadóak velem? Támogatóak velem? Szeretnek engem? Távolságtartóak velem? Jönnek velem? Azonosulnak velem? Tehát ezeket mind már az első pár percben ezeket letapogatom.
4: Szerintem egyébként ezt mindenki meg tudja csinálni, csak valószínűleg sokan nem hiszik el, hogy az az érzés az igaz, amit érez a másikkal kapcsolatban. Mit szólsz ehhez?
3: Elképzelhető. Vagy miután nem tudatos, ezért nem is foglalkoznak
4: nem is
3: vele,
4: fel.
3: És nem is tűnik fel. Nem tudatos, ezért nem is tűnik fel. Nem is tűnik fel.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágereivel. Paks FM összeköt. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Kiemelte, az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró lesz. De ha ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú pamut pólót rendel például, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró lesz majd, mondta a szóvivő. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. A nyári időszakban javában tart a kiskertekben a zöldség és a gyümölcs termesztés. Fontos, hogy betartsuk a növényvédelmi szerekre vonatkozó pontos utasításokat, mondta a rádiónknak Komáromi Lilla, a Magyar Növényvédőmérnöki és Növényorvosi Kamara Tolna vármegyei elnöke. A legfontosabb, hogy amikor növényvédelmi szert használunk, akkor használjunk védőfelszerelést is, és tartsuk be a növényvédelmi szer leírásában szereplő dózis mértékét.
2: Mikor bemegyünk a gazdaboltba, akkor kérjünk a gazdaboltosoktól tanácsokat. Valójában a gazdaboltosok elvégezték az alapnövényvédelmi tanfolyamot, tisztában vannak azzal, hogy mit, hogyan és mire lehet használni, és ne csak a dózist kérdezzük meg, ne csak az élelmezés egészségügyi várakozási időt kérdezzük meg, hanem azt is, hogy milyen védőfelszereléseket használjunk. A dózis azért fontos, ez rá van írva a növényvédőszerre, 10 liter vízbe, hány milliliter, hány gram, mit tegyünk bele a növényvédőszerből mennyi. Ezek a növényvédőszerek úgy vannak kikísérletezve 10-20 év alatt, hogy adott növényi kultúrára meghatároznak egy bizonyos mennyiséget, amit a vízbe bele kell raknunk, és ezek fognak hatni adott károsítók és kártevők ellen. Ha ezt a dózist alluldozírozzuk, tehát nem öntünk bele annyit, amennyi elő van írva, vagy többet teszünk bele, sokkal nagyobb kárt okozunk.
1: A védőfelszerelés használatának szabályai és a dózis mértéke mellett nagyon sokan nem tartják be az élelmezés egészségügyi várakozási időt sem, melynek lényegét szintén megfogalmazta a szakember.
2: Az az idő, melynek napokban el kell telni a kijuttatástól a betakarításig. Ugyanis ez idő alatt bomlik le a növényvédőszer a növénybe olyan minimális szintre vagy teljesen, hogy se az emberre, se az állatra már ne legyen káros. Ne okozzon mérgezést. Előfordul, hogy egy vagy két nappal előbb leszedjük azt a cseresznyét, mert már nem tudunk tovább várni, mert piros és enni kell, és nem bírjuk ki, most egy-egy szemtől nem lesz problémánk. De ha folyamatosan olyan gyümölcs zöldségeket teszünk, ahol még az élelmezés egészségügyi várakozási idő nem telt le, sajnos alattomosan, láthatatlanul mérgezzük saját magunkat.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Paksi FC szombaton délelőtt a 2026-27-es nyári felkészülési időszakban, adta hírül a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György együttese a Paksi FC stadion edzőpályáján fogadta a szlovák élvonalban szereplő KFC Komárnót, és végül 4-1-es győzelmet aratott. A találkozón Hán János és Pető Márk egyszer, Tóth Barna kétszer volt eredményes. Ugyanakkor a siker árnyoldala, hogy Bévárdi Zsombor a fél idő előtt tért sérülés szenvedett. A sérült játékos állapotáról a klub hétfőre ígér további tájékoztatást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

14 óra 7 perc van, Ed Sheerantől szólt a Champagne. A mikrofonnál Strasser Adner van egészen este 6 óráig, én hozom a jó slágereket és az érdekességeket, tartsatok velem. Ebben az órában beszélünk egy kicsit Mel Brooksról, aki ma ünnepli 100. születésnapját. A világhírű amerikai filmrendező nevéhez olyan klasszikus vígjátékok kapcsolódnak, mint az űrgolyhók, a lángoló nyergek vagy a Frankenstein Junior. Illetve ilyen melegben elhozom azt is, hogy a tavaink milyen melegek és a folyóvizeink, mert remélem, hogy mindannyian valahol fürdőztök, vagy légkondicionált helységben pihentek. Most szóljon Josh Briggs-től az Easy.

Alessandra szólta Toszkána. Ma pedig, ahogy már említettem, Mel Brooks ünnepli a 100. születésnapját. Az amerikai filmrendezőnek olyan klasszikus vígjátékok fémjelezik a nevét, mint az Űrgolyók, a Lángoló Nyergek vagy a Frankenstein Junior. Érdekes, hogy Brooks pályája már több mint 70 éve tart, és azon kevés alkotók közé tartozik, akik elnyerték az úgynevezett EGOT-ot, vagyis az Emmy, Grammy, Oscar és a Tony díjjal is büszkélkedhetnek. Ez a szórakoztatóipar egyik legritkább teljesítménye. Humora mindig abból indult ki, hogy a legkomolyabb dolgokat sem tudta túl komolyan venni. Egyszer azt mondta, azért születtem, hogy megnevettessem az embereket, és úgy tűnik ez 100 évesen is ugyanúgy gondolja, hiszen továbbra is aktív, új filmes projektekben vesz részt, és idén érkezik az Űrgolyók folytatása is. Kevés alkotó mondhatja el magáról, hogy több generáció nőtt fel a filmjein, Mel Brooks közéjük tartozik, és 100 évesen is bizonyítja, hogy a humora valójában korlátlan. Ezen a meleg nyári napon pedig nem kívánhatunk más, csak egy kicsit hűvösebb időt, és egy kis eső is jól esne. Szóljon a Margaret Island-től az eső.

érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.

Kovászki meg a Vegától szólt a dinamit. Ilyen melegben pedig muszáj, hogy vagy légkondi mellett töltsük a napot, vagy legalább víz mellett, ami nem mellesleg, nem baj, hogyha hűvös is. A Duna-Dunújvárosnál 25 fokos, Bajánál 26, így körülbelül Pakson is erre lehet számítani, aki most ráveszi magát, hogy kimenjen a napra, és megpróbálja magát lehűteni. A Tisza-Szegednél 26 fokos, a Balaton Siófoknál 28 fokos, a Velencei tó is 28 fokos a Agárnál, a Szelidi tó 29 fokos, és szintén 29 fokot mérnek Domboriban is a Dunai Holtágnál. Kicsit messzebb menjünk, a Balti tenger 20 fokos, az már le tud minket hűteni Rügennél, az Adriai tenger pedig Pulánál 26 fokos, Dubrovniknál 27 fokos. A földközi tenger is kellően fel van melegedve, Malaganál 24 fokos, míg Valenciánál és Barcelonánál 27 fokos. A fekete tenger Konstancánál 24 fokos, a vörös tenger pedig, csodálom, hogy nem párolog el, 28 fokot mérnek Hugradánál. Az Atlanti óceán pedig talán még a legkellemesebb, Portonál 19 fokos, Fáronál pedig 21 fokos. Mindenki próbálja meg védeni magát, még ha ki is megy és próbál fürdeni, ne felejtsétek, hogy esetleg sapkát felvegyetek, és naptejjel kenjétek magatokat minél nagyobb faktorúval. Nem sokára jövünk vissza zenével, jön Benson Boone.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi és Bartolos Jenőtől szólt a Mosolyog még. A következő órát pedig innával is erre habbal kezdjük meg. Én az I'll Be Waiting.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keretmegállapodást írt alá két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítéssel pénteken Washingtonban, írja az MTI. Az amerikai fővárosban tartott esemény lezárta a kedden kezdődött kétoldalú tárgyalásokat, amelyeken az Egyesült Államok közvetítőként vett részt. A keretmegállapodás részleteit nem közölték, a dokumentumot mind Libanon, mind Izrael részéről az Egyesült Államokba delegált nagykövet írta alá a washingtoni külügyminisztériumban tartott eseményen. Új főispánja lesz Tolna vármegyének. A pénteki magyar közlönyben jelent meg a miniszterelnök határozata, amely szerint 2026. június 29-i hatállyal hét vármegye élére nevezte ki új főispánt. Tolna vármegyében dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék polgármestere kapta meg a megbízatást. A kinevezés a város számára is jelentős változásokat hozhat, hiszen első embere országos jelentőségű államigazgatási feladatot vállal. A főispán a vármegyei kormányhivatal vezetője, aki irányítja a hivatal működését, felügyeli az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik a kormányzati döntések helyi végrehajtásáról. Dr. Bozsolik Róbert szombaton közzétett Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a főispáni kinevezés egyben azt is jelenti, hogy el kell búcsúznia a polgármesteri feladatoktól. Tájékoztatása szerint lemondását követően a város vezetését dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át az időközi polgármester választásig. Hőségriadó idején és az enyhébb nyári napokon is fokozott figyelemmel érdemes a gépjárművekkel közlekedni, ugyanis a tűző napsütés is balesetet okozhat, ronthatja a látási viszonyokat, amikor akár csak egy pillanatra is elvakítja a sofőrt, hívta fel a figyelmet Komlosiné Kisanett. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője rádiónknak elmondta, nem csak az esős napokon lehetnek rosszak a látási viszonyok az utakon, hanem száraz, napsütéses időben is.
3: Legfontosabb az, hogy függetlenül attól, hogy egy adott útszakaszra akár 50 km per óra, akár 90 km per órás megengedett sebességet enged a kereszt, tehát annyival haladhatnánk, de van olyan külső tényező jelen esetben a tűző napfény, vagy akár a lemenő nap, vagy a felkelő nap, ami el tudja vakítani az embernek a látását. Bizony nagyon fontos, hogy a gázpedálról vegyük le a lábunkat, próbáljuk a körülöttünk lévő teret figyelni, hiszen sajnos volt már amiatt tragédiával végződő baleset a tavalyi évben, ugyan nem nyáron, hanem pont télen, aminek az egyik okozója azon felül, hogy a járművezetője nem volt egy elég figyelmes, hogy a nap, a felkelő nap elvakította a járművezetőt.
2: A közlekedés kapcsán az állójárművekre vonatkozó szabályokról se feledkezzünk el, már 25 fokban sem szabad állógépjárműben egyedül hagyni senkit, ha pedig egy kisgyermekre felnőtt felügyel az állógépjárműben, akkor is fontos a szellőztetés.
3: Ha egy szülő vele marad, akkor az első és legfontosabb az, hogy levegőt vigyünk be az autóba, tehát az ablakokat folyamatosan tartsuk le engedett állapotban, és mindig őrizzük a gyermeket, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülünk, hogy éppen elaludt, amikor nekünk dolgunk lenne. Hasonló a helyzet a házi állatokkal, kutyával, macskával, minden olyan kis kedvenccel, akiket magunkkal szoktunk vinni különböző utazásokra. Na most, ha elképzeljük azt, hogy egy állat, akinek körülbelül van egy négyzetméternyi területe, illetve levegője, és mi azt ott még be is zárjuk a forróságba, az beláthatatlan következményekkel tud járni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az állatainkat se hagyjuk soha semmilyen körülmények között ebben a melegben az autóban.
2: Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják, jelezte Nathan Johnson Real megye serifje pénteken. Vic Jones, az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzá, és még nem szokta meg az új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Az állatot egy másik zsiráffal együtt a Cedar Hollow nevű magánbirtokon tartják a szövetségi állam Texas Hill Country nevű hegyvidéki lakott területektől távol eső részén, írja az MTI.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a Pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm. Összeköt.

Dénával és Rihabbel kezdtük meg a 3 órát, I'll be waiting. Nem sokára megnézzük, hogy milyen program lehetőségek várnak minket a közeljövőben, és továbbra is hozom a slágereket, elsősorban jöjjön Hipatontól az Áron.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Június 30-án Tónán lesz kiállítás, Aut Lászlóné Rózsika volt MMGA műszergyári dolgozó tart kiállítást. A kezdés 17 óra, a helyszín pedig a művelődési központ lesz Tolnán. Június 29-től július 5-én Pakson tartják a 34. Nemzetközi Gastro Blues Fesztivált, Blues Jazz Rock és gasztronómiai borbarát találkozó. Simon Tornyán városnapja lesz július 3-án és 4-én. Lesz lufi ajtogatás Zsazsabohóccar a vár előtti téren, július 4-én szombaton 17 órától. Fellépők között pedig ott lesz a Zaporozsec, és július 3-án 21 órakor a vártéren. Július 4-én 19.15-től Komonyi Zsuzsi lép fel a vártéren, utána pedig 21 órától Charlie lesz a színpad hőse. De ezek a koncertek előtt még este 6 órakor a Pitypong zenekar várja a kilátogatókat. Július 5-én Kalocsán lesz színház, Mesztelen igazság, 20 órakor kezdődik. A Rákóczi moziban pedig ma is játszanak, 16 órától a Toy Story 5-öt játsszák, 18 órától az Univerzum védelmezőit, és 20:30-tól a Szürke zónát tekinthetik meg a Bölcskei Rákóczi moziban.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől egyig!
2: Így van, csütörtökön, én hozom a Best of kedvenceket, és a tematikája most a futball VB-kkel kapcsolatos futball himnuszok lesznek. Megpróbálom elhozni a legjobb és a lehető legtöbb futball himnuszt egészen 1962-ből, ami kicsit megrázhatja a hallgatókat, a chilei himnusz, de itt lesz velünk Shakira is, aki nem csak egy, hanem több VB-nek is a hivatalos dalát, himnuszát hozta nekünk. Idén sincs ez máshogy, idén a Dai Dai címet kapta Shakirától a 2026-os himnusz. Hallgassuk is meg, és csütörtökön

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Will it be kicksin? Justin Bieber. Hey, I'm a Dow. Chainsmokers. I am a Grand. És most. Vissza.

0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Pályáztunk egy-két dolgra, nem az NKA-hoz, hanem mit tudom én, különböző gazdaságfejlesztési. Hát gyerekek, ki kell tenned a kapudra, ki kell tenned a honlapodra, ki kell tenned a nem tudom én micsodádra.
2: De nem, azt nem kell kitenned, hogy te mire pályáztál, csak azt, hogy pénzt kaptál.
3: Hogy pályáztam, mire?
2: Én
3: igen.
2: Azt szeretném kaptál látni,
3: 20 millió forintot?
2: Hogy mire? Én azt szeretném látni, na azt hol tudom megnézni, Tamás, hogyha te kaptál pénzt a rádió, hogy azt mire kérted?
1: Ha van egy kis eszed, akkor reklámozod.
3: Na és akkor itt hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, aki úgy érzi, hogy műsorvezetői vénával rendelkezik, Gabi helyett. Jövő hét, holnaptól már nem leszel, Gabi, jó, ha tudsz róla.
2: Köszi.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Forddal közlekedik, nem kell messzire mennie. Térjen be az FX Autóházba, a térség legközelebbi Ford márka kereskedésébe, ahol a legfrissebb modellek mellett teljes körű szolgáltatásokkal várják az érdeklődőket. Helyszíni kárügyintézés, szerviz, karosszéria és fényező műhely, hitel és biztosítási ügyintézés, teszt és csereautó szolgáltatás, új és használt autóértékesítés. Mindez egy helyen az FX Autóházban, Szekszárdon, a Pásztor utca 8-ban. További információért látogasson el a fordfx.hu oldalra.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást a kisebb, független benzinkutak számára. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szombaton eljutatott közleményében hangsúlyozta, a kormányváltást nem teszi meg, nem történté a megállapodást a kis benzinkutakkal. Emlékeztetett, az Orbán kormány bevezette az üzemanyagárstoppot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzináraktól, ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb, független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket. Az azóta hivatalba lépett Tisza kormány azonban semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében, igyekszik elsúnyogni a kifizetést, mutatott rá az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Ami jár, az jár, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter kormánya haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást, írt a közleményében Havasi Bertalan. A nyári időszakban javában tart a kiskertekben a zöldség és a gyümölcs termesztés. Fontos, hogy betartsuk a növényvédelmi szerekre vonatkozó pontos utasításokat, mondta a rádiónknak Komáromi Lilla, a Magyar Növényvédőmérnöki és Növényorvosi Kamara Tolna vármegyei elnöke. A legfontosabb, hogy amikor növényvédelmi szert használunk, akkor használjunk védőfelszerelést is, és tartsuk be a növényvédelmi szer leírásában szereplő dózis mértékét.
3: Mikor bemegyünk a gazdaboltba, akkor kérjünk a gazdaboltosoktól tanácsokat. Valójában a gazdaboltosok elvégezték az alapnövényvédelmi tanfolyamot, tisztában vannak azzal, hogy mit, hogyan és mire lehet használni, és ne csak a dózist kérdezzük meg, ne csak az élelmezés egészségügyi várakozási időt kérdezzük meg, hanem azt is, hogy milyen védőfelszereléseket használjunk. A dózis azért fontos, ez rá van írva a növényvédőszerre, 10 liter vízbe, hány milliliter, hány gram, mit tegyünk bele a növényvédőszerből mennyit. Ezek a növényvédőszerek úgy vannak kikísérletezve 10-20 év alatt, hogy adott növényi kultúrára meghatároznak egy bizonyos mennyiséget, amit a vízbe bele kell raknunk, és ezek fognak hatni adott károsítók és kártevők ellen. Ha ezt a dózist alluldozírozzuk, tehát nem öntünk bele annyit, amennyi elő van írva, vagy többet teszünk bele, sokkal nagyobb kárt okozunk.
2: A védőfelszerelés használatának szabályai és a dózis mértéke mellett nagyon sokan nem tartják be az élelmezés egészségügyi várakozási időt sem, melynek lényegét szintén megfogalmazta a szakember.
3: Az az idő, melynek napokban el kell telni a kijuttatástól a betakarításig. Ugyanis ez idő alatt bomlik le a növényvédőszer a növénybe olyan minimális szintre vagy teljesen, hogy se az emberre, se az állatra már ne legyen káros. Ne okozzon mérgezést. Előfordul, hogy egy vagy két nappal előbb leszedjük azt a cseresznyét, mert már nem tudunk tovább várni, mert piros és enni kell, és nem bírjuk ki, most egy-egy szemtől nem lesz problémák. De ha folyamatosan olyan gyümölcsöket, zöldségeket teszünk, ahol még az élelmezés egészségügyi várakozási idő nem telt le, sajnos alattomosan, láthatatlanul mérgezzük saját magunkat.
2: Július 1-én szerdán a Semmelweis nap miatt az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap lesz, tájékoztatott Paksváros önkormányzata. Ezen a napon a házi orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelők, valamint a gyógyszertárak többsége zárva tart majd. A sürgős ellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják az ünnepnapi rendszerint. Kérik, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerek kiváltásáról és a nem sürgős egészségügyi ügyek intézéséről lehetőség szerint előzetesen gondoskodjon mindenki.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Paksi FC szombaton délelőtt a 2026-27-es nyári felkészülési időszakban, adta hírül a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György együttese a Paksi FC stadion edzőpályáján fogadta a szlovák élvonalban szereplő KFC Komárnót, és végül 4-1-es győzelmet aratott. A találkozón Hán János és Pető Márk egyszer, Tóth Barna kétszer volt eredményes. Ugyanakkor a siker árnyoldala, hogy Bévárdi Zsombor a fél idő előtt tért sérülés szenvedett. A sérült játékos állapotáról a klub hétfőre ígér további tájékoztatást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

16 óra 8 perc van, folytatjuk a zenékkel, az előbb a Wonderful Life-ot hallottuk a Purple Disco Machine-től, hozok még több ilyen jó slágert, illetve egy kicsit beszélünk a sportokról, hiszen kezdődik a Grand Slam Wimbledonban, illetve folytatódik a futball VB, de mostantól a kieséses szakasz, hiszen a csoportkörök lezáródtak, így most talán még izgalmasabbá válik. Most szóljon Tiestótól a Hot Honey!

Taylor Swift-től szólt az Ophelia 2025-ből. Holnap pedig kezdődik a világ legrégebbi és talán legismertebb tenisztornája, a The Championship Wimbledon. Bár minden Grand Slam verseny különleges, Wimbledon több mint 140 éve őriz olyan hagyományokat, amelyek máshol már rég eltűntek. A játékosoknak például ma is szinte teljesen fehér öltözetben kell a pályára lépniük, ez a szabály még a 19. századból maradt fent, és a szervezők ma is nagyon komolyan veszik. Előfordult már, hogy valakinek színes cipőtap vagy egy feltűnő fejpánt miatt kellett átöltöznie. És persze ott az elmaradhatatlan Epertej színhabbal. A torna két hete alatt évente több mint 190 ezer adag fogy belőle, így ez legalább annyira Wimbledon jelképe lett, mint a füves pályák vagy a királyi páholy. A füves borítás pedig önmagában is különleges, a labda gyorsabban pattan, a játék felgyorsul, ezért sokszor olyan teniszezők is remekül szerepelnek itt, akik más borításokon kevésbé eredményesek. Éppen ezért Wimbledon minden évben tartogat meglepetéseket, és ezért várják a teniszrajongók olyan izgatottan a rajtját. A következő percekben pedig szóljon a bonbontól a valami Amerikát.

A halott pénzt hallottuk az elmúlt percekben, a hajnali órákban pedig véget ért a világbajnokságon a csoportkörök. Így mától új fejezet kezdődik a labdarúgó világbajnokságon, elindulnak a kieséses mérkőzések, innentől már nincs javítási lehetőség, egyetlen vereség is búcsút jelent. A nyolcaddöntők előtti első párharcban ma este Dél-Afrika és a kanadai házigazda találkozik. Mindkét válogatott történelmi lehetőség előtt áll, hiszen a győztes már a legjobb 16 közé juthat be. Az idei világbajnokság eddig is bővelkedett meglepetésekben, több afrikai válogatott is remekül szerepelt a torna új lebonyolításában. Az új lebonyolításának köszönhetően pedig olyan csapatok is bejutottak a kieséses szakaszba, amelyek korábban ritkán jutottak el idáig. De nyilván azt is fontos megjegyezni, hogy ez annak is köszönhető, hogy 32 csapat helyett 48 csapatosra tették a világbajnokságnak a csoportkörének kvalifikálható csapatok számát. Most azonban minden újra kezdődik, a csoport eredmények már nem számítanak, csak az ki teljesít jobban azon a 90 vagy akár 120 percen. Innen már minden meccs döntőnek számít, és éppen ettől lesz igazán izgalmas a világbajnokság. Nem sokára jön Blondistól Never Walk Alone.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
3: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
4: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Edda Művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
7: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most. Will it be kicks in? Drake, Justin Bieber, hey, I'm a dog. Chainsmokers. És most vissza

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Kiemelte, az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró lesz. De ha ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú pamut pólót rendel például, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró lesz majd, mondta a szóvivő. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. Új főispánja lesz Tolnavár megyének. A pénteki magyar közlönyben jelent meg a miniszterelnök határozata, amely szerint 2026. június 29-i hatállyal 7 vármegye élére nevezte ki új főispánt. Tolnavár megyében dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék polgármestere kapta meg a megbízatást. A kinevezés a város számára is jelentős változásokat hozhat, hiszen első embere országos jelentőségű államigazgatási feladatot vállal. A főispán a vármegyei kormányhivatal vezetője, aki irányítja a hivatal működését, felügyeli az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik a kormányzati döntések helyi végrehajtásáról. Dr. Bozsolik Róbert szombaton közzétett Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a főispáni kinevezés egyben azt is jelenti, hogy el kell búcsúznia a polgármesteri feladatoktól. Tájékoztatása szerint lemondását követően a város vezetését dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át az időközi polgármester választásig. A nyár folyamán a fürdőhelyeken végez kiemelt ellenőrzéseket a NAV. A Tolnavár megyei Adó és Vámigazgatóság ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az első ellenőrzésre június 30-án Pakson kerül majd sor. Júliusban 5 helyszínen jelenhetnek meg a revizorok, köztük Faddon július 3-án és 24-én, Dombováron július 8-án, Szekszárdon július 15-én, Bonyhádon július 17-én és Szálkán július 29-én. A nyár utolsó hónapjában augusztusban 3 kiemelt település szerepel a revizorok listáján, Szekszárdon augusztus 4-én, Tamásiban augusztus 13-án, végül Dunaföldváron augusztus 17-én lehet majd ellenőrzésekre számítani. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolnavár megyében.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Paksi FC szombaton délelőtt a 2026-27-es nyári felkészülési időszakban, adta hírül a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György együttese a Paksi FC stadion edzőpályáján fogadta a szlovák élvonalban szereplő KFC Komárnót, és végül 4-1-es győzelmet aratott. A találkozón Hán János és Pető Márk egyszer, Tóth Barna kétszer volt eredményes. Ugyanakkor a siker árnyoldala, hogy Bévárdi Zsombor a félidő előtt tért sérülés szenvedett. A sérült játékos állapotáról a klub hétfőre ígér további tájékoztatást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Mark Ambortól szólt a Belong Together 5 óra után. Ebben az órában pedig megnézzük, hogy milyen időjárás vár bennünket a következő napokba. Megsugom, hogy nem kedvezőbb, mint ma vagy az elmúlt napokban, sőt. Tovább egy kicsit foglalkozunk a fesztivál szezonnal és egy speciális fesztivállal is. Maradjatok velem, most pedig jön Martin Garrix-től a Butterflies.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Mára tovább fokozódott a hőség a napos időkben. A legmelegebb órákban 39 fokot mérhetünk a térségben. Jelenleg 37 fokot mérek itt a stúdiónál. Hétfőn a napsütési lesz a főszerep, ugyancsak csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínűsíthető, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat, többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban úgyis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Srácnak az online bejelentkezésén, TikTok videóin, stb. Is látszik a 200 000-es cipő, meg az utazás, meg, tehát hogy mindaz, amit egyébként ő nem engedhetne meg alapesetben magának, aha, hogyha nem kapott volna pénzt, és nagy mennyiségű pénzt. Szerintem is egyetértek, hogy nem áldozható be egy gyereknek a fejlődése, politikai érdekek mentén, és ha ez igaz, akkor ez egy probléma.
2: Igen. Politikai érdek, azt úgy tudjuk, hogy ki a Zsolti bá, és hogy az elitünk hogyan viszonyul egyébként a leszakadtakhoz. Ez viszont sajnos erősen társadalmi kérdés, hogy most ezt a srácot beáldozzuk-e ennek a társadalmi kérdésnek az oltárán, már egy egészen másként feltett kérdés, az más kérdés, hogy adott esetben ezek a kontrollosok jól viszonyultak-e az adott helyzethez.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. Paks FM.

Funkstar Deluxe-től szólt a Sunshine Reggae. És ha fesztivál szezonról beszélünk, akkor sokaknak lehetséges, hogy az első között jut eszébe a Glastonbury. Az angliai rendezvény mára nem csak Európa, hanem a világ egyik legismertebb zenei fesztiválja lett. Évről évre több mint 200 ezer ember látogat el ide, a fellépők között pedig a legnagyobb világszáros szerepelnek. Érdekesség, hogy a fesztivál története egészen 1970-ig nyúlik vissza. Az első rendezvényre mindössze 1 fontba került a belépő, és ez az ár még a tejet is tartalmazta, ami a helyi farmról volt. Ma már percek alatt elfogynak a jegyek, és sokan úgy vásárolnak belépőt, hogy azt se tudják, kik lesznek a fellépők. A Glastonbury azonban nem csak a koncertekről híres, a fesztiválon színházi előadások, cirkuszi produkciók, képzőművészeti programok és jótékonysági kezdeményezések is helyet kapnak, ezért sokan inkább egy külön kis városként emlegetik, amely néhány napra életre kell. Talán éppen ez a sikerének a titka, nem csupán egy koncertsorozat, hanem egy élmény, ahová sokan évről évre visszatérnek, és ahol a zene mellett maga a fesztivál hangulat is a legalább akkora főszerepet kap. Egy kis magyar fesztivál hangulatot hozok, jön a Well Hello-tól nem sok

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
3: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
4: This is The Weeknd.
5: Billie Eilish.
6: Kid Laroi.
7: Bruno Mars.
8: This is Doja Cat.
0: Fox FM.

0: Tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarba a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. Ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoztak, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. És Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

a Follow the Flow-ból ahányszor zárja az 5 óránkat. 6 után már nem jövök vissza. Mindenkinek kellemes rádiózást és kitartást ebben a hőségben. Ne felejtsetek el kevés időt a napon lenni, nehogy leégjetek, illetve fejfedőt használni, főleg a következő napokban is. Mindenkinek kellemes rádiózást, szép estét, sziasztok!

0: összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keretmegállapodást írt alá két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítéssel pénteken Washingtonban, írja az MTI. Az amerikai fővárosban tartott esemény lezárta a kedden kezdődött kétoldalú tárgyalásokat, amelyeken az Egyesült Államok közvetítőként vett részt. A keretmegállapodás részleteit nem közölték, a dokumentumot mind Libanon, mind Izrael részéről az Egyesült Államokba delegált nagykövet írta alá a washingtoni külügyminisztériumban tartott eseményen. Új főispánja lesz Tolnavár megyének. A pénteki magyar közlönyben jelent meg a miniszterelnök határozata, amely szerint 2026. június 29-i hatállyal hét vármegye élére nevezte ki új főispánt. Tolnavár megyében dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék polgármestere kapta meg a megbízatást. A kinevezés a város számára is jelentős változásokat hozhat, hiszen első embere országos jelentőségű államigazgatási feladatot vállal. A főispán a vármegyei kormányhivatal vezetője, aki irányítja a hivatal működését, felügyeli az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik a kormányzati döntések helyi végrehajtásáról. Dr. Bozsolik Róbert szombaton közzétett Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a főispáni kinevezés egyben azt is jelenti, hogy el kell búcsúznia a polgármesteri feladatoktól. Tájékoztatása szerint lemondását követően a város vezetését dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át az időközi polgármester választásig. Hőség riadó idején és az enyhébb nyári napokon is fokozott figyelemmel érdemes a gépjárművekkel közlekedni, ugyanis a tűző napsütés is balesetet okozhat, ronthatja a látási viszonyokat, amikor akár csak egy pillanatra is elvakítja a sofőrt, hívta fel a figyelmet Komlosiné Kisanett. A Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője rádiónknak elmondta, nem csak az esős napokon lehetnek rosszak a látási viszonyok az utakon, hanem száraz, napsütéses időben is.
3: Legfontosabb az, hogy függetlenül attól, hogy egy adott útszakaszra akár 50 km per óra, akár 90 km per órás megengedett sebességet enged a kereszt, tehát annyival haladhatnánk, de van olyan külső tényező jelen esetben a tűző napfény, vagy akár a lemenő nap, vagy a felkelő nap, ami el tudja vakítani az embernek a látását. Bizony nagyon fontos, hogy a gázpedálról vegyük le a lábunkat, próbáljuk a körülöttünk lévő teret figyelni, hiszen sajnos volt már amiatt tragédiával végződő baleset a tavalyi évben, ugyan nem nyáron, hanem pont télen, aminek az egyik okozója azon felül, hogy a járművezetője nem volt elég figyelmes, hogy a nap, a felkelő nap elvakította a járművezetőt.
2: A közlekedés kapcsán az állójárművekre vonatkozó szabályokról se feledkezzünk el, már 25 fokban sem szabad állógépjárműben egyedül hagyni senkit, ha pedig egy kisgyermekre felnőtt felügyel az állógépjárműben, akkor is fontos a szellőztetés.
3: Ha egy szülő vele marad, akkor az első és legfontosabb az, hogy levegőt vigyünk be az autóba, tehát az ablakokat folyamatosan tartsuk le engedett állapotban, és mindig őrizzük a gyermeket, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülünk, hogy éppen elaludt, amikor nekünk dolgunk lenne. Hasonló a helyzet a házi állatokkal, kutyával, macskával, minden olyan kis kedvenccel, akiket magunkkal szoktunk vinni különböző utazásokra. Na most, ha elképzeljük azt, hogy egy állat, akinek körülbelül van egy négyzetméternyi területe, illetve levegője, és mi azt ott még be is zárjuk a forróságba, az beláthatatlan következményekkel tud járni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az állatainkat se hagyjuk soha semmilyen körülmények között ebben a melegben az autóban.
1: És most sporthírek a Pax FM-en.
2: Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják, jelezte Nathan Johnson Real megye serifje pénteken. Vic Jones, az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg az új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Az állatot egy másik zsiráffal együtt a Cedar Hollow nevű magánbirtokon tartják a szövetségi állam Texas Hill Country nevű hegyvidéki lakott területektől távol eső részén, írja az MTI.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: összeköt. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Pályáztunk egy-két dolgra, nem az NKA-hoz, hanem mit tudom én, különböző gazdaságfejlesztési. Hát gyerekek, ki kell tenned a kapudra, ki kell tenned a honlapodra, ki kell tenned a nem tudom én micsodádra.
2: De nem, azt nem kell kitenned, hogy te mire pályáztál, csak azt, hogy pénzt kaptál.
3: Hogy pályáztam, mire?
2: Én azt szeretném
3: kaptál
2: látni,
3: 20 millió forintot?
2: Hogy mire? Én azt szeretném látni, na azt hol tudom megnézni, Tamás, hogyha te kaptál pénzt a rádió, hogy azt mire kérted?
1: Ha van egy kis eszed, akkor reklámozod.
3: Na, és akkor itt hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, aki úgy érzi, hogy műsorvezetői vénával rendelkezik, Gabi helyett. Holnaptól már nem leszel, Gabi, jó, ha tudsz róla.
2: Köszönjük.
0: Szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást a kisebb, független benzinkutak számára. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szombaton eljutatott közleményében hangsúlyozta, a kormányváltást nem teszi meg, nem történté a megállapodást a kis benzinkutakkal. Emlékeztetett, az Orbán kormány bevezette az üzemanyagárstoppot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzináraktól, ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb, független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket. Az azóta hivatalba lépett Tisza kormány azonban semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében, igyekszik elsúnyogni a kifizetést, mutatott rá az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Ami jár, az jár, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter kormánya haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást, írt a közleményében Havasi Bertalan. Július 1-én szerdán a Semmelweis nap miatt az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap lesz, tájékoztatott Paksváros önkormányzata. Ezen a napon a házi orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelők, valamint a gyógyszertárak többsége zárva tart majd. A sürgős ellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják az ünnepnapi rendszerint. Kérik, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerek kiváltásáról és a nem sürgős egészségügyi ügyek intézéséről lehetőség szerint előzetesen gondoskodjon mindenki. A nyár folyamán a fürdőhelyeken végez kiemelt ellenőrzéseket a NAV. A Tolnavár megyei adó- és vámigazgatóság ellenőrei június 29-e és augusztus 23-a között a strandokat, fürdőket, idegenforgalmilag frekventált egyéb helyszíneket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az első ellenőrzésre június 30-án Pakson kerül majd sor. Júliusban 5 helyszínen jelenhetnek meg a revizorok, köztük Faddon július 3-án és 24-én, Dombováron július 8-án, Szekszárdon július 15-én, Bonyhádon július 17-én és Szálkán július 29-én. A nyár utolsó hónapjában augusztusban 3 kiemelt település szerepel a revizorok listáján, Szekszárdon augusztus 4-én, Tamásiban augusztus 13-án, végül Dunaföldváron augusztus 17-én lehet majd ellenőrzésekre számítani. A közzétett adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések Tolnavár megyében.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Paksi FC szombaton délelőtt a 2026-27-es nyári felkészülési időszakban, adta hírül a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György együttese a Paksi FC stadion edzőpályáján fogadta a szlovák élvonalban szereplő KFC Komárnót, és végül 4-1-es győzelmet aratott. A találkozón Hán János és Pető Márk egyszer, Tóth Barna kétszer volt eredményes. Ugyanakkor a siker árnyoldala, hogy Bévárdi Zsombor a fél idő előtt tért sérülés szenvedett. A sérült játékos állapotáról a klub hétfőre ígér további tájékoztatást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: csütörtökön újra jön a Best of kedvencek órája, amikor a Paks FM bemutatja Ábi kedvenceit.
1: Lassan 4 hét, hogy elkezdődött a futballvilágbajnokság, szóval ideje lesz nekünk is játszani az idei himnuszt. És persze nosztalgiázunk is egy kicsit a VB himnuszok között. Szóval hozom az elmúlt évtizedek legjobb VB himnuszait, tartsatok velem!
0: Best of kedvencek Ábitól, csütörtökön déltől 1-ig!

0: Mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Kiemelte, az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró lesz. De ha ugyanaz a vásárló 3 azonos típusú pamutpólót rendel például, akkor a küldemény egyetlen termékkategóriát tartalmaz, így a fizetendő vám 3 euró lesz majd, mondta a szóvivő. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni. A szabály csak a 150 euró alatti belső értékű küldeményekre vonatkozik, az ennél értékesebb küldemények vámkezelésében nem lesz változás. Új főispánja lesz Tolnavár megyének. A pénteki magyar közlönyben jelent meg a miniszterelnök határozata, amely szerint 2026. június 29-i hatállyal 7 vármegye élére nevezte ki új főispánt. Tolnavár megyében dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék polgármestere kapta meg a megbízatást. A kinevezés a város számára is jelentős változásokat hozhat, hiszen első embere országos jelentőségű államigazgatási feladatot vállal. A főispán a vármegyei kormányhivatal vezetője, aki irányítja a hivatal működését, felügyeli az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik a kormányzati döntések helyi végrehajtásáról. Dr. Bozsolik Róbert szombaton közzétett Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a főispáni kinevezés egyben azt is jelenti, hogy el kell búcsúznia a polgármesteri feladatoktól. Tájékoztatása szerint lemondását követően a város vezetését dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át az időközi polgármester választásig. Július 1-én szerdán a Semmelweis nap miatt az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap lesz, tájékoztatott Paksváros önkormányzata. Ezen a napon a házi orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelők, valamint a gyógyszertárak többsége zárva tart majd. A sürgős ellátást az ügyeleti szolgálatok biztosítják az ünnepnapi rendszerint. Kérik, hogy a rendszeresen szedett gyógyszerek kiváltásáról és a nem sürgős egészségügyi ügyek intézéséről lehetőség szerint előzetesen gondoskodjon mindenki. A nyári időszakban javában tart a kiskertekben a zöldség és a gyümölcs termesztés. Fontos, hogy betartsuk a növényvédelmi szerekre vonatkozó pontos utasításokat, mondta a rádiónknak Komáromi Lilla, a Magyar Növényvédőmérnöki és Növényorvosi Kamara Tolnavár megyei elnöke. A legfontosabb, hogy amikor növényvédelmi szert használunk, akkor használjunk védőfelszerelést is, és tartsuk be a növényvédelmi szer leírásában szereplő dózis mértékét.
2: Mikor bemegyünk a gazdaboltba, akkor kérjünk a gazdaboltosoktól tanácsokat. Valójában a gazdaboltosok elvégezték az alapnövényvédelmi tanfolyamot, tisztában vannak azzal, hogy mit, hogyan és mire lehet használni, és ne csak a dózist kérdezzük meg, ne csak az élelmezés egészségügyi várakozási időt kérdezzük meg, hanem azt is, hogy milyen védőfelszereléseket használjunk. A dózis azért fontos, ez rá van írva a növényvédőszerre, 10 liter vízbe, hány milliliter, hány gram, mit tegyünk bele a növényvédőszerből mennyi. Ezek a növényvédőszerek úgy vannak kikísérletezve 10-20 év alatt, hogy adott növényi kultúrára meghatároznak egy bizonyos mennyiséget, amit a vízbe bele kell raknunk, és ezek fognak hatni adott károsítók és kártevők ellen. Ha ezt a dózist aluldozírozzuk, tehát nem öntünk bele annyit, amennyi elő van írva, vagy többet teszünk bele, sokkal nagyobb kárt okozunk.
1: A védőfelszerelés használatának szabályai és a dózis mértéke mellett nagyon sokan nem tartják be az élelmezés egészségügyi várakozási időt sem, melynek lényegét szintén megfogalmazta a szakember.
2: az az idő, melynek napokban el kell telni a kijuttatástól a betakarításig. Ugyanis ez idő alatt bomlik le a növényvédőszer a növénybe olyan minimális szintre vagy teljesen, hogy se az emberre, se az állatra már ne legyen káros. Ne okozzon mérgezést. Előfordul, hogy egy vagy két nappal előbb leszedjük azt a cseresznyét, mert már nem tudunk tovább várni, mert piros és enni kell, és nem bírjuk ki. Most egy-egy szemtől nem lesz problémák. De ha folyamatosan olyan gyümölcsöket, zöldségeket teszünk, ahol még az élelmezés egészségügyi várakozási idő nem telt le, sajnos alattomosan, láthatatlanul mérgezzük saját magunkat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Kellemes estét mindenkinek! 2026. június 28-án vasárnap este 8 óra után járunk pár perccel. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Először beszámolunk a TEIT svájci tanulmányútjáról, ahol nukleáris témában is hasznos információkat szereztek a társulás tagjai. Ezt követően Szél Benjamin és Weiss Mátyás paksi önkormányzati képviselők számolnak be körzeteik fejlesztéseiről. Ellátogatunk még a Paks jövőjét meghatározó workshopokra is, valamint megnézzük, hogy milyen programokkal várták a vendégeket a múzeumok éjszakáján Pakson. Végül beszélgetünk még a Tarka SC Szekszárd válogatott kosarasával is. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Tokai Róbertet halljátok, egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted!

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
2: Idén is megszervezte külföldi tanulmányútját, a TEI-t. A Paksi Atomerőmű körzetében 16 települést magába foglaló társadalmi ellenőrző, információs és településfejlesztő társulásból 10 település polgármestere utazott ki június 14-én Svájcba azzal a céllal, hogy megismerjék a svájci atomenergetika alkalmazását, valamint tanulmányozzák a nukleáris létesítmények és a közelükben található önkormányzatok kapcsolatrendszerét. Gáncs István, Tengelic polgármestere, a TEI-t alelnöke úgy nyilatkozott, hogy több országhoz hasonlóan Svájc is figyel arra, hogy a nukleáris létesítményeket befogadó térségekben élő emberek megkülönböztetett figyelmet és szolgáltatásokat kapjanak.
3: Kérdeztük ugye természetesen polgármesterekként a polgármestereket, a kint lévő polgármestereket, hogy ott sem ritka náluk, hogy vagy a felügyelőbizottság tagjaiként dolgoznak a környéken, vagy éppen a nukleáris intézmény valaha dolgozói voltak, vagy teljesen civil emberek. Itt megkérdeztük, hogy mi az a legfontosabb dolog, ami az atomerőmű és a környéken lévő élő településeken élő embereknek a legfontosabb. Természetesen itt újat nem hallottunk, mert azt elmondták, hogy nagyon szoros szimbiózisban élnek az atomerőművel, hiszen az elsődleges hírforrás, az elsődleges tényforrás az mindig a polgármester vagy a képviselőtestület, azon belül is pedig azok az emberek, akik a felügyelőbizottságban vállalnak szerepet, és tájékoztatják a lakosokat, ha kell a nap 24 órájában. Ez hasonlóképpen történik a TEI-nél is, tehát ugyanilyen kapcsolatrendszer van kiépítve. Egy érdekességet azért elmondanék, ami szintén a szakmai tanulmányt egy következő állomása volt, hogy elvittek arra a területre, ahol majd a nagy aktivitású hulladékoknak az végleges tárolója lenne. Ez most jelenleg egy farm, ahol egy pusztát takar, de már a területet megvásárolták. A nagy aktivitású tárló végleges elhelyezés ez 900 méter mélyen történne meg, és már annak a településnek, a település központjába üzemeltetnek egy bármikor látogató tájékoztató központot, egy pici irodát képzeljünk el, ez a pici iroda mindennel fel van szerelve, a legfőképpen az egy olyan makett, amit már most a mai napon ugye bárki bármikor megnéz, érdeklődhet, úgy, hogy már ők tudják, hogy körülbelül, amiről most beszélünk, ez minimum 7-8 év, hogy megkezdődhetnek a munkálatok. De a kommunikációra, már most a környék érzékenyítésére már most sor kerül. Ez nekünk borzasztó látványos és fontos volt, valamint kitértünk a polgármestereket, több órás beszélgetést folytattunk, és megkérdeztük természetesen, hogy az a térség, ahol a nukleáris létesítmény van, nem csak náluk, hanem az ország számos területén, hiszen nem egy atomerőművel rendelkeznek, milyen megbecsülést, vagy milyen olyan különleges dolgot kaphatnak az ott élők, amiből ugye ebbe profitálnak is. Egyöntetően az volt, hiszen a TEI-nek is az a lényege, hogy a szakmai kitekintésekben azokat lássa meg, nézze meg a nemzetközi példákat, és tudjuk összehasonlítani, hogy a magyar példa az nemzetközi szinten körülbelül milyen szinten áll. Tehát amikor azt mondjuk, hogy azonnak a térségnek, ahol az atomerőmű munkáját végzik, az természetesen ebben az esetben nem csak Paksról járnak be dolgozni, hanem igenis a 15-20-25, akár 30 kilométeres körzetben is járnak be oda emberek, és abban a körzetben élnek, hogy ebből milyen olyan infrastruktúrális, kulturális, sport vagy bármilyen területen történnek meg azok a fejlesztések, hogy milyen támogatást kapnak. Elmondták, hogy közvetlen támogatásban részesülnek a települések, teljes szabadságot kapnak idézőjelbe, átláthatóságban is megvalósítás szempontjából, de igenis az a régió, aki befogadja ezeket, vagy befogadta ezeket a nukleáris létesítményeket, az igenis megvan ott is különböztetve Svájcban.
2: A svájci út során a TEI delegációja látogatást tett a Beznau atomerőműben, amelyben Európa leghosszabb ideje biztonságosan működő két atomreaktora található, ezen kívül pedig radioaktív hulladéktárolóknál is látogatást tettek, ahol megismerték az új, úgynevezett plazmatechnológiás hulladékkezelést, mondta el Schweiger György, Györkönyv polgármestere.
4: Ez a plazmaégető technológia, ez a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékoknak a tömörítésére szolgál, egy nagyon-nagyon érdekes technológia volt. Ők azt csinálják, hogy 18 hordó kis és közepes aktivitású hulladékot egy hordó méretűre sűrítenek össze egy speciális plazma technológiával, teljesen zárt rendszerbe. Egy zárt rendszerbe megy be a kis és közepes aktivitású hulladék ebbe az égető, inkább olvasztó műnek mondanám, mint égetőművek, meg az égetésnek vannak gázai, gőzei. Itt viszont nincsen semmi, mert egy teljesen zárt technológia, és 24 és illetve 48 órás üzemidő után a 18 hordó hulladékból egyetlen egy hordó kis és közepes aktivitású hulladék keletkezik, és így lényegesen kevesebb hulladékot kell elhelyezniük majd a végleges mély geológiai tárolóba. Ez a technológia engem lebilincselt, a kollégáknak is mondtam, hogy ez hihetetlen. Rendkívüli módon költségcsökkentő lehet ez a technológia végleges elhelyezésnél, mert ugye azt tudjuk, hogy a mély geológiai tárolóknak a kialakítása az nem olcsó, és minél több hulladékot teszünk oda le, annál nagyobb tereket kell kialakítani a mélységbe. Ezt javasolni fogja a TEIT az RHK-nak, hogy vizsgálják meg ezt a technológiát, hogy Magyarország hogy tudna csatlakozni, vagy tudna egy ilyet létesíteni.
2: A tanyaggondnoki szolgáltatás elindítása az idei év első felében megvalósuló egyik legfontosabb projekt a Paksi 8-as körzetben, nyilatkozta rádiónknak Szél Benjamin, a körzet képviselője. A külső városrészeket magába foglaló körzet Birító, Dunakömlőd, Csámpa, Gyapa és Cseresznyés utcáit foglalja magába, mely település részekben jellemző a szintén Pakshoz tartozó tanyavilág is, az ott élőket segíti elsősorban az új szolgáltatás.
5: A visszajelzések pozitívak, használják, ugye azok az idősebb emberek, akiknek be kell menni mondjuk ide Paksra orvoshoz, de ők kint laknak mondjuk a Pörösi soron valahol. Tényleg az egy olyan, hogy taxi nagyon-nagyon drágán vinné őket, helyi járatról teljesen fölösleges beszélni ugye a tanyavilágban, és akkor gyakorlatilag ez egy olyan szolgáltatást tud nyújtani teljesen ingyenesen, hogy oda megy értük, beviszi az orvoshoz, visszaviszi őket, stb. Úgyhogy csak mindenkit tudok bátorítani, hogy aki esetleg nem tudott még erről a szolgáltatásról, az aki kistérségi szociális központot mindenképpen keresse föl ezzel kapcsolatban. Tehát ez tanyavilágot érinti, Cseresznyés, Csámpa és Birító elsődlegesen, meg hát nyilván maga a Pörösi sor, akik érintettek ebben.
2: Szintén a 8-as körzetben várják a helyi lakosok a Dunakömlődi Bartók Béla utca felújítását, melyre már tavaly megvolt az ígéret. Szél Benjamin rádiónknak úgy nyilatkozott, a kivitelezés tervet továbbra is napirenden van.
5: Van egy olyan hír, ami egyszerre számít jónak és rossznak, mégpedig az, hogy a műszaki osztály elképesztően leterhelt, ami ugye jelenti azt, hogy a városban rengeteg projekt van, ugye gyakorlatilag minden testületi ülésre jut egy-két olyan pályázat, amiről ugye döntünk, kiírjuk, elfogadjuk, stb. Ugye ez, ennek is az előkészítői munkájának nagyon nagy része ott van a műszaki osztályon, úgyhogy ilyen tekintetben van egy kis csúszás ebben a történetben, hogy nem ott tart még maga a projekt, ahol én azt szeretném, de egyrészt nincs elfelejtve, másrészt tényleg ott pénzzel van különítve rá, stb. Tehát a helyzet olyan tekintetben jó, hogy ez meg fog valósulni, én nekem a bizalmam van azzal kapcsolatban, hogy a idén ez meg fog történni.
2: A Paksi 7-es körzetben is vannak aktuális tervek. A körzet egyik specifikuma, hogy a Vácikai szakaszon folyamatosan épül neki az új utcák, új családi házakkal. A körzet képviselője Weisz Mátyás rádiónknak elmondta, kellő beépülés esetén kezd el az önkormányzat szilárd burkolatot és közvilágítást tervezni egy-egy utcába.
6: Ott lakom a közelben, és nekem is kellett tanulnom az új utcáknak a neveit, meg azt az utcahálózatot, és hát a igényekkel is találkozunk, ott is várják a lakók, hogy komfortosabb legyen az életük, tehát a közvilágítás leginkább az hiányzik, tehát arról kell majd gondoskodnunk, és hát a szilárd útburkolat néhol még hiányzik, de hát a végleges megoldásnak azért feltétele az is, hogy egy jó beépített legyen a terület, mert a útépítés után kezdenek el nehéz gépekkel mozogni ezekbe az utcákba, akkor az jelentős befolyással lesz az út minőségére.
2: A közeljövőben elindulhat a Kodály Zoltán, a Vadász, a Kölcsei és a Szilárd Leó utca felújítása is, folytatta Weisz Mátyás önkormányzati képviselő.
6: Kodály Zoltán utcai tervek már készen is vannak, remélhetőleg a közeljövőben elindulhat a felújítása is, ott is több lakossági fórum volt, pontán meghirdetve a tervekbe beépítették a lakossági kérdéseket, kéréseket, javaslatokat, úgyhogy ott már a megvalósítás vár. A Vadász utcában már a kiviteli terveket készítik, a Kölcsey utca és a Szilárd Leó utca esetében éppen a múlt héten volt lakossági fórum, és ott is megvitattuk a lakossági kéréseket, javaslatokat, és hát remélhetőleg a legtöbbje be is épül a engedélyezési, illetve a megvalósulási tervekben. Vezetékes közvilágítás, a Szilárd Leó közben jelenleg napelemes közvilágítás van, ez kerül kiváltásra.
1: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti körkép.
1: Elindult Paks új település tervének készítése. Gondolkodjunk Paks jövőjéről közösen szlogennel várta a Paksváros önkormányzata a lakosságot a város új település tervének elkészítéséhez való részvételben. A terv célja, hogy meghatározza a település hosszú távú fejlődésének irányait, kijelölje a fejlesztések lehetőségeit és olyan szabályozási keretet hozzon létre, amely támogatja a város jövőképének megvalósítását. A tervezés során kiemelten fontosnak tartják a helyi gazdasági szereplők, intézmények, közösségek és az itt élők véleményének megismerését. Ennek részeként workshopokat szerveztek, ahol volt lehetőség a közös gondolkodásra Paks jelenlegi értékeiről, problémáiról és jövőbeli lehetőségeiről. Az első ilyen workshopot kedden este tartották a Csengeiben a paksi gazdasági élet szereplőinek. Szűcs András ügyvezető, vezető tervező Pálfi Katalin kolléganőnknek elmondta, igen aktívak voltak a résztvevők, akik többek között a Paksi Atomerőmű ZRT, a Paks 2 ZRT és a Rosszatom vezetői soraiból is érkeztek.
2: Véget ért most itt az első workshop, amit tulajdonképpen a város fejlesztéséért, a város jobb átételéért szerveztetek. Az első az a gazdasági témakörben jött létre. A lényeget, hogyha esetleg kiemelné.
3: Szűcs András vagyok, az Ampersand stúdiónak az ügyvezetője és vezető tervezője. Paks település tervével foglalkozunk, és rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy a társadalmi bekapcsolás a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg. Van egy honlap, amit a tervezés folyamatára biztosítunk, ez a paks.ampersand.studio honlap. Itt végig lehet követni a teljes tervezési folyamatot. Ezen az oldalon már megjelenik ezeknek a workshopoknak a felhívása is. Nekünk van már előképünk a településről, hónapok óta részt veszünk itt a településnek az életébe, amennyire csak lehet, tehát járjuk az utcákat, fényképeket készítünk, próbálunk beszélgetni az emberekkel, megpróbáljuk megérteni, megérezni a települést. De ahhoz, hogy igazán jó tervet tudjunk letenni a végén az asztalra, rendkívül fontos az, hogy a különböző csoportokat, különböző résztvevőit a településnek így egyenként is meg tudjuk szólítani. Ez egy remek alkalom volt ez a mai, nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttek a gazdasági szereplőknek a képviselői, részt vettek ezen a mai alkalmon. Több csoportba próbáltuk feltárni azt, hogy milyen gazdasági, ipari, kereskedelmi és szolgáltatási hiányok, előnyök, lehetőségek, értékek, fejlesztési szándékok, fejlesztési vágyak, illetve milyen jövőképek alakulhatnak ki ezekben a témakörökben. Legkésőbb a jövő héten próbálunk amúgy ezen a honlapon összefoglalókat közé tenni. Pár szóban már a kollégákkal kiértékeltük a mai napot, és ennek az eredménye az az, hogy ugyan gazdasági workshopnak indult, de mégis arról beszéltünk, hogy a városi lakosság számára milyen igények vannak, ami gazdasághoz, iparhoz, kereskedelemhez, szolgáltatásokhoz kötődnek, és az eredményeket is leginkább ebbe tudjuk megfogalmazni. Nagyon-nagy arányban az energetika részéről, tehát hogy a gazdasági, ipari szektornak a szereplői vettek túlnyomó részt ezen az eseményen, de ezek mellett szolgáltatás és kereskedelmi szegmensek résztvevői is itt voltak ezen a mai alkalmon.
2: Nevesíthetünk, tehát a Paksi Atomerőmű, illetve a Paks 2 Atomerőmű, illetve a Rosszatom, tehát a legeslegnagyobb vállalkozók vezetői részéről.
3: Igen, ők itt voltak, tehát hogy nevesíthetjük őket, ők teljes mértékben részt vettek, és nagyon aktívan vettek részt ebbe a mai beszélgetésbe, és nagyon sok olyan témát is hoztak be, amik nagyon izgalmasak, és nagyon örülünk neki, hogy egyáltalán amúgy erről lehetett beszélgetni. Azt nagyon látjuk, hogy Paks már most kihívással küzd, de ez az igazából semmi újat nem fog szerintem elmondani itt a hallgatók számára, hogy paksi kihívások például a Dunaparttal, a Dunával való kapcsolódás, ennek a lehetőségének, a tárházának a bővítése, ez mindegyik csoportban előkerült. Közlekedési problémák, közlekedési gócpontoknak a feltárása, oda esetleg javaslatok megfogalmazása, hogy hogyan lehet a balesetveszélyes zónákat csökkenteni, hogyan lehet ezt a kitettséget valahogyan visszaszorítani. A munkahelyek kapcsán előjöttek azok a kérdések, hogy milyen területekre van szüksége esetleg még Paksnak, amiket be kell vonni esetleg még a fejlesztésbe, vagy ezekre nincsen szükség. Ezekben is történtek állásfoglalások. Az értékek mentén, akár a prelátus, akár az olyan területek piac környékének a feltárása, az Erzsébet szállónak a környezetének az alakítása, a főutcának a valamilyen jellegű átalakítása, a Sárgödör térnek a kérdésköre, a sportközpontoknak a kérdésköre, mármint hogy ez a terület, amilyen központilag sportot szolgál ki, ennek a kérdésköre, illetve az, hogy az egyes lakóterületeknek milyen lefedettsége van, hol okoz problémát, hogy az egyik helyre el kell jutni, vagy a másik helyre el kell jutni, ez mind-mind érintettük ma. Következő napokban irodai körülmények között is részletesen feldolgozzuk ezt, összevetjük, és abból próbálunk majd egy áttekintő képet nyújtani mindenki számára, akit érdekel.
1: Cseh Tamás országgyűlési képviselő is tiszteletét tette a gazdasági élet szereplői számára összehívott workshopon. Az itteni tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal.
4: Hát mindenki előtt azt gondolom, hogy fantasztikus lehetőség volt ez mindenkinek arra, hogy önmagába, illetve együtt is végig gondoljuk, hogy mi az aktualitás, honnan, hova szeretnénk eljutni. Számomra nagyon üdítő volt az, hogy senki nem érkezett ötletek és elképzelések nélkül, hanem itt mindenkinek volt határozott véleménye, és ezt ki is fejtette, és ehhez tudtam én is csatlakozni.
2: Néhány konkrétum, hogyha elhangozhatna, amíg úgy a te füledet is megütötte.
4: Én azt gondolom, hogy olyan problémák kerültek elő, amik a tervező urak, hölgyek számára nyilván újdonság, hiszen ők most érkeztek ehhez a településhez. A mi számunkra egyértelmű, hogy szükség van például az ipari területeknek a bővítésnek a lehetőségének, hogy ezt feltérképezzük, hogyan, merre lehet még ipari kapacitás számára felszabadítani, kijelölni területeket. Aztán egy kisebb volumen ugye a közösségi tereknek a megjelenése, a fejlődése, hiszen jogos panasz és jogos észrevétel, hogy nincs hova elmenni, a fiataloknak nincs hol összegyűlni, megállni. Vannak erre nekünk felnőtt fejjel válaszaink, de mégis szakemberek fogják a kezünket, akkor ez egy jobb és értelmesebb megoldás lesz. Aztán visszatérő téma volt ugye a főutca közlekedése, hogy például reggel 7:30 és délután 3:45 hogyan lehet A pontból B pontba eljutni. Ennek szükséges, hogy legyenek alternatív megoldásai. Nem lennék egyébként a helyükbe, amikor majd javaslatokat kell tenniük, de hát ezt várjuk tőlük, hogy mint szakemberek elmondják, hogy akkor ezekre a problémákra, ezekre a felvetésekre a szakma milyen válaszokat tud adni. Még egy dolgot kiemelnék, ami eszembe jutott, a Dunapartnak a hasznosítása. Itt több konkrét helyszínt mi feldobtunk, ami nekik, megint csak azt mondom, hogy egyenlően esett a latba, de majd amikor a részletekbe belemennek, akkor nagyon nem lesz mindegy, hogy a Gesztenyefasoron, a Villany utca végén, az ÖMV kúttal szembe, vagy a Kubik gödröknél, vagy éppen az Ase csónakházánál lehet olyan közösségi tereket kialakítani, amiket mi a szívünkbe hordozunk, és elképzeljük bármelyik helyszínen, csak történjen valami. Nagyon hasznosnak tartottam emiatt, és azt gondolom, hogy a jövőben izgalmas lesz végigkísérni ennek a folyamatnak minden állomását, hogy ebből a nagy összevisszaságból, ebből a rengeteg egyébként önmagunkban hasznos ötletekből hogyan lesz majd egy rendszer. Ugye el is mondta a tervező úr, hogy nem lesz mindenkinek elégedettségére, mert azért vannak korlátok, vannak ugye a szabályok, de jó lesz ezen újra és újra végigmenni, hogy akkor tényleg azokból az ötletekből mi az, ami valóra is válhat.
2: Hát látunk mi már terveket évekkel, évtizedekkel ezelőtt, amik azóta is tervek maradtak, és ugye ott maradtak a fiókban.
4: Én azt gondolom, hogy most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden, ami ehhez kell, az együtt áll. Tehát együtt áll egy szakembergárda a város részéről, tervező urak, hölgyek részéről. A lakosság is szerintem ugyanilyen aktív. És hát nyilván a kormányzati oldalról azt gondolom, hogy a küszöbön álló Európai Uniós és a felforrósodó gazdaságból fakadó források, azok le fognak csapódni és segítik ezeknek a terveknek a megvalósulását.
1: A csütörtök délelőtti workshopon az önkormányzati, oktatási, szociális, egészségügyi, kulturális és egyéb intézmények képviselői vettek részt, este pedig a lakossági workshopra került sor a Csengély Dénes Kulturális Központ nagy termében. Véleményüket, javaslataikat, tapasztalataikat és ötleteiket online is elmondhatják az emberek, kérdőívek formájában, melyet a paks.ampersand.studio honlapon találják meg az érdeklődők, illetve a workshopok kiértékelése is itt lesz elérhető jövő hét.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: A Paksi Városi Múzeumban ringató foglalkozással vette kezdetét múlt szombaton délután a Múzeumok Éjszakája programsorozat. A nap folyamán volt tárlatvezetés az emléktérben, Weiss Anna történész segédmúzeológus a Paksi Városi Múzeum egyik állandó kiállításában kalauzolta a látogatókat. A hat teremből álló tárlat korhű tárgyakkal és interaktív animációkkal mutatja be Paks 19. századig tartó történetét, a török kor utáni újratelepülést és a szenicei kúria múltját. A Veronaki zenekar interaktív mesekoncertjét is meghallgathatták a gyerekek. Nagyné Szalai Melinda előadása során átfogó képet adott a Dunamenti régióban honos gyógynövényekről, azok gasztronómiai alkalmazásáról és egészségügyi előnyeiről, kitért a fenntartható gyűjtésre és a felhasználás fontosságára is. A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása a Paksi Metszet 10 éve nyitotta meg kapuit a Deákház néven is ismert szenicei kúriában. Az elmúlt 10 év alatt a látogatókkal való kapcsolat és a múzeumról kialakított kép a város közösségének gondolkodásában új, színesebb és teljesebb lett. Gyűjteményük néprajzi és a helytörténeti gyarapodásának jó részét ajándékozás adja. A régészeti gyűjtemény főként megelőző feltárások, tervásatások, terepbejárások és fémkeresős közösséggel való együttműködés által nő. Az elmúlt évtizedben bekerült több száz tárgy közül mutattak be egy válogatást 10 év tárgyai című kiállításon, melyet Nagy Balázs alpolgármester nyitott meg. A kiállítást rendezte Kövi Ónódi Gyöngyi, akivel Pálfi Katalin beszélgetett.
2: A Paksi Városi Múzeum új állandó kiállítása 10 éve nyitotta meg a kapuit ebben az épületben. Ez a 10 év ez megváltoztatta egy kicsit a múzeumnak a megítélését, illetve a köztudatban másképpen került be. Ennek következményeképpen megváltozott a gyűjteményezési szokás is, nagyon sokkal több ajándékozás történik, és ezért úgy gondoltuk, hogy az elmúlt 10 év tárgyarapodásából válogatunk, egy gyűjteményes kiállítást készítettünk ebből a több ezer darabos gyarapodásból.
3: Biztos nem volt egyszerű könnyűk kiválogatni, hogy mik azok, amik tulajdonképpen ugye a kiállításba kerüljenek. Milyen szisztéma, vagy mi alapján sikerült mégis?
2: Ugye az első szempont az az volt, hogy a 10 éven belül legyenek a tárgyak. Ugye 4 nagy gyűjteményi egységünk van, a képzőművészeti gyűjtemény, a történeti gyűjtemény, a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény. Minden gyűjteményi egységből kerültek be tárgyak. A gyarapodás módja volt az egyik szempont, tehát a legtöbb tárgy az ajándékozás által került a gyűjteménybe, illetve még egy olyan szempont volt, hogy a város történetének egy érdekességét mutassa be, valamint legyen benne az általános és tipikus mellett valami egyedi is.
3: Az elmúlt 10 évben 75 ezer tárgy került be ide a múzeumba. Ezt még kimondani is sok.
2: Így van, a tárgyszám nagy részét a régészeti gyűjtemény, a leletek adják, ugye itt nagyon sok apró leletről van szó, de a történeti és a néprajzi gyűjtemény is nagyon nagy számban gyarapodott. Ezen kívül a digitális gyűjteményünk az, ami szintén nagyobb arányban nőtt, mert hogy ugye a technológiai lehetőségeink változtak, tehát a csak digitális formában őrzött dokumentum és fotóanyag száma is megnőtt.
3: Meddig látogatható maga ez a kiállítás?
2: Nyáron végig látogatható, ősszel fogunk újabb kiállítást nyitni.
1: Német Roland, a Paksi Városi Múzeum régésze a római gasztronómia világáról, a római kori Pannoniába a borfogyasztás szokásairól, érdekességeiről tartott előadást. A látogatók Zelei Endre labdazsonglőr trükkjeit is megnézhették. A Szedmák Pince és Borház borkóstolóján az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy a paksi boros gazdák pincéiket a bortárolására kiválóan alkalmas paksi löszbe vájták, majd köréjük présházakat építettek. A pincékből kitermelt földet felhasználták, házak és présházak falait tömték vele, vagy vályogot vetettek belőle. Innen kapta nevét a ma is igen népszerű Sárgödör tér. A Múzeumok Éjszakáját a Charlie Firpo Blues Band fergeteges koncertje zárta a Paksi Városi Múzeumban.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: 5. alkalommal rendeztek múlt szombaton múzeumi pikniket Pakson, az Atomenergetikai Múzeumban, a múzeumok éjszakája keretében. Ez volt az az este, amikor a megszokott kiállítások új megvilágításba kerültek, a fények és történetek pedig életre keltek. A különleges esti hangulatot a Sisa Café zenekar koncertje alapozta meg, az egyedi élményt pedig az Atomerőmű létesítményi tűzoltóság különleges tűzoltóautója adta, melynek az emelőkosarával közel 60 méter magasba emelték a bátor vállalkozó szelleműeket. Ilyen adottságokkal rendelkező tűzoltójármű jelenleg ez az egy van az országban. Pálfi Katalin kolléganőnk Peszteric Rajmunddal, az Atomerőmű tűzoltóság parancsnokával beszélgetett.
2: Szinte minden városi rendezvényen ott vagytok. Ez egy nagyon nagy lehetőség, és én úgy gondolom, hogy egy nagy érdekesség is itt a lakosság körében. Mit lehet tudni erről a tűzoltóautóról?
3: Hát erről az autóról azt lehet tudni, hogy igazából pont ugyanilyen felépítésű, és ez a magasságú, ez egyetlen egy van itt az Atomerőmű tűzoltóságán. Ezért is olyan népszerű, mert nem a hivatásos tűzoltóságoknál megszokott 40 méteresek vagy 30 méteres autók, hanem ez egy 60 méteres emelőkosaras gépjármű, ami klasszikusan életmentésre, magasból való mentésre való, de természetesen az ilyen jellegű rendezvények, amik valamilyen szinten kötődnek vagy Paks városhoz, vagy főleg az atomerőműhöz, ott részt szoktunk ezzel venni, és ahogy említetted, örök népszerűség, tehát nincs olyan, hogy ne lenne kihasználva. Hiába van emellett más bemutató sátrunk is, illetve most éppen egy ilyen kis gyerekeknek való tűzoltós erőpróbás pályát raktunk össze, ennél az autónál folyamatos sor áll. Maga az autó az igazából olyan, mintha egy daru lenne, csak egy emelőkosár van rajta, és tűzoltósági felépítményekkel, illetve szerelvényekkel van ellátva. Egy Renault teherautó alvázon, egy Bronto Skylift 60 méteres felépítmény. Ez a Bronto, ugye ez a Brontosaurus volt, ez egy finn gyártmányú képjármű. A felépítmény, az alváz az meg ehhez lett igazítva, egy Renault alváz.
2: Mennyire van munkában általában ez az autó az év folyamán?
3: Hát hál' Istennek főleg a gyakorlások, ugye ott a különböző lehetséges szituációknak a mentési szituációk begyakorlására van ez az autó használva. Hál' Istennek ugye az atomerőműben éles esetre nagyon ritkán kell használni. Volt már az erőmű történetében, mikor az épület a lokalizációs torony tetejére kellett valamit hűteni, vagy olyan dolgot csinálni, ami ez az emelőkosár kellett, pontosabban az elődje, illetve aki még régebben emlékszik, mikor Pakson a Budapest Bank leégett ott a főutcán, ott is ennek az elődje volt, és segített a tűzoltásban, hiszen egy együttműködési megállapodás keretében a hivatásos tűzoltóságnak is segítünk, mert ez az autó ugye magasabb és magas épületeknél lehetséges, hogy szükség lehet erre az autóra.
2: Egyébként a Paksi Atomerőmű tűzoltóságának a kötelékében mennyien dolgoztok?
3: Jelen pillanatban 83 fővel vagyunk a tűzoltóságnál, ebből 69 fő az, aki készenléti jellegű munkakörbe, tehát aki 24-48 órás munkarendben, három szolgálati csoportban, 23-an vannak mindegyik csoportban, a többiek vagy ugye a vezetők, vagy ügyintézők, vagy adminisztrációk, vagy egyéb háttértevékenységet végzők.
2: És hát nyilván a műszaki emberek mindenki ért és gyakorlott, és tudja, és ismeri ennek a gyönyörű szép nagy tűzoltóautónak a technikáját és a műveleteit.
3: Igen.
2: Vagy hogy működik ez?
3: Igen, tehát ismerni ismeri, viszont kezelni csak azok kezelhetik, akik erre az autóra speciális vizsgával rendelkeznek, amit ugye előír egy belügy BMS jogszabály, ugye a képzési rendelet. Tehát attól függetlenül, hogy egy teherautó és a C-s jogosítványa a kék lámpa használatra jogosító PAVEGY vizsga mellett, nekik kell egy speciális, külön erre az autóra szóló különbözeti vizsgát is letenni egy vizsgabizottság előtt, és megkapják azt a jogosítványt,

0: iPadről irányítható golyók versenye, négy személyes reakciójáték, felfújható kosárlabda és kombisportaréna is. Este a Folytassa Öveges című Astrum színházi előadást nézhette meg a közönség, éjszaka pedig lézersó zárta a napot.
1: Heti körkép.

0: Heti körkép. A 2025-26-os bajnoki szezonban a Tar KSC Szekszárd a 7. helyen végzett az élvonalbeli női kosárlabda bajnokságban. A KSC 23 éves kosárlabdázója Dombai Réka tavaly igazolt a Tar KSC Szekszárdhoz, és még a 26-27-es szezonra is élő szerződése van a KSC-vel. A szekszárdiak válogatott kosárlabdázója ott lesz a női kosárlabda világbajnokságon ősszel Berlinben, ahová hazánk női válogatott csapata 28 év után jutott ki ismét. A magyar válogatott a női kosárlabda világbajnokság B csoportjába került, ahol Dél-Koreával, Nigériával és Franciaországgal került össze. A továbbjutás az első három helyezettet illeti meg. A magyarok 1998 után jutottak ki ismét a legrangosabb nemzetközi tornára. Szeptember 4-e és 13-a között a VB-nek Németország lesz a házigazdája. A Tar KSC Szekszárd válogatott kosárlabdázójával, Dombai Rékával Pálfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
1: Fantasztikus érzés, hogy benne lehettem a 12 fős keretbe, és képviselni tudtam a hazámat. Nagyon sok élmény kavarok bennem, ugye én az utánpótlás válogatottal is voltam VB-n, nyilván ez egy teljesen más kategória. Itt nyilván a felnőtt euróligás játékosok, tol annyi mindent lehet tanulni, nyilván a csapatban is vannak fantasztikus játékosok, akiktől nagyon sok mindent lehet tanulni. Személy szerint nekem az argentin meccs volt a kedvencem, ahol be is mutattam, hogy tudok azért ebbe a csapatba szerepet vállalni, úgyhogy az kifejezetten jó érzés volt, és hát ugye a török mérkőzés, amikor megvertük a törököket ugye a hazai pályán,

0: kijutottunk a VB-re. Ez volt szerintem a pont az íra, ami abban másfél-két hétes felkészülés bebizonyította, hogy milyen jól csináltunk.
1: Túl sok idő nincs már a világbajnokságig, ugye ősszel már kezdődik ugye a világbajnokság Berlinben. Hogyan készülsz? Azért gondolom kemény nyarad lesz.
0: Igen, ugye szeptember elején kezdődik a világbajnokság, most a szezon után biztos, hogy fogok egy kicsit pihenni, azt gondolom, hogy elég hosszú volt ez a szezon nekem. Mindenképpen szeretnék egy kicsit kikapcsolódni, de teljesen nem szeretném elengedni magamat, szeretnék jobb formába oda menni a válogatottba, hogy tényleg a csapatnak a segítségére tudjak lenni, és hasznos tagja tudjak lenni akár a világbajnokságon is. Egyelőre csak ugye azt tudjuk, hogy kikkel vagyunk egy csoportba, ugye Franciaország, Nigéria és Korea. Azt gondolom, hogy nem a legerősebb csapatba kerültünk, de nyilván ez egy erős csoport ahhoz képest, egy világbajnokságról beszélünk, itt nincs olyan, hogy gyenge csapat, de azt gondolom, hogy lehet esélyünk második legjobbként tovább jutni a csoportból, és akár meglepetéseket is okozni, mert szerintem ebben a csapatban nagyon sok minden van. Stáb is nagyon jól felépítette az évek alatt ezt a munkát, úgyhogy azt gondolom, hogy ha mondjuk a legjobb 8-ba bekerülhetünk, az már tényleg egy álom lenne.
1: Völgyi Péter az edzőtök, ugye?
0: A Petivel ugye utánpótlás válogatottban is együtt dolgoztam, volt vezetőedzőnk, nagyon jó volt ott is a kapcsolatunk, azt gondolom, hogy most is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, amilyen egy edzőjátékos kapcsolatnak lenni kell.
1: Itt a Tarka ST Szekszárdnál ugye élő szerződésed van még a következő szezon végéig, ha jól tudom.
0: Igen, nagyon szeretek itt lenni, szerintem az egyik legjobb döntésem volt, hogy váltottam és hogy idejöttem.
2: A magyar női kosárlabda válogatott, mivel kijutott a szeptemberi berlini VB-re, nem kell részt vennie az Európa-bajnokság selejtező első csoportkörében. Németországgal, Portugáliával és Dániával csap majd össze a jövő évi Európa-bajnokság selejtezőjében február 7-e és 17-e között a magyar válogatott. A 2027-es EB júniusban lesz. Ennyi volt a heti körkép, műsorunk végéhez értünk. Legközelebb jövő vasárnap érkezünk heti hírösszefoglaló magazinunkkal. Addig is hallgassátok a legfrissebb híreket a Paks FM-en. Az elmúlt egy órában Tokai Róbertet hallottátok. További jó rádiózást mindenkinek!
3: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. Izrael és Libanon közötti tartós békét és biztonságot célzó keretmegállapodást írt alá két közel-keleti ország képviselője amerikai közvetítéssel pénteken Washingtonban, írja az MTI. Az amerikai fővárosban tartott esemény lezárta a kedden kezdődött kétoldalú tárgyalásokat, amelyeken az Egyesült Államok közvetítőként vett részt. A keretmegállapodás részleteit nem közölték, a dokumentumot mind Libanon, mind Izrael részéről az Egyesült Államokba delegált nagykövet írta alá a washingtoni külügyminisztériumban tartott eseményen. Új főispánja lesz Tolna vármegyének. A pénteki magyar közlönyben jelent meg a miniszterelnök határozata, amely szerint 2026. június 29-i hatállyal hét vármegye élére nevezte ki új főispánt. Tolna vármegyében dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék polgármestere kapta meg a megbízatást. A kinevezés a város számára is jelentős változásokat hozhat, hiszen első embere országos jelentőségű államigazgatási feladatot vállal. A főispán a vármegyei kormányhivatal vezetője, aki irányítja a hivatal működését, felügyeli az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik a kormányzati döntések helyi végrehajtásáról. Dr. Bozsolik Róbert szombaton közzétett Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a főispáni kinevezés egyben azt is jelenti, hogy el kell búcsúznia a polgármesteri feladatoktól. Tájékoztatása szerint lemondását követően a város vezetését dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át az időközi polgármester választásig. Hőség riadó idején és az enyhébb nyári napokon is fokozott figyelemmel érdemes a gépjárművekkel közlekedni, ugyanis a tűző napsütés is balesetet okozhat, ronthatja a látási viszonyokat, amikor akár csak egy pillanatra is elvakítja a sofőrt, hívta fel a figyelmet Komlósi Néki Sanett. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője rádiónknak elmondta, nem csak az esős napokon lehetnek rosszak a látási viszonyok az utakon, hanem száraz, napsütéses időben is.
2: Legfontosabb az, hogy függetlenül attól, hogy egy adott útszakaszra akár 50 km/h, akár 90 km/h megengedett sebességet enged a kereszt, tehát annyival haladhatnánk, de van olyan külső tényező jelen esetben a tűző napfény, vagy akár a lemenő nap, vagy a felkelő nap, ami el tudja vakítani az embernek a látását. Bizony nagyon fontos, hogy a gázpedálról vegyük le a lábunkat, próbáljuk a körülöttünk lévő teret figyelni, hiszen sajnos volt már amiatt tragédiával végződő baleset a tavalyi évben, ugyan nem nyáron, hanem pont télen, aminek az egyik okozója azon felül, hogy a járművezetője nem volt elég figyelmes, hogy a felkelő nap elvakította a járművezetőt.
1: A közlekedés kapcsán az állójárművekre vonatkozó szabályokról se feledkezzünk el, már 25 fokban sem szabad állógépjárműben egyedül hagyni senkit, ha pedig egy kisgyermekre felnőtt felügyel az állógépjárműben, akkor is fontos a szellőztetés.
2: Ha egy szülő vele marad, akkor az első és legfontosabb az, hogy levegőt vigyünk be az autóba, tehát az ablakokat folyamatosan tartsuk le engedett állapotban, és mindig őrizzük a gyermeket, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülünk, hogy éppen elaludt, amikor nekünk dolgunk lenne. Hasonló a helyzet a házi állatokkal, kutyával, macskával, minden olyan kis kedvenccel, akiket magunkkal szoktunk vinni különböző utazásokra. Na most, ha elképzeljük azt, hogy egy állat, akinek körülbelül van egy négyzetméternyi területe, illetve levegője, és mi azt ott még be is zárjuk a forróságba, az beláthatatlan következményekkel tud járni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az állatainkat se hagyjuk soha semmilyen körülmények között ebben a melegben az autóban.
1: Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják, jelezte Nathan Johnson Real megye serifje pénteken. Vic Jones, az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg az új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Az állatot egy másik zsiráffal együtt a Cedar Hollow nevű magánbirtokon tartják a szövetségi állam Texas Hill Country nevű hegyvidéki lakott területektől távol eső részén, írja az MTI.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Érezd meg, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg, újra.
1: Csak hazai. Hazai kedvencek egy órán keresztül.

0: Csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást a kisebb, független benzinkutak számára. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez szombaton eljutatott közleményében hangsúlyozta, a kormányváltást nem teszi meg, nem történté a megállapodást a kis benzinkutakkal. Emlékeztetett, az Orbán kormány bevezette az üzemanyagárstoppot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzináraktól, ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb, független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket. Az azóta hivatalba lépett Tisza kormány azonban semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében, igyekszik elsúnyogni a kifizetést, mutatott rá az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Ami jár, az jár, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter kormánya haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást, írt a közleményében Havasi Bertalan. Új főispánja lesz Tolna vármegyének. A pénteki magyar közlönyben jelent meg a miniszterelnök határozata, amely szerint 2026. június 29-i hatállyal hét vármegye élére nevezte ki új főispánt. Tolna vármegyében dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék polgármestere kapta meg a megbízatást. A kinevezés a város számára is jelentős változásokat hozhat, hiszen első embere országos jelentőségű államigazgatási feladatot vállal. A főispán a vármegyei kormányhivatal vezetője, aki irányítja a hivatal működését, felügyeli az államigazgatási feladatok ellátását és gondoskodik a kormányzati döntések helyi végrehajtásáról. Dr. Bozsolik Róbert szombaton közzétett Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, a főispáni kinevezés egyben azt is jelenti, hogy el kell búcsúznia a polgármesteri feladatoktól. Tájékoztatása szerint lemondását követően a város vezetését dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át az időközi polgármester választásig. Hőség riadó idején és az enyhébb nyári napokon is fokozott figyelemmel érdemes a gépjárművekkel közlekedni, ugyanis a tűző napsütés is balesetet okozhat, ronthatja a látási viszonyokat, amikor akár csak egy pillanatra is elvakítja a sofőrt, hívta fel a figyelmet Komlosiné Kisanett. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője rádiónknak elmondta, nem csak az esős napokon lehetnek rosszak a látási viszonyok az utakon, hanem száraz, napsütéses időben is.
2: Legfontosabb az, hogy függetlenül attól, hogy egy adott útszakaszra akár 50 km per óra, akár 90 km per órás megengedett sebességet enged a kereszt, tehát annyival haladhatnánk, de van olyan külső tényező jelen esetben a tűző napfény, vagy akár a lemenő nap, vagy a felkelő nap, ami el tudja vakítani az embernek a látását. Bizony nagyon fontos, hogy a gázpedálról vegyük le a lábunkat, próbáljuk a körülöttünk lévő teret figyelni, hiszen sajnos volt már amiatt tragédiával végződő baleset a tavalyi évben, ugyan nem nyáron, hanem pont télen, aminek az egyik okozója azon felül, hogy a járművezetője nem volt elég figyelmes, hogy a nap, a felkelő nap elvakította a járművezetőt.
1: A közlekedés kapcsán az állójárművekre vonatkozó szabályokról se feledkezzünk el, már 25 fokban sem szabad állógépjárműben egyedül hagyni senkit, ha pedig egy kisgyermekre felnőtt felügyel az állógépjárműben, akkor is fontos a szellőztetés.
2: Ha egy szülő vele marad, akkor az első és legfontosabb az, hogy levegőt vigyünk be az autóba, tehát az ablakokat folyamatosan tartsuk le engedett állapotban, és mindig őrizzük a gyermeket, hogyha esetleg olyan helyzetbe kerülünk, hogy éppen elaludt, amikor nekünk dolgunk lenne. Hasonló a helyzet a házi állatokkal, kutyával, macskával, minden olyan kis kedvenccel, akiket magunkkal szoktunk vinni különböző utazásokra. Na most, ha elképzeljük azt, hogy egy állat, akinek körülbelül van egy négyzetméternyi területe, illetve levegője, és mi azt ott még be is zárjuk a forróságba, az beláthatatlan következményekkel tud járni. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az állatainkat se hagyjuk soha semmilyen körülmények között ebben a melegben az autóban.
1: Texasban 2 hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják, jelezte Nathan Johnson Real megye serifje pénteken. Vic Jones, az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg az új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Az állatot egy másik zsiráffal együtt a Cedar Hollow nevű magánbirtokon tartják a szövetségi állam Texas Hill Country nevű hegyvidéki lakott területektől távol eső részén, írja az MTI.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Paksi FC szombaton délelőtt a 2026-27-es nyári felkészülési időszakban, adta hírül a Paksi NB1-es futballklub. Bognár György együttese a Paksi FC stadion edzőpályáján fogadta a szlovák élvonalban szereplő KFC Komárnót, és végül 4-1-es győzelmet aratott. A találkozón Hán János és Pető Márk egyszer, Tóth Barnak 2-szer volt eredményes. Ugyanakkor a siker árnyoldala, hogy Bévárdi Zsombor a fél idő előtt tért sérülés szenvedett. A sérült játékos állapotáról a klub hétfőre ígér további tájékoztatást.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összekötött.

0: FM.
1: Box FM.
0: Box FM.
2: What's up, it's Halsey.
3: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
0: Box FM.
1: Box FM.
0: Összeköt.
1: Összeköt.

Call me Mac Fog. Az utolsó katona a sorban utoljára dobbant. Az utolsó lövés a csendben.